0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar, egy számjegyű a velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézmény fenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Akárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tóvize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín,
1: a hűtés táncra fel. Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
13: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
14: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
14: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
14: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

le. De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány a napfény a sötétségbe, csak hozzád szól. Ne lépj, te a táncolni tudsz, már fél se kell.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
3: Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a Rókák és Aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a Róka és Aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

0: fél homályos nyugalom a szobámban. Enyélek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Szuszókázni, hajcsikázni
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Na,

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Drasztikusan fogy a magyar, egy számjegyű a velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent 2025. augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasságkötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszú közleményben reagált a Pest vármegyei önkormányzat arra, hogy a Tisza kormány átalakítaná a megyei önkormányzatok és a közgyűlések működését. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézmény fenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek európai uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer településfejlesztés előkészítésében. Egyre alacsonyabb a velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tó vize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm erre csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: Hobby Rádió.

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép mosoly legyen.
1: Hobbi rádió.
2: Rádió.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztalba.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 000 rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. 2 órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 26-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 12,3 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Műsorajánló.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: Worldline.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 26-án köszöntjük Justina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű néve a Justinus férfi névből alakult ki, jelentése pedig Justus, azaz igazságos. Szeptember 26-án kívül a Justinák ünnepelnek még június 16-án is, becézése ennek a névnek Justi, Justika, Tina, Tinácska, Tini, Tinike és Justina, jeles viselője ennek a névnek Egervári Justina, költőnő, valamint önkedves Justina. Ugyanezen a napon köszöntjük még Cipóra, Cippóra, Ciprianne, Ciprián, Cipriána, Damián, Damos, Darrell, Demjén, Demény, Denton, Dömjén, Justinia, Kozima, Kozma, valamint Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a Kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1777-tel kezdünk, szeptember 26-án Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. Ekkor került a várba a jezsuita könyvtár is, amely a mai egyetemi könyvtár alapját képezte. Folytassuk 100 évvel később, 1855. szeptember 26-án John D. Rockefeller, a későbbi olajmágnás, megkapta első és egyben utolsó állását a Hewitt és Tattoo ingatlan közvetítő cégnél. Pontosan 22 évet ugrunk előre, 1877. szeptember 26-án megszületett Alfred Denis Courtauld, francia zongoraművész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1877. szeptember 26-án halt meg Hermann Günther Grassmann, német matematikus, nyelvész. Folytassuk 1888-al, szeptember 26-án született T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus. Leghíresebb művei a Macskák könyve és a Gyilkosság a Székesegyházban. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1898. szeptember 26-án Brooklynban megszületett George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Leghíresebb művei a Kék Rapszódia és az Egy amerikai Párizsban. Ugorjunk most a 20. századra, 1922. szeptember 26-án meghalt Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. És most kereken 10 évet ugrunk előre, 1932-re, szeptember 26-án született Almási Miklós, József Attila díjas esztéta, kritikus, akadémikus. Folytassuk 1939-el, szeptember 26-án Budapesten meghalt Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. szeptember 26-ával folytatjuk. New Yorkban ekkor halt meg Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, ugyanis 1948. szeptember 26-án született Olivia Newton-John, angol színésznő. És végezetül 1966. szeptember 26-án megnyitották az első budapesti művészeti heteket. Önök a Kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet a jelenések könyve első fejezetéből.
2: Imé eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. szeptember 26-a, szombat. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 43-tól a 45. versig. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték-e szavak értelme felül. Emélkedés. A mai evangéliumi részlet meglepő ellentétet tár elénk. Miközben mindenki csodálkozik Jézus tettein, és az emberek ámulattal figyelik őt, a mi Urunk egészen másra irányítja a tanítványai figyelmét. Az ember fiát az emberek kezére adják, tehát saját szenvedését jövendőli meg. A tanítványok azonban nem értik mesterüket. Lukács evangélista ezt írja, beszédének igazi értelme rejtve maradt előttük. A csodák és a sikerek idején nehéz elfogadni, hogy a messiás útja a szenvedés és a kereszt, mert ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az emberfia nem diadalmaskodik úgy, ahogyan a világ várja, hanem megengedi, hogy elutasítsák, kiszolgáltassák, megöljék, mégis ő győz. Jézus ne csak egy csodatévő személy legyen számunkra, mert akkor elhagyjuk majd őt a próbatételek idején. A tanítvány nem csak a dicsőségben marad hűséges, hanem a sötét pillanatokban is. Amikor nem értjük, mi történik, akkor van a legnagyobb szükség a bizalomra. A kereszt titka nem megmagyarázható, hanem befogadható. És ha valami el van rejtve előttünk, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt, hogy még növekednünk kell, hogy megértsük. Uram Jézus Krisztus, néha nem ismerem útjaidat, nem értem szándékaidat. Amikor csend veszi körül az imáimat, amikor fájdalom ér, vagy amikor nem látom, merre vezetsz, akkor erősítsd hitemet. Add, hogy ne csak a dicsőséget keressem, hanem hűséges maradjak hozzád a nehézségek és próbatételek idején is. Taníts meg bízni benned akkor is, ha titkaid rejtve maradnak előttem. Hiszem, Uram, hogy te mindig velem vagy. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a békák csontjaiban is új gyűrűk keletkeznek minden téli alvás során, hasonlóan a fák évgyűrűihez. A tudósok ez alapján meg tudják határozni az állat életkorát.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Két olyan ételt fogunk készíteni, ami nem hagyományosan lesz elkészítve magyarosan. Mi magyarok a pacalt ugye pörköltnek készítjük, olaszosan fogom elkészíteni önöknek. Először hallgassák meg a pacalt toszkán módra. Az elkészítés ideje 60-70 perc, a hozzávalók 1 kg előfőzött pacal, 3 deka vaj, 5 evőkanál olívaolaj, 5 deka reszelt parmezán sajt, 10 deka vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 deciliter húsleves, lehet kockából is, 5-6 szem hámozott paradicsom, egy babérlevél, bazsalikom, bors, ízlés szerint és 1 deci száraz fehérbor. A vaj és az olaj keverékén sárgára pirítjuk a reszelt vörös hagymát, illetve a vékonyra szeletelt zöldségeket, az egész fokhagyma gerezdeket, valamint a babérlevelet. Beletesszük a felcsikozott pacalt, majd jó sűrűre beforraljuk. Ezután hozzáöntjük a bort, a kockázott hámozott paradicsomokat, a paradicsomokat nem kell meghámozni, én egészbe szoktam belekockázni, ezután sózzuk és borsozzuk. Hozzáöntjük a húslevest, majd lassan puhára pároljuk. A kész ételbe belekeverjük a bazsalikomot, és parmezánnal bőven meghínve, frissen melegen tálaljuk. A másik pacalételünk a szicíliai rakott pacal. Elkészítés ideje ennek is kb. 70-80 perc, a hozzávalók 1 kg pacal, 1 fej vörös hagyma, 3-4 kanál olívaolaj, 35 dek a paradicsom, 35 dek a padlizsán, 5 dek a szalonna, békön szalonna, 10 dek a jusajt, 2 kemény tojás, 1 evőkanál reszelt parmezán, ízlés szerint só, bors és olaj. A padlizsánt felkockázzuk, besózzuk és egy órán keresztül állni hagyjuk, majd leöblítjük és leitatjuk róla a vizet. Olajon pirosra sütjük, leszűrjük. Ezután olívaolajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vörös hagymát és szalonnát, rátesszük a tisztított, csikozott pacalt és zsírjára visszapirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kockára a paradicsomot és majdnem puhára pároljuk. Egy tűzálló edényben rétegesre lerakjuk a pacalt, a padlizsánt, a jussajtot, a felkarikázott kemény tojásokat. Tetejét megszórjuk reszelt parmezán sajttal és sütőben szép pirosra, ropogósra sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobbi rádió. Ma szeptember 26-a van, és Justina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Budapesten 12,3 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1301-ben Vencel király a koronázó érseket megjutalmazza. A koronázás augusztus 27. Fehérvárot végbe menvén, a király Budán a koronázó János Kall. Érseknek Palocsa várat adományozta. 1777-ben Mária Teréziai elrendeli a Nagyszombati Tudományegyetem Budára a királyi várba való áthelyezését. Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az egyetemi könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák Kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Justina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Budapesten 12,5 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
4: Hogy megyek ki a busztába?

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 26-án köszöntjük Justina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű néve a Justinus férfi névből alakult ki, jelentése pedig Justus, azaz igazságos. Szeptember 26-án kívül a Justinák ünnepelnek még június 16-án is, becézése ennek a névnek Justi, Justika, Tina, Tinácska, Tini, Tinike és Justina, jeles viselője ennek a névnek Egervári Justina, költőnő, valamint önkedves Justina. Ugyanezen a napon köszöntjük még Cipóra, Cippóra, Ciprienne, Ciprián, Cipriána, Damián, Damos, Darrell, Demjén, Demény, Denton, Dömjén, Justinia, Kozima, Kozma, valamint Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1777-tel kezdünk, szeptember 26-án Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. Ekkor került a várba a jezsuita könyvtár is, amely a mai egyetemi könyvtár alapját képezte. Folytassuk 100 évvel később, 1855. szeptember 26-án John D. Rockefeller, a későbbi olajmágnás, megkapta első és egyben utolsó állását a Hewitt és Tattoo ingatlan közvetítő cégnél. Pontosan 22 évet ugrunk előre, 1877. szeptember 26-án megszületett Alfred Denis Courtauld, francia zongoraművész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1877. szeptember 26-án halt meg Hermann Günther Grassmann, német matematikus, nyelvész. Folytassuk 1888-al, szeptember 26-án született T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus. Leghíresebb művei a Macskák könyve és a Gyilkosság a Székesegyházban. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1898. szeptember 26-án Brooklynban megszületett George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Leghíresebb művei a Kék Rapszódia és az Egy amerikai Párizsban. Ugorjunk most a 20. századra, 1922. szeptember 26-án meghalt Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. És most kereken 10 évet ugrunk előre, 1932-re, szeptember 26-án született Almási Miklós, József Attila díjas esztéta, kritikus, akadémikus. Folytassuk 1939-el, szeptember 26-án Budapesten meghalt Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. szeptember 26-ával folytatjuk. New Yorkban ekkor halt meg Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, ugyanis 1948. szeptember 26-án született Olivia Newton-John, angol színésznő. És végezetül 1966. szeptember 26-án megnyitották az első budapesti művészeti heteket. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a jelenések könyve első fejezetéből.
2: Imé eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. szeptember 26-a, szombat. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 43-tól a 45. versig. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték-e szavak értelme felül. Emélkedés. A mai evangéliumi részlet meglepő ellentétet tár elénk. Miközben mindenki csodálkozik Jézus tettein, és az emberek ámulattal figyelik őt, a mi Urunk egészen másra irányítja a tanítványai figyelmét. Az ember fiát az emberek kezére adják, tehát saját szenvedését jövendöli meg. A tanítványok azonban nem értik mesterüket. Lukács evangélista ezt írja, beszédének igazi értelme rejtve maradt előttük. A csodák és a sikerek idején nehéz elfogadni, hogy a messiás útja a szenvedés és a kereszt, mert ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az emberfia nem diadalmaskodik úgy, ahogyan a világ várja, hanem megengedi, hogy elutasítsák, kiszolgáltassák, megöljék, mégis ő győz. Jézus ne csak egy csodatévő személy legyen számunkra, mert akkor elhagyjuk majd őt a próbatételek idején. A tanítvány nem csak a dicsőségben marad hűséges, hanem a sötét pillanatokban is. Amikor nem értjük, mi történik, akkor van a legnagyobb szükség a bizalomra. A kereszt titka nem megmagyarázható, hanem befogadható. És ha valami el van rejtve előttünk, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt, hogy még növekednünk kell, hogy megértsük. Uram Jézus Krisztus, néha nem ismerem útjaidat, nem értem szándékaidat. Amikor csend veszi körül az imáimat, amikor fájdalom ér, vagy amikor nem látom, merre vezetsz, akkor erősítsd hitemet. Add, hogy ne csak a dicsőséget keressem, hanem hűséges maradjak hozzád a nehézségek és próbatételek idején is. Taníts meg bízni benned akkor is, ha titkaid rejtve maradnak előttem. Hiszem, Uram, hogy te mindig velem vagy. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a békák csontjaiban is új gyűrűk keletkeznek minden téli alvás során, hasonlóan a fák évgyűrűihez. A tudósok ez alapján meg tudják határozni az állat életkorát.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

felső nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1301-ben Vencel király a koronázó érseket megjutalmazza. A koronázás augusztus 27. Fehérvárot végbe menvén, a király Budán a koronázó Jánoskal. Érseknek Palocsa várat adományozta. 1777-ben Mária Teréziai elrendeli a Nagyszombati Tudományegyetem Budára a királyi várba való áthelyezését. Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az egyetemi könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is. Zene után folytatjuk.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatókat.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió.
1: A Hobbi Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. A jelenlegi hőmérséklet 12 fok. A hőmérséklet 12 és 22 fok között alakul. A hőérzet 20 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 78% körül alakul. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható. 224 irányú, könnyű szellő várható. Holnap, vasárnap erősen felhős lesz az ég. 13 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap jelentős részében kisüt a nap. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 311 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Holnap után várhatóan napos időre számíthatunk. Az előrejelzés szerint 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 29 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Ez volt a következő napok időjárási körképe. 8-ban kezdődik a Konyha főnök ajánlata című műsorunk. Hamarosan 8 óra, így műsorunk véget ér. Sára voltam, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show. UK.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Kamureklám.
1: Valami P-t mondjál neki.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az új szuperpusz a Bosch-tól? Nagyobb teljesítmény és benzin megtakarítás? Nem tudom elhinni. Jó.
3: Akkor csináljuk, és az előző az tök perfekt volt minden időben is, meg feelingben is.
2: Jó.
3: Amíg emlékeztek rá.
1: Hát igen, meg lesz.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új...
3: Ez már is bekuffant.
2: Beszarok, nem lehet igaz. Hogy lehet ez?
1: Messzebb
3: tőle. Biztos előrébb
1: hajoltál. Nem, persze, egyből.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: A Bosch új szuperpusz játszát múlcsi. Lengyelül nem kell? Az pot. Jó.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Ez súd igen, Zibite. Na
2: nézzük. Ez nem lehet igaz. Bocsánat. Na, komolyan. Hogyan spóroljak üzemanyagot?
4: A Bosch új szuperplusz gyújtógyertyájával.
1: Látod, hogy csodálkozó, hogy nem hívnak a Brizsbe. Na jó. Nem, megcsináljuk, komolyan.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Elnézést. Komolyan mondom, ilyen 3 éve nem fordult elő, bazen. Na jó.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében, egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
5: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy itt a mi konyhánkban, frissen bevásárolva, ízekkel, élményekkel telve, most megosztjuk önökkel azokat a tapasztalatokat, amiket eddig a gasztronómia terén gyűjtöttünk. Egyfelől Sommer Gábor László Vazul lesz a kalauz.
6: Másfelől pedig, aki mindezekben irányítja önöket, na meg nem utolsó sorban engem is, ő pedig nem más, mint a konyhafőnöke Nacsa Móni. Ma is van egy témánk, és ehhez kapcsolódva sok receptünk természetesen. Ma már egy ilyen főzős műsorban vagyunk, itt a dobozokból, a rádióból. No szóval, citrussal készítünk ma mindenféle jó kis dolgot, akár narancsos jégpuncsot, amely a kis vendégváró, nem falatot, hanem italt.
5: Lesz itt habos narancsleves pisztácia gombócokkal.
6: Azután, hogyha már áttértünk a főételekhez, akkor borjúfilét készítünk citrusos kakukkfűves öntettel és burgonyakörettel.
5: Polokon narányász.
6: Hogy pontosan mi ez? Tessék kivárni, higgyék el, meg fogja érni, ezt még egyelőre nem áruljuk el.
5: Illetve lesz itt desszertként citromos vanília csillag is, úgyhogy érdemes velünk tartani az elkövetkezendő 50 percben.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Citrusfélékből készítünk ma mindenféle finomságot itt a konyhafőnök ajánlatában, most kivételesen nem előítellel, hanem akár egy vendégváró itallal készültünk, no hát nézzük is mihez van ehhez szükségünk, méghozzá narancsos jégpuncsot készítünk, szükségünk van fél liter fekete teára, fél liter pezsgőre, 10 deka kristálycukorra, 3 tojásfehérjére, 3 narancslevére, illetve a héjára is, 3 citromlevére, 10 deka finomított kristálycukorra, 10 deka fehér csokira, illetve mentára.
2: A teát a narancshéjjal megfőzzük, lehűtjük, majd leszőrjük. Hozzákeverjük a narancs és a citromlevét, és a finomított kristálycukrot felöntjük pezsgővel, majd az italt hűtőben félig megfagyasztjuk. A tojásfehérjét és a cukrot keményre verjük, a jégtársához keverjük. A poharak falát belülről olvasztott csokoládéval kibéleljük, a jégpuncsot beleöntjük, fehér csokoládével, mentával és narancssal díszíthetjük.
1: Viszont, hogyha tényleg egy jó kis citrusos levessel szeretnének kedveskedni, ehhez is van természetesen ajánlatunk, habos narancsleves pisztácia gombóckákkal. Nem is akármilyen leves ez, lássuk, mire van hozzá szükségünk.
2: Amit feltétlenül be kell szereznünk, az úgy 40 deka burgonya, 2 sárgarépa, fél liter narancslé, 1 kis fejhagyma, só, bors, crème fraîche, 100 g borjúhús, 100 g tejszín és 50 g aprított pisztácia.
1: Először is a megtisztított, apróra vágott burgonyát, hagymát és a sárgarépát olajon megfonnyasztjuk, felöntjük a narancslével és körülbelül 30 percig fedő alatt főzzük. A levest botmixerrel összepürésítjük, sóval, borssal ízesítjük és a crème fraîche-sel felhabosítjuk. A húst tejszínnel robotgép segítségével összemixeljük, hozzáadjuk a pisztáciát, kanállal gombócokat szaggatunk ki belőle és sós vízben 5 perc alatt megfőzzük ezeket, a habos levest a pisztácia gombóckákkal kínáljuk, és miközben jó étvágyat kívánunk ehhez, már lehet is készülődni a főételekhez.
2: Már csak azért is, hiszen borjúfilét fogunk készíteni, illetve egy különleges mediterrán ételt, poloka narancsest, senki nem menjen sehová, hamarosan folytatjuk.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Már is folytatódik az igazán üdítő és citrusos konyhafőnök ajánlata, ugyanis a mai napon ezt a hozzávalót használjuk szinte minden ételünkben. Megérkeztünk a főfogásainkhoz, elsőként egy borjúfilét ajánlunk, citrusos kakukkfűves öntettel és burgonya körettel. Nézzük, mire is van szükségünk ehhez. 4 teáskanál olaj, majd 70 deka borjúfilé, 40 deka burgonya, 2 darab citrom, 8 g kakukkfű, 16 evőkanál olívaolaj, só, illetve bors szükségeltetik, ha pedig minden megvan, akkor már is nekiláthatunk.
7: A citromból 2-3 szeletet levágunk és félre rakjuk. A maradékot kifacsarjuk és a felaprított kakukkfűvet, sót, borsot és olívaolajat hozzáadjuk, alaposan összekeverjük. Az öntet ezzel el is készült. A húst megmossuk, megtöröljük, majd 4-5 centi vastag szeletekre vágjuk, előkészítjük a grillezéshez. A burgonyát megtisztítjuk, 1-2 mm vastag karikát vágjuk. A grillt előkészítjük, vagy olajat hevítünk egy lábasban, a grill felületet napraforgó olajjal megkenjük, rárakjuk a húszszeleteket és a burgonyát. Mindkét oldalukat megsütjük, sóval, borssal ízesítjük, a citromkarikákat is grillen átmelegítjük, ezzel díszítjük a húst, burgonyával tálaljuk, citrusos öntetet kínálunk hozzá.
6: No de, amit már említettünk, és hogy mi is lehet ez a rejtély, hát a hozzávalók tekintetében mindjárt ki fog derülni, egy, ami biztos, pollókon narányász, és hogy mi kell hozzá, már is elárulja ezt Móni.
7: No nézzük, kell hozzá egy egész csirke, egy evőkanál olívaolaj, egy hagyma, 3 narancs, 250 g fehér kenyér, só és bors.
6: Lényegében tehát ez nem más, mint a narancsos csirke. Először is a csirkét mossuk meg, töröljük meg, vágjuk négyben, sózzuk és borsozzuk be. Az olívaolajat hevítsük fel, és a húsok mindkét oldalát ezen megpirítjuk. A hagymát megtisztítjuk, megfelezzük, és nagyobb csíkokra vágjuk. A húst vegyük ki ezek után az olajból, és a hagymát aranybarnára pirítva benne, ismét visszarakhatjuk a húsokat. A narancsok levét facsarjuk ki, a gyümölcs húst pedig kiváljuk, és mind a kettőt a húshoz adjuk hozzá. Lefedjük a lámbast, és közepes hőmérsékleten körülbelül negyed órán át pároljuk, majd pedig levesszük a fedőt, és további 15 percig sütjük, illetve főzzük. A szósz ennyi idő alatt be fog sűrűsödni, sóval, borssal még egy kicsit utána ízesítünk. Fehér kenyeret kínálunk hozzá, higgyék el, mennyei lesz.
7: És hogyha ez még mindig nem lett volna elég a citrusokból, hamarosan folytatjuk, immáron édességet készítünk, mégpedig citromos vaníliacsillagot, csak és kizárólag gombócartúr ajánlásával.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
5: Gombóc Artúrt igazából nem lehet zavarba hozni, bármilyen alapanyagot mondunk neki, tud desszertet ajánlani, hiába ezért tartjuk őt itt a műsorban. No hát kérem szépen, ha már itt a mai napon citromot, illetve narancsot használtunk, akkor a desszerthez is ez dívik. Citromos vanília csillagokat készítünk, aminek tésztájához 40 deka búzaliszt, 20 deka vaj, 12 deka cukor, 2 tojás, 1 kis citromhéj, 2 darab vaníliarúd, 4 teáskanál citromlé, illetve só szükségeltetik. A tetejére pedig szükségünk van 2 tojássárgájára, 2 evőkanál tejszínre, illetve 10 deka porcukorra.
6: Nézzük, hogyan készül. Az összes alapanyagból kemény tésztát gyúrunk, alufóliába tekerjük és körülbelül 1 órára hűtőbe tesszük. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a tésztát körülbelül 4-5 centi vastagra nyújtjuk, csillagformákat szaggatunk ki belőle. A tojás sárgáját elkeverjük a tejszínnel, és megkenjük vele a csillagok tetejét, végül megszórjuk porcukorral. Körülbelül 10 perc alatt világos barnára sütjük, és a rokonok, illetve a szeretteink legnagyobb örömére még forrón tálaljuk.
5: Hamarosan hátra van még egy dolog, ami ilyenkor szokásos szokott lenni, ami tippelgetésünk, illetve ajánlgatásunk. Most már konyhai tippjeinkkel folytatjuk nem sokára, itt a konyhafőnök ajánlatában.
4: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Itt is vagyunk ugye a hasznos konyhai tippjeinkkel, ezek ugye elmaradhatatlanok hétről hétre, nézzük az elsőt, ha már citrus. A citromhéját nem dobjuk ki, mély hűtőbe tesszük, fagyottan, könnyen reszelhető.
1: Érdemes azt megfontolni, hogy a hússzeletek közé forpakot tegyünk, és így fagyasszuk le, mert ezzel a módszerrel nem fog összefagyni, és annyi szeletet veszünk ki belőle, amennyire éppen szükségünk van.
0: Tésztát, levest, meggyet úgy fagyasztunk le, hogy egy literes teljes doboz tetejét levágjuk, zacskóval kibéleljük, ebbe tesszük a fagyasztanivalót, ha megfagyott, kivesszük a dobozból, így kis téglákat kapunk, melyek jól pakolhatóak a fagyasztóban.
1: A zöld fűszereket, akár a petrezselymet, a zellert ledarálva vagy éppen apróra vágva bevizezett jégkocka tartóba tegyük vele, és fagyasszuk le így, így egy kocka bőven elég lesz a levesbe, könnyen kezelhető, és nem utolsó sorban még helytakarékos is.
0: A rántott hús készítésénél a panírozott húst olajba mártjuk, és egy lemez platin megsütjük, így nem szívja meg magát, és sokkal finomabb is lesz.
1: A legjobb vízkőoldó az bizony nem más, mint a citromsav, ráadásul ez a legolcsóbb is. Használjunk fogkefét és a citromsav segítségével pillanatok alatt eltávolítható a vízkő, akár a vízcsapról, sőt, még a mosogatóról is.
0: A gyümölcsleves sokkal finomabb lesz, ha tejfölben elkevert pudingporral habarjuk be, kicsit savanykás, de mégis krémes, mintha tejszínt is használtunk volna.
1: Nem lesz csomós a rántásunk, hogyha a lisztet a hideg zsiradékban keverjük el, és csak ezután tesszük fel a tűzre.
0: Ha a megtöltött paprika minden oldalát kevés olívaolajon megpirítjuk, és csak utána tesszük paradicsomos mártásba, egyedi, nagyon finom ízt kap.
1: És egy nagyon jó kis apró tipp a végére, hogyha a halat filézünk, akkor a hal farkát sóma mártott ujjal fogjuk meg, innen fog elcsúszni a hal.
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Ennyi volt már a konyhafőnök ajánlata, reméljük, hogy mindenki megtalálta a kedvenc citrusos ételét, mi törekedtünk erre. Az elkövetkezendő 7 napban éljenek és egyenek jól, hamarosan folytatjuk, mégpedig egyéb tematikus főzőműsorunkkal. Szomer Gábor László Vazul egészen biztosan bevásárolni fog.
2: És aki segít nekem a főzési munkálatok irányításában, hogy mondjuk az édeset ne a savanyúval keverjem össze, csak is akkor, hogyha mondjuk Kínában vagyunk. No, szóval lényeg, ami lényeg, Nacho Moon is itt lesz pontosan egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben, akkor fogunk legközelebb találkozni, úgyhogy jöjjenek önök is, és együnk nagyon jókat így az éteren keresztül. Köszönjük az elmúlt egy óra figyelmét, legyen szép a további napjuk, a viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből, jogutód nélkül megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány, kibertámadás érte a Generthel biztosítót. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 centiméterre került a 2003. október 4-én mért 23 centiméteres történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Generthel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst és azonnal leállította ügyfélportálját, majd weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Generthel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Felisút, Leisút című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Média 1.
4: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Itt van velem Zabori István, az e-kereskedelem, az e-commerce szövetség elnöke, és egyben a Lumenet tulajdonosa, ügyvezetője. Szervusz István!
5: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket.
4: Több aktualitás miatt is kértem, hogy csatlakozz be ide a beszélgetésünkbe. Az egyik az egy szomorú aktualitás, nemrégiben elhunyt Kis Ervin Egon, tulajdonképpen ennek a szövetségnek az egyik szellemi atya. Beszéljünk egy kicsit Egonról, és aztán pedig utána majd különböző egyéb elkereskedelmi témákról fogunk beszélgetni.
5: Igen, sajnálatos módon augusztus 7-én elment közülünk Egon. Egonról azt kell tudni, hogy többek között az e-commerce Hungary alapítója volt. A számlász.hu ökoszisztémát, én azt gondolom, hogy legnagyobb részben ő alkotta meg azt az ökoszisztémát, amit ma Magyarország jó része használ, és számtalan, akár több tízzel kereskedőnek segíti a mindennapi munkáját. Nagyon-nagyon nagy fájdalom ez a szakmának, mert én azt gondolom, hogyha Steve Jobs volt a technológiai világban az, aki elhozta az újításokat, az Egon volt a magyarországi Steve Jobs. Elsőként csinált, szinte első között csinált Magyarországon webáruházat a netpiaccal, ahol VHS-t, majd DVD-ket értékesített. Tulajdonképpen én is régi motoros vagyok, de Egon már akkor excitált webáruházból, amikor én még nem is csináltam e-kereskedelmet. Tehát, hogy mindig sok-sok éven keresztül előtte ment a szakmának. Az e-commerce Hungary-nek ugye alapítója volt, elnöke volt 6 évig, megrendezte az első konferenciákat, felépítette magát a szövetségnek az elveit, majd utána ugye a számlász.hu-ba volt vezető tanácsadó, tulajdonos is, aztán ugye 2020 után elindították a BIMS-et, ami szintén azt gondolom, hogy magyar léptékkel egy akkora technológiai újítás, ami eddig még nem történt, és iszonyat komoly jövő vár a BIMS-re is. Sajnos most már Egon nélkül, Egon tudását próbálja továbbvinni minden érintett vállalat, és így az e-commerce Hungary is. Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzést mindent a családnak.
4: Ráadásul nagyon fiatalon távozott közülünk az élők sorából.
5: Igen,
4: mi történt?
5: 60 éves volt. Nem tudom, hogy tisztem-e beszélni arról, hogy mi történt. Hosszantartó súlyos betegség után hunyt el sajnos 7-én.
4: És hát Egon újságíró is volt egyébként még pályája korábbi szakában, arról most te kevésbé beszéltél, én viszont el tudom mondani, hogy annak idején még a Magyar Televízióban volt szerkesztő, még tényleg az ősi, régi, a rendszerváltás utáni, de mai szemmel nézem már nyilván nem a mai közmédiában, és aztán pedig az internet kalauznál végzett nagyon hasznos és nagyon jó munkát, mi ott együtt is dolgoztunk, tehát, hogy ő is írt ebbe a labba, sőt, interjúkat készített. Az első magyar internet tévébe ő készítette az interjúkat, ott az IFABO kiállításon, és ott élőben real audióval ment ki az adás. Hát akkoriban ez technológiailag is egy hatalmas újítás volt, tehát soha tényleg előtte nem csinált senki ilyen online tévés beszélgetés még ott Magyarországon.
5: Igen, Egon nem egyszerűen részese volt a magyar kereskedelem történetének, hanem mindig úttörője volt, gondolkodója, közösségépítője, és ő maga formázta a magyar kereskedelem következő éveit.
4: És dokumentumfilmes is volt, tehát több filmet is készített az elmúlt években, és ezek fönn voltak a YouTube-on, bárki egyébként megtalálja őket mai napig, is érdemes megnézni. Szerinted a legfontosabb öröksége, amit itt hagyott közöttünk, az mi Egonnak?
5: Az előre gondolkodás. Tehát nem tudnék egy vállalatot vagy egy vállalkozást kiemelni, hiszen mindegyik korszakalkotó, miután Egon a digitális, magyar digitális gazdaság egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt, talán ezt hagyta a környezetének örökül, ezt a lépésekkel előre való gondolkozást.
4: Romin, én gondolkodtam az, hogy ő olyan újító volt, aki azt mutatta meg, hogy nincs lehetetlen, tehát hogy kitalálták, hogy hát akkor legyen egy jobb bank, egy ilyen neobank, a világban már vannak neobankok, de itt Magyarországon mindenki szitta a bankokat, hogy drágák, meg körülményesek, meg minden, és ugye csak jött Egon, és megmutatta, hogy hát ezt Magyarországon is meg lehet csinálni például.
5: Igen. Tehát, hogy mindig mert akkorákat álmodni, és álmodni persze sokan mernek, de ő pontosan tudta is, hogy hogyan fogja megvalósítani.
4: Most akkor kicsit azért, mert váltok a témákban, de az elkereskedelemnél maradva, hogy mik most a trendek a elkereskedelmi piacon jelenleg, mik a legfőbb kihívások, amikkel webkereskedők találkoznak, és hát maguk a vevők is, a vásárlók is most egy új helyzetbe kerülnek itt a különböző változások, jogi és egyéb változások miatt.
5: Mi azt gondolom, hogy a mai elkereskedelemnek a legnagyobb kihívása a digitalizálódás. Olyan mértékű ez a változás, hogy az emberi fejjel felfoghatatlan. Saját cégembe említem, mi kollégákkal azt szoktuk mondani, hogy nem tudok aludni. Nem tudok nyugodtan aludni, mert hogy már látom, hogy ez is olyan mértékű eszköz, amivel megvalósítható egy olyan, ami 5-10 évig nem lehetett. Tehát, hogy egyfelől van egy olyan hatás, hogy most borzasztóan gyorsnak kell lenni a technológiai tudás megismerésében, hiszen ez a világon mindenkinek rendelkezésre, akár európai, akár távol-keleti elkereskedelem. És egyébként nyilván, amire te gondolsz, azt gondolom, hogy életbe lépett egy olyan szabályozás, ami az esélyegyenlőtlenséget némileg korrigálja, a unión kívüli csomagok a vámtételenkénti 3 eurós díjával, erre egyébként októberben jönni fog egy handfee, egy csomagonkénti 2 eurós. Pillanatilag ez az azt jelenti, hogy ezek a távol-keleti nagy ismert platformok kevésbé hirdetnek, így a magyar kereskedőknek most egyébként egy nagyon jó lehetőség van. Ügyes kereskedőkkel, akikkel beszélgetek, egyértelműen az jön vissza, hogy most kapnak levegőt, tehát ugye a hirdetési versenyekről azt kell tudni, hogy egy bíd alapú minden hirdetési verseny, ahogy számotokra egy tévében, egy médiában is korlátozott az a mennyiségű hirdetés, ami meg tud jelenni. Nyilván, hogyha valaki, és az elmúlt 16 évben ugye erre volt példa, a médiát vagy valamelyik hirdetési platformot úgy dönt, hogy elönti hirdetéssel bármilyen anyagi áron, akkor a piaci alapon működő kereskedőknek nem sok hely maradt sem óriás plakátra, és a mi esetünkben Google hirdetésre, TikTok hirdetésre, vagy akármelyik platformon való megjelenésre. Most ez a roham egy picit hátrébb állt, de azért azt látni kell, hogy nagyon gyorsan kell az európai kereskedőknek beletanulni ebbe a digitalizált világba, még jobban hiszen egyébként digitalizáltak vagyunk értelemszerűen, mert nyilvánvalóan, ha csak mondom a januári olaszországi példát, az említett egyik ilyen platformon a Temuval kapcsolatban, akkor azért azt látni kell, hogy egy technológiai úttörő az sokkal gyorsabban mozogja ki a jogszabályokat, mint ahogy egy Európai Unió képes azt megalkotni. Most itt ugye sok éve nyitott kapu volt ez a történet, hogy a 150 euró alatti csomagokra vámmentesség van, ugyanakkor, amikor meg egy hagyományos kereskedő hozta be az Európai Unióban, akkor fizetett nagy kontingensben, akkor természetesen fizetett bőven vámot, meg mindenféle eljárási díjat, meg Európai Uniós engedélyeztetést és sok mindent, és ugye a kínai platformok ezt kihasználták, és gyakorlatilag nyilván sokkal versenyképesebben tudták eljutatni a csomagokat az Európai Unióba. És hogy mire gondolok itt a kimozgás tekintetében, arra gondolok, hogy ezt az előbb említett handfee díjat, ami csomagonként 2 euró lesz az Európai Unión kívülről érkező csomagok esetében, ezt az olasz kormány ősszel úgy döntött, hogy ő szeretné már most januártól bevezetni, nem pedig ugye 26 októbertől, ami kötelező lesz. Ezen hosszasan vitáztak, és januárban életbe lépett a törvény, aminek a következménye az lett, hogy január 10-én az olaszországi TEMU csomagok már nem olaszországban landoltak repülővel, hanem Magyarországon, és így nem mentek tovább kamionnal, tehát beléptek az Unióba, tehát nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy kimozogja azt a jogszabályt, amit elég körülményesen de meghozott az olasz kormány. Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy ez egy pillanatnyi állapot. Én egészen biztos vagyok benne, hogy hamarosan publikussá válik, hogy hol lesz majd regionális központja ezeknek a távol-keleti platformoknak, és újra ezt a versenyt fel kellene mindenkinek venni. Nem lesz egyszerű, és egyébként értelemszerűen tizedeli egész Európában a kereskedőket ez a történet, de ezzel együtt kell élni. Ezért is azt gondoljuk, hogy ebből tanulni kell azokat a dolgokat, amiket viszont ki lehet mondani, hogy jól csinálna, azt meg kell tanulni. És persze vannak olyan dolgok, ami bőven jogszabály ellenesek, és az Unió még mindig tart, illetve most lezárult egy darab FOMO alapú bírság, gombokat kaptak mondjuk úgy büntetésként, de nem arra gondolok, hanem számos olyan dologban e kereskedelmi szemmel ezeken a platformokon, amiket viszont meg kell tanulni egy európai kereskedőnek, mert hogy nagyon jó húzások. Mondok egy nagyon érdekes példát, ugye bizonyára nagyon sokat rendezte is e-kereskedőtől, amikor a futásszolgáltató átkerül a csomagon, akkor már onnantól kezdve a futásszolgáltató kapsz értesítőket arról, hogy hol tart a csomagod, mikor kapod meg. Hogyha megnézed ugyanezt a TEMU-n, akkor nagyon ügyesen ezt kikerülte, azt mondta a futásszolgáltatóknak, hogy nem te fogsz küldeni valamit, hanem majd én küldök valamit, beintegrálja a futás státuszokat a saját levelébe, és a saját levelében minden esetben ott van egy gomb, ami viszont totálisan össze van köpve a hírlevélküldő rendszerével, hogy csak egy gombnyomásodba telik, és akkor jönnek a fantasztikus ajánlatok. És magyarul valószínűleg arányaiban 100-szor több feliratkozót gyűjt össze, mint bármelyik európai, és nem egy magyar KKV-ról beszélek, hanem akár egy európai nagy platformról beszélek. Tehát, hogy vannak benne azért olyan húzások, amire azt mondja az ember, hogy igen, ez egy 5-ös skálán, egy 5-ös.
4: Kicsit még visszaugranék a TEMU és a kínai platformok témakörére még az elejére a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen akkor eddig a vásárlónak megérte megvenni külföldről, mert olcsó volt, aztán most jön egy olyan pont, hogy elkezdik az uniós országok megdobni-e pluszköltséggel, hogy kevésbé onnan rendeljenek terméket, de a TEMU már akkor tulajdonképpen elkezdi ezt kicselezni azzal, hogy akkor mondjuk Magyarországon keresztül hozza be a terméket, aztán meg majd gondolom Magyarország is lép, és akkor előbb-utóbb, tényleg ahogy te is mondtad, akkor majd csinálnak itt egy regionális központot, de akkor ezzel meg is van oldva a kérdés, és maradnak majd a jó áraik a TEMU-nak, tehát a vásárló szempontjából továbbra is megéri majd a TEMU-tól vásárolni, csak már nem kínainak lesz beállítva?
5: Ennyire biztosan nem. Tehát itt azért látni kell az, hogy az Európai Unióban forgalomba kerüljön valami, annak komoly ára van. És nem az az ára, hogy a kereskedő szeretne egy újabb Mercedes-t venni, az az ára, hogy annak engedélyekre van szüksége, azokat a termékeket raktárakban kimegy hatóság és ellenőrzés, sőt, mi több hatóság az árbevétel alapján azt mondja, hogy fizes élelmiszerfelügyeleti díjat, ilyen díjat, olyan díjat, hogy én a bevételed után kapjak valami pénzt arra, hogy amikor úgy gondolom, akkor kimenjek ellenőrizni. Ez egy élő törvény, tehát hogy magyarországi kereskedelemben számos kereskedőpartnerünket érintenek ilyen felárak, tehát ez nyilvánvalóan felárazza valamelyest a terméket, hiszen valamiből azt ki kell fizetni azokat a díjakat, és akkor nagyon remélem egyébként, hogy ebbe változás lesz. nem tudok elvenni szó nélkül magyar hulladékkezelési díjak mellett, ami egyébként sok esetben többszöröse, de értsd akár 5-10-szeresen, mint egy osztrák és egy cseh és egy stb. Tehát konkrétan az e-kereskedelemben a TEMU jelenség az leginkább már hab volt a tortán a magyar e-kereskedelemben, tehát hogy azt látni kell, hogy egy cseh e-kereskedő nagyságrendekkel versenyképesebb Magyarországon. Az én esetemben nem mondom ki a márkát, van olyan cég, nagy gyártó cég, aki magyarországi, hogyha én veszek tőle terméket, akkor néha az a hulladékkezelési díj miatt másfélszer annyiba kerül, mint hogyha a cseh versenytársam megveszi, bevallotta a töredéke hulladékkezelési díjat, és visszaküldje a vásárlónak Budapestre. Van mit fejlődni, mondjuk úgy, tehát ezek teljesen nonsens állapotok, de azt látni kell, hogy mindig ugye egy ára van, és mind a hulladékkezelési díj, mind akár a felügyeleti díja, mind a kiskereskedelmi különadó, amit nem, ugye elvileg kivetették a platformokra, még az előző kormány, bárhányszor próbáltunk állásfoglalást kérni ebben, hogy választ kapni ebben, hogy vajon ki van-e valóban vetve, vagy csak ismét a magyar kereskedőknek sikerült egy újabb problémát okozni, hiszen egyébként azt sikerült okozni, nem kaptunk rá választ. Tehát, hogyha ezek a díjak megjelennek a termékek árában, akkor egyértelműen az ár az módosulni fog, de nem, ne gondold azt, hogy mi ennek szurkolunk. Mi nem annak szurkolunk, de sokkal fontosabb lenne a fogyasztó szempontjából, hogy egy kontroll lehetne a termékeken. Tehát, hogyha most a távol-keleti csomagokat nézem, akkor a két platformon, csak a vásárlónak mondom, érdemes rákeresni az ismert magyar márkákra, nem mondom ki, még azok a ruházati vagy cipő márkák, amik eredendően magyar cégek, hát meglepően sok termék van fent ezeken az oldalakon. Mondjuk úgy, hogy a gyártó portfóliójának az 50-szerese van, ami elvileg az ő terméke, gyakorlatilag tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy a hamisítványok korlátozása az egy nagyon fontos lenne. Gondolj bele, hogyha egy abautyú méretű vállalatnál kiderülne, hogy hamis nájcipők kerültek forgalomba, az elnök vezérigazgató lemondana, nem tudom, hogy milyen államtitkár kérne bocsánatot. Tehát, hogy elképzelhetetlen egy normális kereskedelemben egy ilyen. Hát itt meg aztán termékeik százezreit érintettek ezzel a problémában. A veszélyességi részéről pedig nem beszélve, hogy akárhány vizsgálatnak utána nézel az Unióban, hogy akkor most megvizsgáltak ezen a platformon 100 darab USB töltőt, és nagyjából 100 darab életveszélyes, tűzveszélyes, és a többi. Megvizsgáltak 200 gyerekjátékot, úgy 180 darab tartalmaz veszélyes anyagot a gyerekre. Tehát, hogy ezt el tudod képzelni egy hagyományos, egy magyar játéknetnél, hogy a játéknet portfóliójában lévő ismert európai márkákat bevizsgálnák, és a nagyjából 100%-a életveszélyes? Elképzelhetetlen.
4: Elképzelhetetlenek tűnik, igen.
5: Itt azért van egy óriási különbség. És ezt helyre kell állítani. És ezt egyébként nagyon is jó, hogyha ide kerülne raktár, mert hogy ezt akkor lehet helyreállítani, hogyha a termék fizikailag elérhető, hogy ezt a román kormány már tavaly próbálta, hogy örömmel látják őket, mert hogy szeretnék látni azt a terméket, ami a forgalomba kerül. És egyébként az e-kereskedelemben szabályozás tekintetében még egész uniónak fejlődnie kell. Az előbb említettem ezt a mondatot, hogy ez a jéghegy csúcsa, vagy a haba tortán volt a távol-keleti dömping 22-ben. Valójában a döntéshozóknak, és azt gondolom, hogy a mostani kormány ezt meg is fog érteni, mert azt kell megértenie, hogy már nincsenek határ. Tehát, hogyha egy élelmiszer üzletlánctal vetünk ki különadókat, akkor óhatatlanul az meg fog jelenni a kávé árában, és mindig szoktam mondani azt a példát, hogy én az elmúlt 5 évben az a feleségem nem vásárolt lavaca kávét magyarországi forgalmazótól se, Tesco-tól se, senkitől sem, mindig egy csomagautomatából veszem ki, jellemzően cseh matricákkal 3-4 ezer forinttal olcsóban a kilós kávét. Innentől kezdve ugye a magyar gazdaságot ez nagyon-nagyon érinti, és arról nem beszélve, hogy még egy példát engedj meg ezzel kapcsolatban, hogy ha a szabályozás nem történik meg, nekem van egy konkrét elképzelésem, hogy hogyan lehetne szabályozni a nemzetközi kereskedelmet, akkor hiába OSS rendszer be fog ömleni az országban olyan mennyiségű adóelkerülő és sok esetben bűncselekményt érintő termék, hogy az elképzelhetetlen. bizonyosan te is használod a TikTokot, és bizonyosan te is szemben futottál azzal, hogy, hogy elfbárt vásárolhatsz után vételgond nélkül. Erre szlovákiai logisztikai központok vannak ráva, hogy ugyanazt az elvárt csomagolják be, csak minden nap változik a kereskedő papíron, aki megbízza őket, és Magyarországon az én hetedikes fiam arról beszél, hogy a suliban a legnagyobb probléma, és a tanárok is erről beszélnek, hogy sokan kereskednek elvárral, mert a gyerekek interneten vásárolnak elvárt, és az iskolába árulják, és az osztálytársainak nem kevés része elvárt szív. Most itt egy nagyon komoly szabályozási kihívás áll, mind a magyar kormány, és egyébként az Európai Unió előtt is.
4: Hogyha az árakat nézzük, mondjuk 100 egységnek tekintjük azt, ami volt korábban, még mielőtt ez a szabályozás bejött, akkor ahhoz képest mennyi most az ár, hogyha ugyanazt a terméket vesszük mondjuk a Temuról, illetve ez a magyar árakhoz képest hogyan viszonyul, és hogy fog ez alakulni akkor, hogyha megvalósulnak ezek a helyi, itteni ilyen logisztikai központok?
5: Nagyon nehéz erre egy általános mondani, hiszen hogyha a vennél 100 pár zoknit, akkor na, ugyanabból az okniból, akkor igazániból 3 euró a felár, akkor nem komoly tétel. Viszont, hogyha veszel 10 féle zoknit 8 féle gyártótól, az egyik műszálas, másik pamut, akkor mindegyikre vonatkozik a 3 euró. Tipikusan arra a csomagra, ahogy én a visszajelzéseket kapom, azokra a csomagokra, amit így jellemzően vásároltak magyar vásárlók, 10.000 forint alatti, mindezt ingyen szállítással nem kommentálom, 2000 forintos szállítási díj mellett, 10.000 forint alatti 5-10-15 tételből áru terméklista, mindenféle haszon, többnyire azért lássuk be haszontalan tárgyakkal, ott ugye egy nagyon komoly, akár 20-30 eurós tétel is megjelenik, ami gond nélkül duplázza az árat, tehát hogy ez nyilván versenyképtelenné teszi ebben a pillanatban, ebben a formában a platformot. Ez az áru egyébként beérkezne, normálisan elvámolva, nagy Isten minősítve, hogy ez egy Európai Unióban forgalmazható termék, akkor majd újra kialakul. Szerintem akkor is talán egy pár százalékkal, de már azok a hihetetlen dolgok, hogy teljesen ideális árba kerül egy termék, azok már nem hiszem, hogy meg fognak jelenni. Sokkal inkább egyébként szerintem abba az irányba fog elmozdulni a Temu és a Shein is, hogy a bőséggel, tehát azért azt meg kell látni, hogy én is találok olyan, nyilván olyan dolgokat, ami nélkül le lehet élni egy életet, de a múltkor azt hiszem, hogy balmenetes hatos fúrót kerestem, hát azt nem kapsz Magyarországon a sehol sem, tehát ugye ebben nem nagyon találtam, vagy körmös alátétet, és ilyen nagyon speciális dolgokat, miután termékek 10 milliói vannak, igazából találsz ott, és ez tök jó, tehát hogy ezt én kinéztem már jövőre egy napernyőt, napi tornát ott magamnak, egész egyszerűen magyar kereskedőnek olyan volumenű méretű napi tornát nem találtam, sőt európainál sem nagyon, amit én itt kigondoltam magamnak is, és valószínűleg ott fogom majd megvenni jövőre. Tehát, hogy ebben van jövő, de nem az ár lesz a jövő, sokkal inkább a termékbőség, amivel nyilvánvalóan a világot elárasztó raktárakból sokkal versenyképesebbek tudnak lenni, mint egy helyi kereskedő.
4: Most a rádió kedvéért tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a beszélgetésünket Zabari Istvánnal, az elkereskedelem, az e-commerce hazai szakértőjével. Rögtön jövünk vissza.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Média 1.
2: Ez itt továbbra is a Média 1. Köszönöm, hogy továbbra is itt vannak velünk. A vendégem pedig Zabari István. És hát ott tartottunk, hogy Temu, meg kínai kereskedők itt ellepték szépen a magyar vásárlók számítógépeit is, és onnan rengeteget rendeltek, aztán most mindenféle szabályozói változások történtek, de már ugye várható, hogy ezt is elkezdik majd, tehát talán mondhatjuk így, hogy kicselezni, vagy legalábbis erre a megoldást megtalálni a Temunál. Viszont a magyar kereskedők is egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek emiatt. Mit tudnak tenni, hogyan tudják a versenyképességüket megőrizni, visszaszerezni,

0: tette fókuszba. Ezúttal bátorkodtunk azt tenni, hogy Kína legyen a vendégország, hiszen a kínai platformok nem csak árral versenyeznek. Versenyeznek sebességgel, adattal, technológiával, logisztikával, vásárlófigyelmet új logikával formálják, ezek kereskedelmet is, és pont ezt akarjuk megvizsgálni a konferencián, hogy hogyan működnek ezek a modellek, milyen nyomást gyakorolnak a magyar piacra, milyen válaszokat adhatnak erre az a ilyen kereskedők, mert hogy egyébként adhatnak, nagyon sok esetben adhatnak, és nagyon sok technológiai változás érkezik a következő időszakba, amire nagyon-nagyon fel kell készülni a magyar kereskedőknek.
1: Melyek ezek a változások egyébként?
0: Szerintem, ami most a következő hónapokban legfontosabb lesz, az a TikTok shopping, és ezért sikeresen meghívtunk Magyarországra most először TikToktól vezetőt, tehát egy TikTok előadás lesz talán az egyik főanyagunk. A TikTok shoppingról azt kell tudni, hogy Kínában bődületes méretekben terjed, és megjelent Európában is, Lengyelországban már van, mindjárt mondani fogok számukat. Egy teljesen más értékesítési stratégiáról van szó, mint egy hagyományos Google shopping hirdetés, és ez egy Google shopping hirdetés ugye úgy működik, hogy én venni szeretnék valamit, és keresek valahol, és ez a Facebook, a Google ezt gyakorlatilag kiszolgálja, hiszen tudja, hogy azt keresem. Ezzel szemben ugye a TikTok hirdetés egy felkelek és nézek TikTokot, és egy influencer jóvoltából rájövök arra, hogy nekem rettenetesen szükségem van valamire. Bocsánat, kisarkítottam, tehát hogy én nagyon racionális vásárló vagyok, és ez nagyon-nagyon működik, hogyha megnézem, hogy jelen pillanatban a 25-ös adat szerint 64 milliárd dollár GMV-t hozott a TikTok shopping, mert eddig a 2026 első fél évben már 50 milliárd, tehát 92% növekedésben van csak 2026-ban, 20 piacon van jelenleg, ebből már 10 európai, körülbelül 1,35 millió aktív volt van TikTok shopping szolgáltatásban, és Magyarországon egyébként van 3,4 millió TikTok felhasználó. Ezek a számok együtt mutatják, hogy itt egy elég nagy valami készül, amire egy magyar kereskedőnek készülnie kell. Nem mindenkinek lesz való egyébként a TikTok shopping, mert egy bizonyos árést sajnos el fog vinni, nagyobbat, mint még a normál hirdetési rendszereknél is, ami 5-10%-ot képes elvinni, annál is nagyobbat. Itt szakértői számítások olyan 20% feletti összegről beszélnek, de bődületes forgalmat tud azoknak hozni. Látható egyébként itt az európai példákban, amiket látunk, hogy ezeknek a TikTok shopping hirdetés fiókoknak egy jó része semmilyen forgalmat nem tud hozni, mert nem tudja meglobolni ezt a történetet, viszont aki meg tudja, az akár százszoros növekedéseket érhet, tehát bődületes számot, és mindjárt majd hozok egyébként számot arról, hogy a lengyel piacon hogy néz ki, keresem addig azt az adatot. Igen, meg is vagyunk. Jelen pillanatban, tehát ugye a TikTok shopping tavaly jelent meg a lengyel piacon, a GMV az első évben 2-3% a teljes kis kereskedelemnek, és 27 végére a teljes online kis kereskedelem 5-8%-ára várják elemezők ezt a forgalmat Lengyelországban. Tehát gyakorlatilag az online kereskedelem 8%-át egy évben belül ki fogja harapni csak a TikTok shopping hirdetés. Tehát egy nagyon jelentős összegről beszélünk, és egy nagyon jelentős lehetőségről. Azért vannak Magyarországon nagyon sok olyan gyártó, kereskedő cégek, akik komolyabb profittal rendelkeznek, és kibírják ezt a hirdetési budget fizetni. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a magyarországi forgalmuk, mind pedig a régióbeli forgalmuk nagyságrendeket nőhet, tehát hogy gyártóknak mindenképpen azt javaslom, és komolyabb kereskedőknek is, hogy ezt a konferencia előadást ezt hallgassák meg, de ezen kívül egyébként elhoztuk az Alibabának egy vezetői, Mujú Duánt, ő azt fogja bemutatni, hogy hogyan működik az Alibaba modellje, mi az, amit tanulhatunk az ő AI felfogásukból, milyen eszközöket használnak hozzá, és és hogy hogyan válik az

0: AI a nemzetközi kereskedelem mindennapi munkaeszközévé. Jelen lesz velünk egyébként Pogács az oldán is, szakmai előadóként dr. Kozák Tamás kereskedelmért felelős helyettes államtitkár, és akkor majd nem sokára talán kitérek rá, hogy még számtalan szakmai előadó esetpéldákkal, kifli.hu-val, Daktelával, az árukeresővel, Heurékával, a Shoprenterrel, tehát számos olyan cég lesz nálunk, a Pepita Dorcsinec Józsival, ugye a Pepita egy igazi magyar sikersztori. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen a napon minden digitalizálásra nyitott kereskedőnek, és direkt ezért nem az e-kereskedőt mondtam, jelen kell lennie, hogy lássa azt, hogy hogyan fogunk kereskedni a következő években. Lehet, hogy itt most már nem e-kereskedelmről beszélünk, hanem egy nagy ökoszisztémáról. Sok olyan jövőképet látunk, ahol szinte a webshop el is tűnik. Tehát a TikTok shopping esetében például nem a hagyományos átkattintásos weboldalra modell lesz, hanem a TikTokon belüli vásárlás lesz, és azután a forgalom után kell fizetni. Tehát konkrétan közvetlenül egy gyártó egy készletfeeddel, egy termékfeeddel, alkotók megbízásával úgy tud generálni magának forgalmat, hogy nincs weboldala.
1: És ez egyben azt is jelenti, hogy fix költsége nincs, vagy minimális, és nem kell fönntartania egy saját webshopot, és csak akkor kell fizetni a TikTok felé, hogyha sikerült eladni igen. valamit?
0: Igen. Csak látni kell, hogy bődületes számok tudnak jönni egy pillanat alatt, tehát hogy aki ezt jól csinálja, annak nagyon hamar logisztikai problémái lesznek, hogy nem győzi csomagolni. Tehát, hogy lehetőségek vannak, digitálisan fel kell készülni. Én látok sok ilyen magyar céget, akiben ott van az a potenciál, sokan meg is fogják bizonyosan ugrani, nagyon hamar ki fognak kerülni európai piacra óriási volumenekkel.
1: Ti például a Lumenetnél hogyan készültök erre a TikTokos világra? Tehát majd fölbéreltek valakit, egy influencert, aki néhány ilyen LED lámpával a kezében fogott valamilyen vicces dolgot csinálni, meg megmutatja a terméket, és akkor lesz egy partner, aki a kiszállítást végzi, vagy szóval hogyan készültek erre az egészre?
0: Az előbb elején talán említettem, hogy nem mindenkinek jó, tehát hogy a Lumeneten jelen pillanatban 127 ezer villamosság és világítás technikai termék van, jellemző ugye kosárméretek, 5-10 darab, 5-10 fajta termék, ez nem alkalmas egy TikTok shoppingre, természetesen azért van pár ezer olyan termékünk, pláne szezonális termékünk, és ventilátor, konnektorba dugható fírelés, és sok minden, aminél egyéni próbálkozásokat biztos el fogunk követni influencerekkel, vagy saját tartalomgyártással, de ez sokkal inkább egy szűke portfóliójú vállalkozásoknak tud nagyon-nagyon sokat hozni. Nyilvánvalóan mi is ki fogunk próbálni mindent. Én magam sem tudom még, hogy. Tehát, hogy a külső ügynökségünk már dolgozik rajta, egyébként már készítjük a háttérben videókat, pont erre a célra, van egy saját videóstúdiónk is, de most formálódnunk kell nekünk is ehhez. Ez egy új terület lesz, amit majd együtt tanulunk a szakmával.
1: És a TikTok egyébként a logisztikai részét is valamilyen formában átveszi, vagy abban egyáltalán ugyanúgy marad minden, ahogy eddig, tehát a...
0: Gyakorlatilag, mint egy marketplace felület, hogy a logisztikai elállás és egyéb dolgot azt kereskedünk kezeli továbbra is, a marketplace felület pedig ad hozzá egy hirdetési lábat, vagy egy eladási lábat.
1: Beszéljünk egy kicsit az AI-ról, hogy hát nyilván egyrészt a webshopok üzemeltetését is elősegíti, meséltél is nekem erről, hogy nálatok hogyan, talán majd ezt a nézőknek is meséld el, de az is érdekes lehet, hogy a vásárlók oldaláról ezek az agentek, hogy azt mondod neki, vásárolj nekem holnapra be, és rábízod egy ügynökre, hogy akkor nézzen szét a webben. Ebben ti mit láttok, ez veszély, kihívás, egyáltalán ez mennyire realitás, hogy rábízod egy agentre, hogy akkor kérjél nekem, vagy vegyél nekem egy hűtőt, vagy legalábbis nézz utána, és akkor ez mondjuk nem okozhatja azt, hogy átterelődik a forgalom másik kereskedőhöz, mint ahol eddig megszokott volt.
0: A realitás az 100%, hogy ez meg fog történni. Éppen ezért egyébként lesz a konferencián mind AI témában Tóth Benedek, ugye a Molin AI-tól, aki AI cseteket fejlesztenek, és érdekesik, éppen tegnap este beszéltem vele, és a Lumenet-en megjelent a voice funkció, ahol is az AI-jal hangol, gyakorlatilag mint egy telefonon beszélsz, és úgy ajánl termékeket, de itt lesz vadászillés a Google-től, aki pont ezeket a változásokat mondja el. Nagyon sok olyan változás történik szeptemberben, ami kifejezetten AI alapú. Lásd, egy kereskedőnek képes kell legyen adni plusz paramétereket a Gemini felé és egyébként OpenAI felé, kifejezetten olyan paramétereket átadni, mint a highlight, a legfontosabb 5 dolog a termékről, vagy a kérdések, válaszok szekció, hiszen pont ezeket a jövő keresője az nem az a hagyományos Google kereső lesz. Ez már biztos, egyébként ez szeptemberben, ha jól tudom, bevezetésre kerül Magyarországon is. Már most is ugye az AI fül látjuk, hogy nem a hagyományos 10 találat és lapozgatunk, hanem meg fogja válaszolni egy chat ablak a kérdésünket. És a válaszában azt fogja előnybe részesíteni, amelyik kereskedőtől kap erre adatot, hogy ez a szivattyú alkalmas-e 50 méter mélyre, ez a mágnes kapcsoló alkalmas-e erre, vagy ez a naperő alkalmas-e ilyen szélviszonyok között. Aki ezt a kérdést az oldalán is adatként megválaszolja az AI-ok felé, az a jövőben nagyon komoly előnyöket tud barkácsolni magának. Nálunk is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, most is háttérprogramok futnak egyébként saját szoftvereinken, hogy ezeket az adatokat előállítsuk, mert hogy nagyon közel vagyunk szeptember határidőhöz, és számtalan új olyan dolog jelenik meg, ami eddig a kereskedelemben nem volt ismert. Szóval egy teljesen reális képről beszélsz, 100%, hogy így fogunk vásárolni. Tehát engedj meg 2 példát, és persze mindenben lehet a rosszat keresni. Egyik példám talán egy példa is elég, vettem egy nyomáskapcsolót a kútannak a szivattyújához, egy mechanikus nyomáskapcsoló volt, ami úgy hol 4 bárnál kapcsolt le, hol 6 bárnál, hát úgy kertilocsalás közben úgy elég unalmas volt a változó víznyomás, és találtam egy TikTok videóban, Netkazán TikTok videójában egy digitális nyomáskapcsolót, megvettem, beépítettem, másnapra eltűnt a nyomás a tágulási tartályból. Nagyon jó volt, mert egyébként a nyomáskapcsolónak a használati útmutatója egy szennyvíz szivattyú volt, egy semmire nem mentem vele, és levideóztam egy 5 másodpercben, hogy hát ez a bánatom. És villogott rajta egy piros LED, és írta nekem a GPT, hogy szárazon fut a berendezés, és mondtam neki, hogy nem, mert mélyen van a kút, és mondta, hogy akkor a késletetéssel lesz gond, megnéztem a gyári használati útmutatót, nyom meg az 1-es fel és a 3-as fel gombot 3 másodpercig, és a késletetés lett le ennyire. 5 perc alatt oldottam meg egy olyan problémát, ami felett valószínűleg még egy szakember is vakarózott volna egy sort. Gyakorlatilag nem mondtam meg neki, hogy mit lát, hanem ő az 5 másodperces videóban megállapította, hogy ez milyen típusú berendezés, és mit mond a használati útmutatója. Szóval, hogy döbbenetes előny az, ami a vásárló számára is jöhet, nagyon tudatos vásárlás fog következni. Szerintem csökkenni fog a random vásárlások, hogy a hibás vásárlások mennyisége, de ez nagyon nagy szükség van a kereskedőktől az adatra. Az nem hozzáadott érték, hogy van egy weboldalom egy termék névvel, meg egy homályos fotóval. Az nem kereskedelem. Tehát, hogy ennél sokkal-sokkal több kell. Mi egyébként csak saját magamat mondom, ebben a pillanatban 150-200 paraméterrel dolgozunk, és ez most kevés lesz. Tehát, hogy egy terméknél sok esetben 50-100 paraméterünk van, és lehet, hogy ez még kevés.
1: És ez nem fogja a vásárlókat külföldi webshopok felé terelni? Tehát, hogyha az AI azt mondja, hogy rendeld meg, és akkor ő majd nem a magyar kereskedőt hozza ki, hanem a nem tudom én az Amazont akár, vagy a Temut, vagy bárkit, akkor...
0: Hát itt egy digitális szabadság van, kérem szépen, tehát hogyha annak a kereskedőnek, most nem gondolom, hogy ez pont a Temu lesz, de egy Amazon akár simán lehet, jobb adatot szolgáltat az internet felé, a világ felé, akkor ebből nyerhet egy ilyet, mert nyilván csak tippelem én, hogy minden AI azért elsősorban hazai kereskedőt fog referálni, tehát Magyarországon megvásároltuk, de kinyílik ezzel a világ, tehát hogyha a riport elején említettem egy-két ilyen elég speciális alkatrész, majd ő megtalálja nekem egy leggyel kereskedőnél is. Akkor lehet, hogy onnan fogom megvenni, hogyha jó az ár, rendben lévő minőség, és megkaptam azt az adatot, hogy nekem ekkora méretű kell, és ezt kell tudnia konkrétan, csak egy példát a napvitorlás történetben, amit kerestem napvitorlát, ugye két fontos paraméter van egy napvitorlánál a színén kívül, az mondjuk a mérete és az anyagvastagsága. És egy nagyobb méretű napvitorlánál, hát elég kritikus kérdés, hogy milyen vastag az az anyag, hogy az első szél ketté fogja fújni, vagy pedig tartós lesz. Nem találtam Magyarországon ennél a méretnél olyan kereskedőt, aki nyilatkozott volna az anyagvastagságról. Mond.
1: Még egy dolog, hogy nagyon sokszor merült már föl, hogy jön-e az Amazon, nem jön az Amazon. Most hogy látod, hogy fog jönni Magyarországra az Amazon, vagy legalább itt a régióba elkezdi, vagy marad az, hogy Németország, meg Spanyolországban mondjuk ott van, de Magyarországon nincs?
0: Nincs erről információ, még nem nagyon látok ebbe változást. Magyar vásárlók egy rétege vásárol az osztályt német Amazonról. Ebben én pont nem látok most változást. Sok-sok változást látok, például, mint az OpenAI-nál is, ugye megjelenik az európai hirdetési lehetőség, tehát a ChatGPT-et megjelenik, de így nagyobb kereskedőket nem látok nagyobb mozgásba. Egy valaki viszont nagyon ügyesen mozog, és ez megint csak egy tanulandó példa a magyar kereskedőknek. Tehát ugye az Allegro az a jó pár évvel ezelőtt meg akarta vetni a lábát több országba, és volt, ahol az elmúlt ugye években visszaborult, kellett teljesen fújnia, és nyilvánvalóan egy Allegro méretű kereskedő borzasztóan sújtotta az a hirdetési verseny, amit egy Temu diktált az elmúlt két évben, és most, hogy a Temu visszálépett, nagyon ügyesen döntött ott a teljes marketing stáb, hogy akkor most fogjuk Magyarországon feltekerni a potmétereket, és hogyha a közösségi oldalakkal jelsz, akkor elég sok Allegro hirdetéssel találkozol, és most már magyar vásárlóknak egy komoly része elkezdett Allegro-ról vásárolni, holott egyébként itt vannak talán másfél-két éve, de nem volt levegővételi lehetőséget, be kell látni egy olyan hirdetési dömping mellett, és ilyenkor, amikor ez a helyzet változik, akkor nagyon gyorsan kell mozogni, és most ez történik, hogy az Allegro nagyon gyorsan azt mondja, hogy nagyon jó, tehát hogy most már tudunk rentábilis alapon hirdetési helyeket venni, akkor viszont vegyünk, és akkor csináljuk meg az ország forgalmát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jön az őszi e-commerce konferenciátok. Mondd el, hogy pontosan mikor és hogy lehet jelentkezni.
0: Szeptember 8-án fogjuk tartani az Európai Event Centerben, és a jegyeket most éppen egyébként kedvezményes áron az ekerkonferencia.hu oldalon találják a kedves érdeklődők, ahogy a teljes programot is, ami még folyamatosan egészül ki. Jó magam is ott leszek, ugye azt tudni kell, hogy ez egy non-profit egyesületnek a rendezvénye, tehát nem egy profitorientált rendezvény. Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik elkereskedelem irányt, vagy aki mélyebben benne van, neki ott van helye, és szeretettel várjuk őket szeptember 8-án.
1: Köszönöm Zabari Istvánnak, az e-commerce Hungary elnökének és a Lumenet ügyvezetőjének, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok.
1: Ez volt a Média Egymára, egy hét múlva jövünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és minden héten 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket. Ezeknek a rádióknak a listáját megtalálják a weboldalunkon is. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve a media1.hu/RSS címen az RSS folyamunkra, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról, legújabb híreinkről. Köszönjük az önök figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra, tehát egy hét múlva.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Nem bírod már elviselni.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
8: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrőgoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre háromfős csapatok jelentkezhetnek október 4-e éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
11: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

mellette a Schöder klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menet szél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás. Gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső. Futás lefelé! Nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő. Mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állíts le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi palotta kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges, hogy mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas, Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatt a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Ah, kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálj a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vajjá,

0: hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc. Így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne bintim, hoan sinne gammon? Ui! Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátett, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Sóder Klub színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja James, nyomja!
1: Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen, az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje, a pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt, ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyelj, már oda kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld színt vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam ezt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert az lenne a bolyba, hogy

0: Jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Kukasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***szik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert... Na! Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta, rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. félretoltam.

a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöketnek szeretettel! De azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszerbéke ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszerbéka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! Gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik... Hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellett ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk, szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Leszi hazatért is úgy, hogy ő a Leszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújított a Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... de én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősebb borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Következő műsorunkkal a nemrégiben elhunyt Vas Gábor színművészre emlékezünk. Mai műsorunkra színész portréval készültem. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Pillét hallják. Színészkeresés szempontjából túl messzire nem is kellett menni. Ki a Pillesó férfi szignál hangja?
8: Pillesó! Kattintson ránk! Hallgasson minket! A pille.hu weboldalon.
7: Vas Gábor, színművész.
9: Hé, srácok, itt a szocsacsi, ropogós friss tömbermaci, ez ám a finom krumpli gyemege.
7: Hangját reklámok, filmek, szinkronok tömkelegéből ismerhetjük.
10: A főszerepben Bruce Willis, magyar hangja Vas Gábor.
11: Remek állást kapott. Nagy karriert futott be.
12: Ezért kellett ide költöznie?
11: Gyorsan kapcsolsz, Argyle.
12: És maga miért nem jött vele?
7: A hangfelvételt jó néhány évvel ezelőtt magnó kazettára készítettem, mely elkallódott, így évekkel később tudtam csak számítógépen megvágni. De amiről annak idején kezdő újságíróként beszélgettem vele, az talán még ma is érvényes. A Pillesó mai vendége Vas Gábor, színművész.
6: Pillesó!
8: A pille.hu weboldalon. Kattintson ránk! Hallgasson minket!
13: Színészettel úgy kerültem kapcsolatba, hogy azt mondta nekem a középiskolai tanárnőm, hogy miért nem jelentkezett a színművészeti főiskolára.
14: Azt mondtam, hogy
13: nem tudom, miért nem jelent. Akkor azt mondta, hogy akkor te jelentkezz a színművészeti főiskolán. És én jelentkeztem a színművészeti főiskolára. Egészen addig azt sem tudtam, hogy van ilyen, hogy színművészeti főiskola. Na, ez egy kicsit túlzás, de majdnem így van. De hogy hol van, merre van, minek van, ezt nem igazán tudtam.
15: Mi volt az, ami őt erre inspirálta?
13: Versmondó voltam igazándiból. 14 éves koromtól egy amatőr színjátszókörben Heves megyei irodalmi színpad Eger. Oda jártam, és iskolán belül nagyon sok verset mondtam.
15: Ott születtél?
13: Kömlőn születtem Heves megyében, és Egerben a Dobó gimnáziumban jártam iskolába. És akkor szavaló versenyeken voltam, ilyen Petőfi Sándor szavaló verseny 73-ban, meg 74-ben Csokonai szavaló verseny, meg Kazinci szép magyar beszédverseny, szóval ilyeneken jöttem, mentem, tettem, vettem, és úgy nyeregettem őket úgy sorba, és erre fel azt mondták, hogy akkor én jelentkezzek. És akkor jelentkeztem, végül is ennyi történt. És fölvettek. Készülni kell versekkel, meg készülni kell prózával, meg kell hozni dalokat. Voltak ilyen tanáremberek, akik engem így ezzel fölkészítettek. Ide jöttem, aztán arra emlékszem, hogy harmadik felvételi vizsgán mentem ki az Ódri színpadról, és kellemetlen hang fölkiabált a színpadról, hogy jöjjön vissza. Akkor visszamentem, tegye a füle mögé a haját, meg olyan válig érő, szép, hosszú, fekete hajam volt, ez most már nem derül ki rólam. Füle mögé tettem a hajam, köszönjük szépen, mondták, és akkor ezzel kész voltunk. Majd két hét múlva kiderült, hogy ez a Várkonyi Zoltán volt, és felvett az osztályába. És aztán elvégeztem. Hát ilyen egyszerűen mentek a dolgok.
15: Kikkel jártál egy osztályba?
13: Kikkel? A közismertebbek közül Hernádi Judittal, Józsa Imrével, Korcsmáros Györggyel, Pele Martoni Krisztinával, Tahi Józseffel, Tomaleknál, Gáborral, Nándornak a fiáról van szó, kit ne felejtsek ki, Homoki Magdolna, Horinecki, Erika Dobos Katalin, és azt hiszem körülbelül kész is vagyunk.
15: Főiskola után sikerült állást kapnod?
13: Akkoriban egyszerűbb volt az élet, mindenkinek volt szerződése, olyan nem létezhetett, hogy valakinek, ha csak valami súlyos fegyelmi vétség miatt esetleg egy időre nélkülözték, de egyébként mindenkinek volt szerződése, többnyire nem is egy. Én akkor rögtön főiskola után, nem is után, hanem még főiskola közben, hiszen utolsó év, második fél évében már szerződünk, leszerződtem Kecskemétre a Beke Sándorhoz. Majd lementem körülnézni, miután aláírtam fönn a Vas utcában a szerződést, lementem Kecskemétre, mondva, hogy legalább lássa már, hogy hova kerülök. Lementem, és akkor ott tanulja voltam egy vitának a Beke Sándor, aki akkor főrendező volt Kecskeméten, és az akkori kecskeméti színigazgató között, és akkor úgy gondoltam, hogy miután engem tegnap előtt éppen megkeresett a Svajda György, aki akkor csinálta először a Szolnoki Színházat, akkor alakítgatta, úgy gondoltam, hogy ezt a rossz szituációt, ami ott van, ezt egyféle módon lehet feloldani, fogom magam és átszerződöm a Svajdához. Úgyhogy azon melegében át is mentem Szolnokra, a Svajda Gyurihoz. Ez volt tavasszal, aztán amikor össze megérkeztem valóban a Szolnoki Színházhoz, akkor már Kerényi Imre volt az igazgató, mert hogy közben ott is zajlottak az események. Akkor ez úgy zajlott, 1978-ról van szó, tehát nem olyan régen, be akartam mutatni a Velencei Kalmárt. Akkor az tiltólistán lévő darab volt, a Svajda, és nem engedték. Akkor berohant az akkori önkormányzat, minek hívtuk, akkor tanácsba, városi tanácsba, vagy megyei tanácsba, és azt mondta, hogy ha nem engedik, hogy bemutassa, akkor ő fölmond, mondta a testületnek, a testület azt mondta, hogy akkor adja ezt írásba. Majd elrohant, írásban bevitte, és azt mondta, hogy jó, köszönjük szépen, elfogadjuk. Ennek következtében Svajda távozott, majd kerestek egy másik igazgatót, ez volt a Kerényi Imre, akinél töltöttem egy évet, mindenképpen és mindenféle szempontból szerepek, és anyagi szempontból is természetesen. De mint tényleg mindenféle szempontból jobb ajánlatnak engedtem, ez volt a Lénár Péter akkor Szegedön. És akkor 79-ben átszerződtem Szegedre, és ott töltöttem életem legklasszabb fiatal 5 évét.
15: Milyen szerepeket játszottál?
13: Baromi sokat játszottam, ott tényleg nagyon sok volt. Calderontól, Shakespeare-en keresztül, Adobói Szenesig, mindent az ég egyadta világon eljátszhattam. Én amit nagyon szerettem, bár vitatott előadás volt, az a Calderon életálom. Amit viszont bennem szerettek, és amiért talán még a mai napig emlékeznek rám az idősebbek Szegedre, hát az a Charlie nénye volt természetesen, amin Charlie nénye voltam, vagy az Imádok férhez menni, ami hát ezek, tudod, ezek a népszerű szerepek. Tehát ebben is megmártoztam ugye a vége felé már, és aztán 5 év után eljöttem a Madách Színházba, mert hogy hívott az Ádám Ottó. A Madácsban eltöltöttem 10 esztendőt. Szeretnéd tudni, hogy mit csináltam ott, fogadjunk. Aha. Kérlek szépen, a 10-ből az utolsó 4-et, egész őszintén is lehet beszélni, vagy nem érdemes? Jó, utolsó 4-et végig szenvedtem, az utolsó 4 esztendő arról szólt, hogy mondjam meg a Kerényi Imrének, hogy elegem van belőle, és plusz megpróbálják leszámolni azzal az illúzióval, hogy egy társulaton belüli színészi lét az jelent bármifajta biztonságot, perspektívát, vagy egyáltalán bármit. Ergo, hogy fölkészítsem magam, és képes legyek arra, hogy szabadúszóként, úgynevezett szabadúszóként vállaljam az életemet. Erről szólt az utolsó 4 év. Az első 5 év, az tulajdonképpen remek volt, még akkor is, ha, hogy is mondjam, Nem, azt hiszem nem voltam főszínész. A Madách Színházban, de jókat játszottam. Gorki Kispolgárok, Cyrano de Bergerac. De mindez az Ádám Ottó keze alatt volt, és az Ádám Ottót én egész egyszerűen, hát az erős túlzás, azt mondani, hogy Jenny-nek tartok, nagy színházi szakemberek, értő, érző, nagy formátumú és tényleg nagyon jó színházi szakemberek közé sorolom. Az a vonulat, tudod, az Ottó, ami volt a Várkonyi Zoltán, Vámos Laci, a nagy színház teremtő emberek közé. Most az ő keze alatt töltöttem 5 évest, és az 5 év nagyszerű volt. Akkor érkezett a Kerényi Imre, és onnantól kezdve nekem csalódások sorozata volt az egész. Míg végre aztán 84-ben el tudtam onnan jönni. Becsuktam az ajtót, eljöttem, és soha többé nem mentem vissza.
14: Hallott az újonc!
16: Újonc!
14: Vízúgy! Ajánlat észak-francia!
16: Nyomkodat!
14: Most jól figyeljen, báró! Tanulja meg, beszélhet itt mindenről, csak egyről nem még fennáll a csapat. Épp úgy, ahogy beszélni nem szabad akasztott ember házában kötérről.
16: Mi az?
14: Nézzen rá! Értettem.
16: Á, a...
14: Csit!
17: Ezt a szót nem együtt ki soha, mert tübe jön és magát összevágja.
18: Minap két embert küldött más világra csupán, mivel az orrukból beszéltek.
19: Csak egy kis célzás! Zsenge életének azonnal vége.
17: Egy szó elegendő, egy szó, mit mondok, egy kis mozdulat. A zsebkendőt húz, hát az lesz a szemfedője.
18: Kapitány!
20: Nos, uram, az ember mit csináljon, ha a dél-francia túlzottan kérkedő? Mutassa meg, hogy az északi tájra bátorság szintén magasra nő. Köszönöm!
17: Sziláló, beszélj már!
21: Mesélj neki, Sziláló!
22: Elindultam hát, hogy harcba szálljak vélük. A hold tündöklött, mint egy kerek óra. Amikor hirtelen az ezüst ragyogást egy gondos órás felhőtokba dugtam. Korom sötétséglámpa nincs a parton, az ember ördögbe is alig látott tovább.
20: Az orránál.
23: Ki ez az ember?
17: Ez ma reggel jött.
23: Ma reggel?
20: A neve báró növie.
23: Vagyunk.
20: Es. Csajjál!
22: Azt mondtam. Hogy semmit se láttam, mentem teács magamba, meditáltam egy nyomorult koldósértán, kivívom valami fényes herceg bősz haragját, aki...
20: Megorról?
22: Bosszút áll. Igen. Mondom magamat, te felesleges bemártalom.
20: Az orrát!
22: Ujjamat, te forró lébe, mert hát könnyen ad ilyen nagy úr az embereknek...
20: Orrot!
22: Titkos döfést, de tessék vagy ne tessék előre, most első a kötelesség. Gyerünk, Cyrano, szóltam most magamhoz, egy pillanatban egy kéz a sötétben.
20: Orrot teremtik!
22: A csapást kivédem, s ím szemben áll...
20: Egy ornyi hosszúság!
22: Köszönöm! Szemben áll... 100 holtrészek zsivány, pálinkás hagymabűz, lehel mind. Jönnek hirtelen szólok magamhoz, vágjad, verjed, üsd, nekik megyek hatalmas.
20: Orra!
22: Tűzzel, kettőt levágok, egy a tűrőbe szalad, egy rám csak most, paf, és erre én.
20: Hát kéri!
22: Menj, györgős, menj, györ, menjetek ki, mi? Jaj!
24: Akkoriban ez azért nagy szó volt, hogy te, mint szabadúszó...
25: Ennyire nem volt. Ez sokkal egyszerűbb volt. Az egész egyszerűen azt mondtam, hogy én annyira megutáltam a színház hátterét, mindazt, amit ti, akik kívül vagytok, vagy kívülről nézitek, talán kevésbé tudtok. Mindazt a mocskot és kiszolgáltatottságot és reménytelenséget, kilátástalanságot, ami egy színházban tud lenni, és amitől az ember depressziós és nagyon rosszul érzi magát hosszú időn keresztül, hogy nekem egy évig nincs kedvem egy színház utcájába se bemenni. Ezt nagyon komolyan így gondoltam. Nem igazán izgatott, hogy én hogy fogok működni, mint színművész mostantól kezdve, majd lesz valahogy. Persze ehhez hozzátartozik az, hogy a színházon kívül nagyon sok mindent más csináltam. Természetesen voltam, iszonyú mennyiséget szinkronizáltam. Mindemellett ott vagyunk a reklámpiacon, amit, mint tudjuk, a megélhetésben azért meglehetősen sokat számít. Tehát egzisztenciálisan, még ha nagyképűen is hangzik, megengedhettem magamnak azt, hogy a színészek bőséges havi áradékát, amit a színháztól kapnak, a mai napig baromi keveset, ezt nélkülözzem. Nagyképűen hangzik, de ez akkor is ez az igazság, még bármennyire is le akarnám tagadni, de tényleg igaz. És akkor jött egy volt osztálytársam és barátom, Kocsmáros György, győri igazgató, és azt mondta, hogy gyere és játszd el az Egerek és emberekben a Lenit. Osztottam, szoroztam, és azt mondtam, hogy hát ezt viszont el kell játszanom. Most ez olyan fokon volt nagyszerű dolog, hogy szerintem életem legmeghatározóbb szerepe volt ez a mai napig. És aztán még eljátszhattam Győrben nagyon sok mindent, úgyhogy nem szerződtem le, tehát én nem voltam győri színész, engem ott meghívott szerepekre erre, arra, Kína színész Dumas Sartre darabjában eljátszottam kint a színész, eljátszottam Pfeiffer Ladyben Higgins professzort, bejátszottunk Cseresznyéskertet, játszottunk Vágyvillamosát, szóval nagyon jó szerepek során sikerült ott eljátszanom 5 év alatt. 1984-től magam bonyolítom az életemet. Kiszolgáltatottságom annyiban szűnt meg, hogy én szabadon dönthetek, tehát amikor én nem játszottam a színházban egy évadon keresztül, akkor azt én magam döntöttem el, hogy én nem akarok színházban játszani egy éven keresztül, mert szeretném mindazt a restanciámat, dolgaimat, amik évek alatt fölhalmozottak, elrendezetlenek voltak, mindezeket egy év alatt rendbe tenni. Na most ez nem sikerült természetesen, de ezzel együtt nagyon sokat haladtam előre, és ez fontos volt. Én nem akarok mindenáron játszani, Isten mindenáron van a hangsúly természetesen. Akarom érezni, hogy engem ez izgat, engem ez foglalkoztat, akarom érezni azt, hogy akarom csinálni. Ha meg azt érzem, hogy vagy nem, vagy kételjeim vannak, akkor nem kötelező, és ez nagyon jó.
24: Hogyan jött be a képbe a szinkron, illetve a reklámok?
25: Hisz egyszerűen van egy orgánumom, ami keresett a piacon, azt hiszem, amiről nem tehetek, mert hát ugye apám, anyám gyártmánya tulajdonképpen, élekfélbe eldohányzom, de van egy orgánumom mindenképpen, amire nagyon sok helyen vevők, és aztán annak idején persze kényszerből ez a szinkron, talán nem is csinálom nagyon rosszul, és ettől aztán keresett vagyok. A reklám az meg úgy alakult, az megélhetési kérdés volt annó még a reklám hőskorában, amire ti már nem is emlékezhettek, amikor még reggelette Kossuth Rádió 10 perces reklámblokkok zajlottak, és mindezt a József körülti hangstúdióban fölvettük. Hát oda mentünk egy hetente kétszer, beültünk oda hárman, négyen, és fölolvastunk 10 perc reklámanyagot, amit a Magyar Rádió avatott rádió rendezői rendeztek. Tehát Varga Géza bácsi, aki hát tényleg a csúcsok csúcsa volt a rendezők között például. A Valencián Alex örmény származású nagyszerű magyar rádiórendező. Szóval nekik meg az volt a megbízatás, hogy reklámokat kell rendezni. Ez így kezdődött, aztán elindultak a kereskedelmi csatornák, és akkor én belepottyantam a Danubius rádióba. Ott volt a hőskor a kereskedelmi rádiózásban. A jelenlegi nagy mogulok ugye tulajdonképpen onnan indultak el, ott töltöttünk fél éjszakákat Mikó Robival, Geszti Péterrel és többiekkel, és gyártottunk egy-egy fantasztikusan jó rádióreklámot. Akkoriban persze ez még nem volt ennyire pozitív. Talán pozitívnak ma sem pozitív, de semmiképpen nem dobálnak túl sok követ az emberre, ha reklámokat vállal. Ez művészi rangon alul volt. A reklám az nem művészi munka. Most az a baj csak, hogy a művészi munkából nem tudom hány ujjam kellene hozzá, hogy felsoroljam, hogy kik tudnak megélni tisztességesen. Kevesen. Mint ahogy az összes többi alkotó művészet tudott, tehát ahogy egy terakotta szobrász a köcsögöket gyártja, hogy tudom is megpróbálja eladogatni őket piacon, mert ebből muszáj pénzt keresnie, nem tudja eladni az igazán művészi értéket. Most a színész művészi munkáját sem veszik meg azon az áron, ami meg kéne. Természetesen, mint ahogy ebben az országban nagyon sok minden alul van értékelve, vagy nincs alul értékelve, de minden esetben semmiképpen nincs megfizetve anyagilag. És én úgy gondolom, hogy ezzel ma már semmi baj nincs. Azt látom, hogy színész egy autóért elvállal egy tévéreklámot, akkor elvállalt, hát semmi gond nincs. Tehát én nem ütköztem meg azon, hogy a Cserhalmi Tyutyú cím reklámmá változott. Nincs ebbe semmi rendkívüli.
24: Mi a véleményed magukról a reklámokról, szövegezésükről, kinézetükről?
25: Arról rengeteget lehet beszélni a reklámról. Borzasztó sokat, nagyon rossz véleménnyel vagyok. Alapvetően úgy érzem, hogy volt egy időszak, amikor tanultuk a reklámot ebben az országban. Amikor még nem érkeztek meg igazán a nagy ügynökségek, nem nyomult be a PR és amit akarsz. Tudod, ugye a kezdetek kezdetén voltunk, tanulgattuk, próbálgattuk, ügyeskedtünk, néha csináltunk jó dolgokat. Most úgy érzem, hogy nagy üzem van, és kevés fantáziával, kevés tehetséggel és kevés hozzáértéssel. Úgy érzem, hogy lezajlott egy generációváltás a reklám megrendelők és a reklámgyártók között. Anélkül, hogy ez az új generáció, aki megérkezett, megtanulta volna valójában a szakmát. A probléma ott van, hogy ő azt hiszi, hogy megtanulta, vagyis hogy ért hozzá. Ettől borzasztó nehéz. Pláne velem nehéz ilyeneket elkövetni, amikor tehetségtel és rossz reklámokat csinálom, mert én tudom, hogy mi a jó reklám. Egész pontosan nem mindig tudom, mi a jó reklám. De az, hogy melyik rossz, rögtön
24: visszaveszem. Mennyire vagy válogatós, mondod valamiről, hogy azt nem.
25: Volt már olyan. Ne, persze, jó, ez aranyos sztori. Azt mondtam, hogy alkoholreklámot nem vállalok. Most ezek után fölhívott egy bizonyos whisky forgalmazó cég, és azt mondták, hogy akkor egy whisky reklám rádió. Ha ez még új dolognak számít, és mondtam, hogy ne haragudjatok, nem. Na jó, de mégis, ha igen, akkor mennyiért? És akkor mondom, én mondok ezeknek egy olyat. De mondok egy olyat, hogy anyat vágják magukat, és sikítve eldobja a telefonkagylót. És akkor én mondtam egy olyat. Ekkora pénzt még életükben nem. Rövid szünet után azt hallottam a telefonon, hogy jó, rendben. És akkor innentől kezdve végem volt.
24: Elvállalhatod?
25: Hát akkor már muszáj volt, figyeltem el.
24: Magukról a filmekről mi a véleményed?
25: Jó véleményen lehetnék, ha nézném őket, de bevallom őszintén, hogy leszoktam a televízió nézésről, úgy unblock az egészről. Néztem egy darabig, különösen, hogy elindultak a kereskedelmi csatornák. Biztos én vagyok most már szálkás öreg ember, vagy nem tudom milyen. Úgy érzem, hogy bekövetkezett egy olyan pont, amitől kezdve ez a televíziós média többet árt, mint használ, különösen egy korosztálynak, ezt nevezzük az én gyerekeimnek, akik még ugye nem tudnak szelektálni, az ő értékítéletük még meglehetősen képlékeny. És én úgy gondolom, hogy borzasztó sok ártalom jön a televízióból. Ízlésben, információban, mindenben rettenetes módon teszi tönkre a környezetet a televízió. Ezt egy módon tudom kiküszöbölni a magam részéről, hogy tudom, hogy melyik a piros gomb, és akkor megnyomom és kikapcsolom, illetve ma már eljutott odáig, hogy a bekapcsolót eszembe se jut megnyomni. Olvasok.
24: micsodát?
25: Minden. Újságok, magazinok, folyóiratok, ponyvaregények, szép irodalom, minden az ég egyet, bármit hajlandó vagyok olvasni, mindent szívesen olvasok, inkább, mint hogy bekapcsoljam a televíziót. Inkább elolvasom az újságot, mint hogy megnézek egy televízió híradót. Mert tudom, hogy a újságban hol keressem meg azokat a híreket, amiket én el akarok olvasni, többit nem olvasom el. Tévét se szeretem, meg a mozit se szeretem. Persze nem igaz, csak nagyon nehéz megtalálni azokat a filmeket, amiket én szeretnék megnézni. A többségét nem szeretném megnézni azoknak sem, amiket szinkronizálok. Hívnak, és ez a munkám, hát ez a dolgom. Ha szelektálnom kéne, akkor mindig le kéne ülnöm, meg kéne néznem egy filmet, és azt mondom, hogy ezt én nem vállalom. Erre ékes példa, mindjárt mondom, hogy mi volt a címe. Nem Hubertus, mert az egy ital, azt tudom, várjál. Két ilyen agyabeteg fantasy film volt, az egyik a Xena, a másik meg a Herkules, lehetett az? Herkules. Az a lényeg, hogy egy este otthon vagyok, és nézem, hogy a gyerekeim mit néznek gürű szemmel a televízióban, és oda nézek, és egy ilyen szőkehajú, kigyúrt elme beteg ott ugrabugrál, meg ordibál, meg ilyen baromságok zajlanak, és mondom, nem létezik, hogy ezt a hülyeséget ültök, és így nézitek. Ezt a vackot, ezt a nem tudom, ezt a nem is tudom, szóval minden filmen aluli pótvarékot. Ez volt este, másnapra diszpón volt a masterfilmbe, elmentem a masterfilmbe, bementem a műterembe, és elmeséltem ezt a történetet, hogy gyerekek, ezt nem tudjátok elképzelni, hogy milyen szart láttam a televízióban, ott ülnek a gyerekeim, nézik ezt a borzalmat, ezt a nem tudom micsodát, valami, nem is tudom mi a címe, valami ilyen név a címe, vagy nem tudom, micsoda, ott se jutott eszembe, kisegítettek hátul a hangérnökiből, hogy Herkules. Na mondom, na az, jó, mert azt fogod csinálni most. Körülbelül ennyi. Szó szerint így történt, azt mondtam, hogy kész, hát itt vége van. De ez nem azt jelenti, hogy nekem néznem is kell, tehát én szállom legfeljebb a nézőket, hogy ezeket nézik. Ez a munkánk, hogy is mondjam, akkor ez ugyanazt jelenti, hogy egész életemben majd csak főszerepeket akarok játszani. Mindig elolvasom, és azt mondom, hogy ha ez mit tudom én, ez Posgai Zsolt, akkor nem játszom el, mert én csak Shakespeare-t játszom. Szóval most anélkül, hogy lefokoznám a Posgai Zsolt. Ez nem így van, hát végezzük a dolgunkat. Nyilván ők is végzik a dolgukat, ők is nyomják a televízió, amit nyomni tudnak, de nekem ezt nem kötelező nézni.
7: Érdekességképpen hallgassunk bele, hogyan zajlik egy szinkronizálás.
0: 126-os tekercs.
1: 126-os tekercs.
0: És...
2: Nem erre.
1: Mint a macska. Addig megvagyunk, figyelj már, hogy kihűljön.
0: Tudtam, biztos voltam benne.
1: Kihűljön, addig megvagyunk.
0: A ferde betűs volt.
1: Egy stuf, egy kis... És rossz a prozódia, a harmadik sor, az nem jön ki úgy.
0: Dehogy is.
1: Nem jön ki. És már hűs is a lötty, az úgy
0: nem
1: jó. Majd mindjárt meghallod. Majd figyeljél. Building a birdie house. Kutya, ez a kártyaház. Ó, tőle, megint elalszom. De kicsit megfújtálom, hogy kihűljön. So we a little huff house. This warm milk will help me get sleepy again. Mindig az egész tekercset végig fogjuk nézni. Kérdezd meg a hangászt.
0: Időbe szólt. Én előtte mondtam, hogy ne halljuk téged, de nem hallottam But I'd better blow on it to cool it down. So with a little huff and a little puff, I'm gonna cool off my stuff.
1: Help me get sleepy again? But I'd... Jöhet egy kicsi puff? Nem.
0: De.
1: Ez nem jön. Jöhet egy kicsi...
0: Hogy figyelj, ez? Nincs alatta semmi, ez nem egy olyan
1: jöhet
0: komoly
1: egy kicsi
0: valami.
1: Puff, csak nekem olyan hülye jön ki.
0: Nem, jó volt, ne állj meg.
1: Jöhet egy kicsi puff, és már is kész a löcs. Hűs a löcs. Dögöljön
0: meg. Is, de viszont úgy csúnya, és már is, a már is egy
1: és
0: kicsit
1: már is, aha. Hűs a löcs.
0: Igen, mert ugye az így csúnya lesz.
1: És azt hiszem,
0: figyelj,
1: nincs meg a nevetés.
0: És az elsőnek
1: utána
0: a ritmusára, jöhet egy kicsi puff, az fog meg.
1: Az hosszú lesz. Jöhet egy kicsi puff.
0: Nézzük, jó. Össze. Ne kapd össze.
1: Jöhet egy kicsi puff, és már is hűs a löcs.
0: Az is lehet lassabb, hűs a löcs, egy picit
1: látom,
0: a szexi. Nem hallak, nem tudom miért, ez egy ilyen stúdió, ahol egyébként nem
1: hallani. Kozik, figyelj, állandóan kikucsol, azt játssza. Ez valami Kosztolányi Dezső vers, ugye?
3: Fent és lent és lent, göfi, göfi, jöjjjj.
0: Kis Goofy van az öletben.
3: Slend, böfi, göfi, jöjjj.
0: Ezt tanulja meg, mert ő más dallamot kell, hogy énekel járni.
1: Fent, és lent, és lent.
0: Nem.
1: Nem így van.
0: Sajnos,
1: van.
0: De neked igazad van, mert úgy lenne jó, de hát a szöveget nem volt a bő. Fent, és lent, böfi, böfi, jöjj ki.

0: Jaha.
1: Hagyjál már nekik valami hasznos anyagot. Tele van, picsa, fasz, geci, mindennel tele van ez a kamera.
0: Egyben ők is.
2: A rádiókkal mi a helyzet?
3: Ilyen rádiókkal.
2: Kereskedelmi, amelyekben azért téged lehet hallani.
3: Kereskedelmi rádióban engem legfeljebb, mint reklámot hallhatsz, egyébként nem nagyon. A kereskedelmi rádiókról pedig baromira nincs jó véleményem. Én azt érzem, hogy az összes kereskedelmi rádió elfáradt. Mindenféle szempontból elfáradt. Ötletben, színben, kivitelezésben, úgy külsőleg, mint belsőleg egyszerűen fárasztóak. Ma délelőtt ötött eszembe, teljesen jöttem a mai beszélgetésünkről függetlenül. Hallgattam, nem akarom megmondani neked, hogy melyik rádióút. Egy beharangozó önreklám zajlott le éppen. Ugye a Geszti Peti csinált egy iskolát annak idején a szellemes szócsavarásokból, meg a mondattekerésekből, tudod? Most ezt próbálják azóta is továbbvinni, és hajazni, és nem tudom én, és olyan izzadságszokú, kellemetlen ostobaságok dőlnek a kereskedelmi rádióból, és pusztán azért, mert úgy gondolják, hogy erre van még mindig szükség. Én már nem bírom hallgatni. Ott ültem és hallgattam valóban benne a stúdió környékén, és megkérdeztem, hogy az a bizonyos illető, hogy az Istenbe szólalhat meg egy mikrofon előtt, vagy ha már igen, akkor ez hogy mehet ki az éterbe? És akkor azt kérdeztem meg, hogy gyerekek, itt bárki bármilyen módon bármit mondhat bele a mikrofonba, és azt senki nem szelektálja? Nincsenek tudatában annak, hogy milyen irgalmatlan felelősség van azon, aki belebeszél egy mikrofonba, és ez eljut egy csomó emberhez? És ezt ma is ugyanígy érzem, hogy ez a felelősség megszűnt. Én nem azt sírom vissza, amikor párt alapon szelektáltuk a mondani valót a Kossuth Rádió előtt, tudod, amikor még nem lehetett belépni az adótoronyra, nehogy a mikrofonba valami hülyeséget mondjál, mindenki kontrollálva volt és ellenőrizve volt, de ezt, ami most van, anarchia. De ez teljes fejetlenség. Ez egy összevisszaság. Nézek egy bizonyos komédia showt, és akkor nagyokat nevetünk közben. És nem tudom meggyőzni a komédia show producerét arról, hogy a humor nem azonos azzal, mint amikor izzadunk egy mondaton végig, nem tudjuk befejezni, és azt mondjuk a végén, hogy szar, és akkor jót nevetünk. Hogy ez nem humor. Én számomra a Gangsta Zoli nem fogyasztható. Nem azért, mert nem kedvelem őt, hiszen a kedves kolléganőm fiáról van szó, és kollégám fiáról van szó, de nem fogyasztható a Gangsta Zolit, ha nyomatják és sztárolják, akkor nincsenek tudatában azzal, hogy mit művelnek a fiatalokkal. Szabad ilyeneket mondani? Szabad. Számomra a Zoli nem igazi. Ő egy műanyag ember. Ő ki lett találva, kitalálta saját magát, föltetkozta saját magát, és eladja saját magát. Ő egy gyártmány. Csak én azt gondolom, hogy a mai hallgatók, a mai nézők ezeket a bálványokat próbálják utánozni. Rettenetes bélyegeket nyomnak rá a fejlődő emberekre, ezekre a fiatalokra. Ugyanez a felelőssége van meg a rádióadóknak is. Én nem azt várom, hogy legyen egyfajta központi kontroll, tehát nem kell még egy Acél Györgynek jönni, az Isten mentsen meg tőle. Ha én elindítok, vagy mondjuk te elindítasz egy rádiót, hogy ne tudd, hogy mi az a szint, ameddig igen, és mi az, amitől kezdve muszáj szelektálni, és muszáj azt mondani, hogy ne haragudj, ezt nem, és ezt sem. Ezt nem lehet kihagyni. Tényleg ez a bármit, bárhogyan, bárkinek csak nyomjátok, gyerekek. Minél hülyébb vagy, annál jobb vagy. Ezt is borzasztóan utálom.
4: Nézzük meg munka közben a legnagyobb sztárokat. Mivel lepnek meg minket a leghíresebb rendezők? És lássuk, mind dolgoznak mostanában a legismertebb filmes szakemberek. Plegykák, hírek, szenzációk a filmvilág fővárosából, Hollywoodból. Mozi, mozi, mozi! Júliusban is minden pénteken az HBO.
2: Mi a helyzet HBO a mozi csatornával?
3: Ugyanez. Néha elfásulok egyébként az egésztől, ez így van, meg belefáradok, elegem van, és azt mondom, hogy ez úgyis megváltoztathatatlan, néha meg aztán hőbörögni kezdek. Ilyen az HBO is, amit már jó sok évet csinálok, látom, hogy mi zajlik belül, mi zajlik kívül, mi az, ami megjelenik a képernyőn, és én úgy gondolom, hogy az HBO az egy remek csatorna. Az attól remek csatorna számomra, hogy olykor-olykor láthatsz jó filmeket, és csak filmcsatorna, nem találkozol benne politikával, népneveléssel, vitaműsorokkal, reklámmal. Baromi jó dolog, hogy ezekkel nem találkozol. Nem vagy kötelezve arra, hogy mást nézzél, tehát nem kell borsodi sörért kimenned a konyhába, abban a nyomorult reklámblokkban, tudod? Leülsz és végignézed. Ez borzasztó nagy dolog. Akik még emlékeznek arra az átkosra, amikor még nem lehetett reklámfilmek közben, ez ma már baromi jó dolog, hogy reklámok nélkül nézhetsz végig egy filmet. Ilyen lett a világ, hát kész. Csak én ezt nem szeretem.
2: Beszéljünk egy kicsit magánéletről.
3: Ezeket címeket, telefonszámokat. sokat kérek.
2: Azt én kérek tőle, család, gyerekek.
3: Feleség, vagy mondod, név Koda Judit, a lányom Vas Eszternek hívják, a fiamat Vas Dávidnak.
2: Mit szólnak hozzá, hogy apu a tévében?
3: Szoktál. Én nem voltam velük egy ilyen, persze nem csak ebben, azt hiszem, hogy semmi másban nem erőltettem én. Itt azt mondom, hogy arra menjetek, amerre kedvetek szottja, legfeljebb majd igazgatlak benneteket közben. Bizonyos vadhajtásokat egy ideig próbáljuk nyesegetni, aztán rájövünk, hogy reménytelen, de nem igazán zuhannak hanyat se színháztól, se televíziótól. Úgy tetszik nekik, azt hiszem, tudod? Tehát mit tudom, hogy a hangomat meghallják, néha még kikiabálnak, hogy apu, te vagy a tévében, szóval ennyit. Nincs bennük ilyenfajta kényszer, vagy nincsenek beoltva színházzal, vagy színészettel.
2: De hogy állsz a színházzal? Vannak például szerepálmai?
3: Nincsenek, sose voltak. Azért, mert én nem tudom eldönteni egy szereplő, hogy el tudom-e játszani, vagy sem előre. Ennek következtében nem mondhatom azt, hogy ezt szeretném játszani. Minden szerepet úgy szeretek eljátszani, hogy valamilyen szinten azért elégedett legyek magammal. Ez ritkán fordul elő.
2: Nem félsz attól, hogy beskatujáznak azzal, hogy Vas Gábor az HBO mai műsorán, amit tudom én, milyen reklámba hallották, és akkor egyszerűen felismerik azt, hogy jé, ez az, akit hallottunk.
3: Én foglalkoztam ezzel, és most azt kell mondjam neked, hogy már nem, ez már ez a része nem érdekel. Azért nem, mert annyi minden történt, azért annyi mindennel megismerkedhettünk. Most az azóta az azt jelenti, hogy volt egy rendszerváltás, kinyíltak a határok, találkoztunk önmagunkon kívül másokkal is. Ami például annyit jelentett, hogy azt mondtam neked, hogy attól, hogy te a sarki kocsmában vagy, pincér, attól te még játszhatsz Hamletet Hamburgban. Ez nem egy csoda. És én azt gondolom, hogy ez az ország is afelé jár igazából, hogy nagyon sok mindent kell majd csinálni. Egyrészt gondoskodnod kell a megélhetésedről, valamilyen szinten az egzisztenciádról. A magyar színházi élet nem fog tudni eltartani folyamatosan ennyi színészt, mint amennyi most van. A szétesés környékén jár a magyar színház. Ilyen szempontból mindenképpen. Ez odakint már nem olyan nagy csoda. Német színésszel beszélgettem, akivel forgattam együtt, beszélgettünk magyar színházról kintékről, és ő nagyon csodálkozott, hogy itt szinte teljes foglalkoztatottság van. És ő azt mondta, hogy hát nálunk van ez német. Tehát akkor még NSK volt, bocsánat, akkor még nem volt közös német, NSK volt, és ő azt mondta, hogy olyan 90-95%-os a munkanélküliség a színészeknél náluk. Ami hát persze azt jelenti, hogy időszakosan hozzájutnak feladatokhoz, legyen az televízió, film vagy színház, de többnyire nem ebből élnek. Mindenkinek van egyfajta elfoglaltsága, persze nyilván a sztárok abból élnek. Egy német televízió sorozatba be vagy forgatva, akkor abból nagyszerűen megélsz. Egy ilyen Klinika című sorozatba belecsöppensz, akkor nagyon jól megvagy, és akkor sztár leszel benne, és akkor úgy el vagy.
4: Szomszédok teleregény 1986.
0: Ó, Julikám, édes! Engedd meg, hogy bemutassam Vitéz művész urat. Magenheim Ádámné. Ádámné, mi? Nem biztos. Rendelés néha késői elvégez, de azt ígérte jön. Pedig úgy gondoltam, hogy ma a művész úr szórakoztat téged, és én a doktort. Hát így csak félig teljesül a vágyam. Érezzetek jól magatokat!

0: Tessék parancsolni.
1: És ha mondjuk holnap este megvárnám az előtt a stúdió előtt, akkor nyugodtan beszélgethetnénk egy kicsit önmagunkról.
2: Kicsit gyors a tempó. De nem bánom, hívjon fel telefonon. Úgy 8 óra körül végzek.
3: Julikám, édes, Ádám keres telefonon. Attól tartok, nem jön.
2: Megfognád? Egy pillanat.
4: Nos, milyen?
1: Vonzó. Érdekel. De miért fontos neked, hogy ez összejöjjön?
4: Ez maradjon az én titkom.
5: Most még próbálunk ragaszkodni ahhoz, hogy abból a havi 40 ezer forintos havi fizetésből majd baromira jó el vannak a színészek, de nincsenek jól el, hiszen tudjuk az árakat, minden béreket, szóval mindent tudunk. Ez így nehezen működik nálunk, és egyre kevésbé. Nem véletlen, hogy a státusz például, a színházi státusz, mint olyan lassan teljesen megszűnik. Ami hülye, ostoba adótörvényeink és mindenféle miatt zajlik a dolog úgy, hogy mindenki BTV változott és KFTV-t. Makai Sanyi barátom, ő azt mondta, hogy akkor jött rá arra, hogy gyakorlatilag a jelen formájában semmi értelme a színészetnek, amikor először írta le ezt, hogy Makai and Makai BT. Onnantól kezdve nem Makai Sándor színművész vagy, hanem Makai and Makai BT. Én hosszú ideig próbáltam ezzel viccelődni, és mondtam, telefonon hívtak, akkor azt mondtam, hogy tessék, Prológus Betéti Társaság titkárság, kit adhatok. Én nem Vas Gábor színművész vagyok, én Prológus Betéti Társaság vagyok, egy a 150 ezer adócsalóból Magyarországon. Most az adócsalást ráadásul, és ez benne a szörnyű, legálisan csaljuk az adót, mert erre kényszerít bennünket az ostoba adózást, tudod? És nem azzal foglalkozunk, amivel kell. Számlázgatunk, oda-vissza keresztül kasul, könyvelőket tartunk el, naplófőkönyveket vezetünk, és nem tudom micsoda, és nem a szakmánkkal foglalkozunk. Hivatalnokká kényszerítettek bennünket. Nagyon rossz.
6: Mi az álmai? Mi az, ami még hiányzik?
5: Mi az, ami hiányzik? Nem tudom, én biztos ilyen nagyon pragmatikus emberke vagyok, mert hosszú távú álmaim igazából önmagamra vonatkozóan nincsenek. Mindig is olyan voltam, hogy én nagyon keveset néztem hátra, és mindig a konkrétumokig, tehát a megfogható kik gondoltam előre. És mondjam, szóval én szeretem azt, ami már kézzel fogható, azt, ami elérhető, amiért van mit tenni. Olyan álom nekem soha nem volt, hogy ja Istenem, még mit szeretnék. Erről az ember persze beszél, de hát ezek is olyan hülyeségek. Tudod, hogy ezt mondom, hogy amikor az első lakásunk volt Budapesten, akkor persze Retek utcában a Fény utcai piac mellett volt, akkor még nem volt itt a piac, ami tulajdonképpen ugye a rózsadom lába. Ez annyira a lába, hogy ez a Margit körúttal majdnem, hogy tökéletesen megegyezik. Most ez azt jelentette, hogy én a WC ablakomon úgy derékig kilógtam, és úgy elcsavartam a fejemet balra, akkor láttam a rózsadombot. Stimmel? És akkor azt mondtuk, hogy hát milyen jó pofa lenne ott egy kicsit feljebb lakni, tudod? Ez volt, de ez egy ilyen vicces álom. Majd egyszer csak elkezdtünk költözgetni, költöztünk egyet, aztán költöztünk még egyet, és most pont ott lakom, ahonnan a WC ablakomból fölláthattam. De ez sem olyan volt, tudod, hogy ez most minden áron. Igazából így hozta a sors, meg a szerencse, mert nagyon nagy szerencse kellett hozzá, meg pénz is természetesen, de dolgozni is kellett érte elég sokat. De nem volt ez sem egy olyan mindenáron, ami, és ez, látod, ezek is ilyen teljesen megfoghatatlan dolgok, hogy az embernek, mint szülőnek, a gyerekeivel kapcsolatban kell, hogy legyenek elképzelései. Én nekem egyetlen egy álmom, vagy vágyam, vagy kívánságom van velük kapcsolatban, és amit az én nagyapám mondott nekem az ő halálos ágyán. Szó szerint így történt, hogy amikor megóhajtott halni, akkor engem és a bátyámat bekísértek, akkor voltam 4 éves, 5, be kellett menni hozzá elköszönni. Mint rendes falu helyen, ahol még azt is tudják, hogy mikor kell meghalni, tudod, borzasztó, de tényleg így zárt, és bementünk, és emlékszem rá, hogy a fejemre tette a kezét, és azt mondta, hogy ember legyél, kisfiam. És úgy ennyi elég is. Aztán, hogy ebbe az emberbe én mit gondolok bele, nyilván nem túl sok negatívumot. Hát, ha ezt elérik a gyerekeim, hogy emberek lesznek, akkor már jó vagyok. Egyébként a gyerekekről még csak annyit, hogy amitől én fölértékeltem őket. Rájöttem, hogy a színészet, ez a szakma, amit mi csinálunk, vagy hivatás, ez mulandó. Hangszalagok ide, videó és filmszalagok oda, ez mulandó. Igazából a pillanat művészete, vagy a pillanat műve mindig. Az egy perccel ezelőtti alkotás, az ma már nem az. Ami megmarad, az nem a színészetből marad meg, valójában az emberből marad meg, és az emberből is. Elsősorban mi marad meg? Az utód, akit te csináltál, aki általad lesz valaki, ha lesz valaki, de benne öröklődsz tovább. Ez az, ami a világra marad belőlünk lassacskán majd. Színészet az úgy van.
7: Pillesó!
8: Kattintson ránk! Hallgasson minket!
7: A pille.hu weboldalon.
9: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm Vas Gábor színművésznek ezt a hosszú beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A mikrofonnál Pillét hallották. Viszont hallásra!
7: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió, www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. A mintegy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszinszendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 26-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 19,5 fok van. Justina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 26-án köszöntjük Justina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű néve a Justinus férfi névből alakult ki, jelentése pedig Justus, azaz igazságos. Szeptember 26-án kívül a Justinák ünnepelnek még június 16-án is, becézése ennek a névnek Justib, Justika, Tinab, Tinácska, Tinib, Tinike és Justina, jeles viselője ennek a névnek Egervári Justina, költőnő, valamint önkedves Justina. Ugyanezen a napon köszöntjük még Cipóra, Cippóra, Ciprianne, Ciprián, Cipriána, Damián, Damos, Darrell, Demjén, Demény, Denton, Dömjén, Justinia, Kozima, Kozma, valamint Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1777-tel kezdünk, szeptember 26-án Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. Ekkor került a várba a jezsuita könyvtár is, amely a mai egyetemi könyvtár alapját képezte. Folytassuk 100 évvel később, 1855. szeptember 26-án John D. Rockefeller, a későbbi olajmágnás, megkapta első és egyben utolsó állását a Hewitt és Tuttle ingatlan közvetítő cégnél. Pontosan 22 évet ugrunk előre, 1877. szeptember 26-án megszületett Alfred Denis Cortot, francia zongoraművész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1877. szeptember 26-án halt meg Hermann Günther Grassmann, német matematikus, nyelvész. Folytassuk 1888-al, szeptember 26-án született T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus. Leghíresebb művei a Macskák könyve és a Gyilkosság a Székesegyházban. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1898. szeptember 26-án Brooklynban megszületett George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Leghíresebb művei a Kék Rapszódia és az Egy amerikai Párizsban. Ugorjunk most a 20. századra, 1922. szeptember 26-án meghalt Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. És most kereken 10 évet ugrunk előre, 1932-re, szeptember 26-án született Almási Miklós, József Attila díjas esztéta, kritikus, akadémikus. Folytassuk 1939-el, szeptember 26-án Budapesten meghalt Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. szeptember 26-ával folytatjuk. New Yorkban ekkor halt meg Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, ugyanis 1948. szeptember 26-án született Olivia Newton-John, angol színésznő. És végezetül 1966. szeptember 26-án megnyitották az első budapesti művészeti heteket. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a jelenések könyve első fejezetéből.
2: Imé eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. szeptember 26-a, szombat. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 43-tól a 45. versig. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték-e szavak értelme felül. Emélkedés. A mai evangéliumi részlet meglepő ellentétet tár elénk. Miközben mindenki csodálkozik Jézus tettein, és az emberek ámulattal figyelik őt, a mi Urunk egészen másra irányítja a tanítványai figyelmét. Az ember fiát az emberek kezére adják, tehát saját szenvedését jövendöli meg. A tanítványok azonban nem értik mesterüket. Lukács evangélista ezt írja, beszédének igazi értelme rejtve maradt előttük. A csodák és a sikerek idején nehéz elfogadni, hogy a messiás útja a szenvedés és a kereszt, mert ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az emberfia nem diadalmaskodik úgy, ahogyan a világ várja, hanem megengedi, hogy elutasítsák, kiszolgáltassák, megöljék, mégis ő győz. Jézus ne csak egy csodatévő személy legyen számunkra, mert akkor elhagyjuk majd őt a próbatételek idején. A tanítvány nem csak a dicsőségben marad hűséges, hanem a sötét pillanatokban is. Amikor nem értjük, mi történik, akkor van a legnagyobb szükség a bizalomra. A kereszt titka nem megmagyarázható, hanem befogadható. És ha valami el van rejtve előttünk, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt, hogy még növekednünk kell, hogy megértsük. Uram Jézus Krisztus, néha nem ismerem útjaidat, nem értem szándékaidat. Amikor csend veszi körül az imáimat, amikor fájdalom ér, vagy amikor nem látom, merre vezetsz, akkor erősítsd hitemet. Add, hogy ne csak a dicsőséget keressem, hanem hűséges maradjak hozzád a nehézségek és próbatételek idején is. Taníts meg bízni benned akkor is, ha titkaid rejtve maradnak előttem. Hiszem, Uram, hogy te mindig velem vagy. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buszéva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbirádióban.
0: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbirádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a békák csontjaiban is új gyűrűk keletkeznek minden téli alvás során, hasonlóan a fák évgyűrűihez. A tudósok ez alapján meg tudják határozni az állat életkorát.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1301-ben Wenzel király a koronázó érseket megjutalmazza. A koronázás augusztus 27. Fehérvárot végbe menvén, a király Budán a koronázó János kal. Érseknek Palocsavárat adományozta. 1777-ben Mária Teréziai elrendeli a Nagyszombati Tudományegyetem Budára a királyi várba való áthelyezését. Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az egyetemi könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy rövid szünet után visszatérünk.

0: Hobbi rádió.
1: Ez még mindig a Hobbi rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan részben felhős idő várható. Most 19 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet 12 és 22 fok között alakul. A hőérzet 20 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 78% lesz. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 238 irányú könnyű szellő várható. Holnap 27-e borult lesz az ég. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul. Egész napos napsütésre számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 316 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A holnap utáni napon derült lesz az ég. 14 és 23 fok közötti hőmérséklet várható. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadék nem várható. 9 irányból érkező könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe, ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órától hallhatják a Back in Time című műsorunkat. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi rádió. Hobbi rádió. Értünk szól.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New Yorki ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

2026 a magyar könnyűzene egyik legsötétebb évének mutatkozik. Fenyő Miklós és Szolnoki Péter után most egy újabb összetéveszthetetlen hang hallgatott el. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki Mankóra támaszkodva is óriási volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blues királya Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt. Ezekkel a szavakkal jelentették be a halálát Deák Bill Gyula hivatalos Facebook oldalán. A később nyilvánosságra került orvosi tájékoztatás szerint az énekest az Alaegerszegi kórházban kezelték, ahol pacemakert ültettek be neki. A beavatkozás sikeresen lezajlott, halálát azonban az ezt követően fellépő hirtelen szívleállás okozta. Fenyő Miklós és Szolnoki Péter után a Hobby Rádió mai emlékműsorában Deák Bill Gyula életét és pályafutását idézzük fel. A következő kicsivel több mint két órában a kőbányai fiúra, a Hobo Blues Band egykori énekesére, Tordára az István a királyból, Bill kapitányra és mindenek előtt arra az előadóra emlékezünk, akinek hangját néhány másodperc után fel lehet ismerni. Én Csák Attila vagyok és sok szeretettel köszöntök most is mindenkit. A műsort a Kőbánya Blues nyitotta. Ennél találóbb kezdést alig ha választhattunk volna, hiszen Deák Bill Gyula 1948. november 8-án Budapesten született, gyermekkorát pedig Kőbányán töltötte. Külvárosi munkás családban nőtt fel, édesapja vasöntőként, édesanyja a dohánybeváltóban dolgozott. Hatan éltek egyetlen szobában. Bill gyermekkorában nem énekesnek, hanem labdarúgónak készült. Az MTK-ban középhátvédként és középpályásként játszott. 11 éves korában azonban egy műtét során megsérült a főütőere, trombózist kapott és egy héttel később amputálni kellett a bal lábát. Labdarúgói álma ezzel véget ért. Később többször elmondta, hogy a történtek után a zene segítette tovább. A 60-as években őt is magával ragadta a Magyarországra megérkező beat zene. A Beatles, a Rolling Stones, a Kings és az Animals dalait hallgatta és énekelte. Egy pongrácúti lépcsőházba kezdődött minden, ahol egy szomszéd fiú gitározott, ő pedig énekelt hozzá. A beat után következett a blues. Nem egyszerűen zenei műfaj talált benne, hanem ahogy később ő maga fogalmazott, életérzést és életformát. Kőbányához sikerei után is hű maradt. Nem csak dalban őrizte a kerületet, hanem 2008-ban Kőbánya díszpolgárává választották. Deák Bill Gyula úgy tartotta, hogy dalainak jelentős része róla is életéről szól. A most következő felvétel már ahhoz az időszakhoz vezet bennünket, amikor különleges hangja országosan is ismerté vált. Következzen tehát akkor most Deák Bill Gyula és Hobo Blues Band és a 320-as Blues.

Ez volt a Hosszú lábú asszony a Hobo Blues Band előadásában itt a Hobby Rádióban, ahol a mai napon Deák Bír Gyulára emlékezünk. A felvétel 1982-ben jelent meg az Ó sokáig voltunk lent című albumon. Ugyanezen a lemezen kapott helyet a következő dalunk, a Tetovált lány is, de mielőtt meghallgatnánk, térjünk vissza néhány évvel korábbra. A Hobo Blues Band 1978-ban alakult meg. Deák Bír Gyulát egy évvel később Puk Egon vitte a zenekar próbájára. Bír eleinte vendégként lépett fel velük, de hangja és színpadi jelenléte hamarosan a Hobo Blues Band meghatározó részévé vált. Állandó tagságához a korszak egyik nehezen érthető döntése is hozzájárult. A Hobo Blues Band az Omega előzenekaraként indult turnéra, de Deák Bír Gyulát pedig vendégénekesként jelentették be. Az országos rendezőiroda azonban ebben a formában nem engedélyezte a szereplését, ugyanis Bírt nem tartotta színpadképesnek. A zenekar erre állandó tagként jelentette be, így már részt vehetett a turnén. Bír később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy a Hobo Blues Band tagjai nem azt nézték, hány lába van, hanem azt, hogy milyen a hangja. Hobo és Bír különböző háttérből érkeztek, és előadói karakterük is eltért egymástól, éppen ezért egészítették ki egymást különösen jól. Hobo szövegközpontú előadásmódja mellett Bír nyers, mélyről érkező hangja új szint adott a zenekarnak. Az országos ismertség sem váratott sokáig magára. Bír már a Hobo Blues Band első nagy lemezén, az 1980-ban megjelent közép-európai Hobo Blueson is énekelt. Ugyanebben az évben a Hobo Blues Band a Beatrice és a P-Mobile társaságában fellépett a később legendássá vált Fekete Bárányok koncerten. Ezt követte Szomjas György 1981-ben bemutatott zenés filmje a Kopaszkutya. A történet egy érvényesülni próbáló rockzenészről szólt, tagjait pedig valódi rockzenészek alkották. Deák Bír Gyula Bír szerepében jelent meg a filmben. Nem csak játszott benne, hanem énekesként és a film zenéjének egyik közreműködőjeként is fontos szerepet kapott. A film később a magyar rock történet egyik kultikus alkotásává vált. Ezt követően 1982-ben megjelent az Oly sokáig voltunk lent című nagylemez. Ezen az albumon már egymás mellett sorakoztak azok a dalok, amelyek évtizedekkel később is ott maradtak a Hobo Blues Band és Deák Bír Gyula koncertjeinek műsorán. Ilyen volt az előbb hallott Hosszú lábú asszony, és ilyen a következő felvétel is. Egy dal a korai Hobo Blues Band egyik legismertebb lemezéről Deák Bír Gyula összetéveszthetetlen hangjával. Következik már is a Tetovált lány itt a Hobby Rádióban.

Ha jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér,

Egy igazi klasszikus a Hey Joe szólt a Hobo Bluesben Jó voltából itt a Hobby Rádióban, ahol a mostani alkalommal Deák B. Gyulára emlékezünk, ismert és kevésbé hallott dalainak felidézésével. A dalt legtöbben Jimi Hendrix nevéhez kapcsolják, pedig nem ő írta. Már korábban is játszották különböző amerikai előadók, világszerte azonban Hendrix 1966-ban megjelent feldolgozása tette ismerté. A Hobo Bluesben magyar változatának szövegét Földes László, azaz Hobo írta. A történet párbeszédes formája különösen jól illett Hobo és Bill kettőséhez. Hobo kérdező mesélő előadás módjára Deák Bill jellegzetes hangja felelt. Bill később azt mondta, sokan emlegették neki, hogy ehhez hasonló két szereplős dalt azóta sem hallottak. Nem véletlen, hogy közös koncertjeiken évtizedekkel később is rendszeresen kérték tőlük. Jimi Hendrix fontos hatással volt Deák Bill Gyulára. A Hey Joe mellett a Purple Haze is a meghatározó zenei élményei közé tartozott. Egyik legkorábbi nagy élményeként pedig az Animals előadásában hallott a Felkelő napházát említette. Elmondása szerint a dal hallatán valósággal beleborzongott abba, hogy ilyen zene is létezik. A külföldi példaképek mellett magyar zenészektől is sokat tanult. Különösen fontos volt számára Orzánszky Miklós, vagyis ahogyan mindenki ismerte, Jackie Orzánszky, akit nem csak kiváló zenésznek és énekesnek, hanem segítőkész barátnak is tartott. Szakcsi Lakatos Béla, továbbá Lakatos Béla a jazzbőgés és basszusgitáros művész nevén Bögölyként is sokan emlegették, és Radics Béla szintén hatással volt zenei gondolkodására. Deák Bill számára azonban a blues nem egyszerűen külföldről átvett zenei forma volt. Saját életének tapasztalatai kapcsolódtak hozzá, mint például a kőbányai munkásvilág, a nélkülözés, a testi veszteség, valamint mindaz, amit az emberi örömről és bánatról megtapasztalt. Egy 2008-as interjúban úgy fogalmazott, a Rózsadombon nem terem blues. A Hobo Bluesben nem egyszerűen amerikai mintákat akart utánozni, a blues hangját magyar történetekkel, itthoni élethelyzetekkel és közép-európai tapasztalatokkal töltötték meg. Ebben a zenében az amerikai blues hagyománya találkozott a 70-es és 80-as évek magyar valóságával. Hobo szövegeihez pedig olyan énekhang társult, amely hitelesen tudta megszólaltatni a kívülállók, a külvárosi emberek és a társadalom peremén élők történeteit. Ezt a

0: pályáján. A Budapest sportcsarnokban Chuck Berryval, a Rock and Roll egyik legnagyobb hatású alakjával lépett fel. Ehhez a koncerthez kötődik az azóta is legendává vált történet, amely szerint Chuck Berry Billt a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte, akit valaha hallott. Ennél nagyobb elismerést alig ha kaphatott volna egy magyar blues énekes a Rock and Roll egyik alapító alakjától. Bill ekkor már önálló előadóként haladt tovább, de a Hobo Blues Bandben kialakított zenei világot is magával vitte. A következő dal címében szereplő Hobo ezért egyszerre utal Földes László művész nevére és arra a csavargó, vándorló, kívülálló alakra, akinek történeteit ez a zene kezdettől fogva megszólaltatta. A következő felvétel így egyszerre folytatása a közös Hobo Blues Band korszaknak és Deák Bill Gyula önálló pályájának egyik első fontos állomása is. Jöjjön akkor most a már oly sokat emlegetett közép-európai Hobo Blues 3 itt a Hobby Rádióban, ahol továbbra is Deák Bill Gyulára emlékezünk legnagyobb slágereink keresztül.
1: Ja,

Kéne ismerni az István a király című rockoperát, amelyből most az Áldozatunk fogadjátok című részletet hallottuk itt a Hobby Rádióban, ahol továbbra is Deák Bill Gyula munkásságát elevenítjük fel ebben a valamivel több mint két órában. A rockopera története Géza fejedelem halála után az első ezredforduló idején játszódik. A középpontban István és Koppán küzdelme áll, István a keresztény magyar állam megszilárdítására készül, Koppány pedig az ősi öröklési rend és a régi hagyományok nevében tart igényt a vezetői szerepre. A két fél közötti ellentét végül fegyveres összecsapáshoz vezet. Deák Bill Gyula Torda Koppány pogány táltosát és szellemi vezetőjét alakította. Az előbb hallott jelenetben Torda a közelgő harc előtt áldozatot mutat be és a régi hit istenétől kér támogatást Koppány népének. Az István a király zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródi János írta, a története pedig Boldizsák Miklós ezredforduló című drámája alapján készült. Az ősbemutatót 1983. augusztus 18-án tartották a Budapesti Városligetben, az előadás helyszínéül szolgáló szánkozó dombot pedig ettől kezdve királydombként emlegették. Deák Bill Gyula egy későbbi interjúban úgy emlékezett vissza, hogy az alkotók eredetileg több színészbe is gondolkodtak Torda szerepére. Viki Deák Gyula és Nagy Feri azonban felvetették, ha itt van Bill, miért nem őt választják. Végül ő kapta meg a szerepet, így az István a király olyan közösség réteghez is eljuttatta Deák Bill Gyula hangját, amely korábban talán még nem találkozott vele a Hobo Blues Band koncertjein. Torda nem egyszerű mellékszereplő volt. A táltos a régi hitet, Koppány világát és a közelgő harc szertartásos oldalát képviselte, Bill előteljes mély hangja pedig jól illeszkedett ez az alakhoz. A rockopera később is végig kísérte pályáját. Deák Bill az eredeti szereplőgárdával a Népstadionban, majd 1992-ben a Sevillai világkiállításon is előadta a művet. Évtizedekkel az ősbemutató után is rendszeresen visszatért Torda dalaihoz. Ennek egyik utolsó fontos állomása 2026. augusztus 9-én volt a Sziget Fesztiválon. A rendezvény úgynevezett mínusz egyedik napján, a Bródi dalok napján Bródi János több mint 800 szerzeményéből válogattak magyar előadók. Deák Bill Gyula ezen az estén éppen azt a két dalt énekelt el, amelyet most egymás után hallunk. Bródi János később személyesen idézte fel, mennyire örült annak, hogy ezen az estén még találkozhatott Deák Bill Gyulával és megölelhette őt. A találkozás jelentőségét ma már az is növeli, hogy alig több mint egy hónappal Bill halála előtt történt. A következő részletben Torda már a véres karddal járja körbe Koppány híveit. A kard a háborúba hívás jelképe, a jelenet pedig közvetlenül az István és Koppány közötti összecsapás elé vezet. A felvétel másik része már a másik oldal hangját is megszólaltatja. A vezes minket István, István követőinek válasza. Így került egymás mellé a rockoperában két szemben álló világ, a mostani emlékműsorban pedig két dal, amely Deák Bill Gyulát az 1983-as bemutatótól egészen 2026. augusztusáig elkísérte. Az István a király harmadik részéből következik, tehát akkor most a véres kardot hoztam, vezess minket István itt a Hobby Rádióban.

Ez itt a Hobby Rádió, melyben továbbra is a közelmúltban elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk zenei munkásságának legmaradandóbb felvételeivel, melyek közül most a Matahari csend dőlt fel a Hobo Blues Band előadásában. Ez a dal is az 1982-ben megjelent Oly sokáig voltunk lent című nagylemezen kapott helyet. A lemez könnyedebb játékosabb felvételei közé tartozott, és Deák Bill Gyula humorosabb előadói oldalát mutatta meg. A Hobo Blues Bandben töltött évek meghozták Bill számára az országos ismertséget. Énekelt a Közép-Európa Hobo Blues, az Oly sokáig voltunk len, a Még élünk és a Vadász című albumon, valamint szerepelt a Kopasz kutya című filmben is. Közben az István a király tordájaként és az 1984-ben megjelent Rossz fér című első önálló lemezével már a Hobo Blues Band közösségén kívül is egyre többen megismerték. Deák Bill Gyula 1985-ben távozott a Hobo Blues Bandből. A kiválás okairól később többféle visszaemlékezés született. Bill egy 2008-as interjúban azt mondta, azért lépett ki, mert maga akarta eldönteni, milyen fellépéseket vállal el, és nem fogadta el, hogy ebben mások szabjanak neki határt. A nézeteltérések ellenére Hobo és Bill kapcsolata később rendeződött, és az elválás után is többször álltak együtt színpadra. Bill önálló útjának következő rövid, de érdekes fejezete Bencsik Sándorhoz, vagy ahogyan a közönség ismerte, Bencsik Samuhoz kapcsolódott. A gitáros korábban a P-Mobile és a P-Box meghatározó tagja volt. Deák Bill 1986 őszén csatlakozott az általa vezetett Motel Companyhez, amely ezt követően vette fel a Bill és Bucks Company nevet. A név egyszerre utal Deák Bill és a Bencsik P-Boxos múltjára. A koncerteken korábbi P-Box és Hobo Blues Band dalokat, valamint Jimi Hendrix és Cream feldolgozásokat is játszottak, de új számok is születtek. A zenekar története azonban rövid maradt, Bencsik Sándor 1987-ben mindössze 34 évesen elhunyt. A Bill és Box Company hivatalos nagylemezt nem készített, ezért kevés jó minőségű felvétel őrizte meg ennek az időszaknak az emlékét. A most következő dalból stúdió felvétel is készült, annak hangminősége azonban elmaradt attól, amit egy hivatalosan kiadott nagylemeztől várnánk. A felvétel eredetileg Ha egyszer megszólalnád címmel született, később pedig a rövidebb Ha megszólalnád címmel vált ismertél. Bill és a Bucks Company fennállása idején a dal nem jelent meg lemezen, hivatalos kiadására csak 1995-ben került sor, amikor helyet kapott a Bencsik Sándor emlékére összeállított a Zöld a Bíbor és a Fekete című albumon. A felvétel így nem csak egy dal, hanem Deák Bill Gyula és Bencsik Sándor rövid ideig tartó közös korszakának egyik ritka fennmaradó dokumentuma is. Szóljon tehát akkor most ez a ritkaság itt a Hobby Rádióban a Deák Bill Gyula életét felelvenítő műsorunk következő dalaként. Ez már a Bill és a Bucks Company és a Ha megszólalnál.

Az elmúlt percekben a felszavazottak balladáját hallottuk Dálbi Gyula első szóló lemezéről itt a Hobby Rádióban, ahol továbbra is ráemlékezünk legnagyobb slágereinek felidézésével. A dalzenéjét Póka Egon és Tátrai Tibor szerezte, szövegét pedig Földes László, Hobó és Deák Bírgyula jegyzi. A felvételen Hobó is közreműködött, így a dalban szinte szerepjátékká változik egy nagyon is hétköznapi történet. A Rossz fél 1984-ben jelent meg. Bár Deák Bírgyula első önálló nagy lemeze volt, még szorosan kapcsolódott a Hobo Blues Bandhez. Bilákkor még a zenekar tagja volt, és a felvételeken Póka Egon basszus gitározott, Tátrai Tibor gitározott, Döme Dezső pedig dobolt. Hobo a dalszövegek megírásában és két felvételen énekesként is részt vett. A lemez művészeti vezetője Presser Gábor volt, aki Sztevanovics Dusánnal együtt a majd a következő órában nálunk is felcsendelő Ne szeress engem című dalt írt a Bill számára. Az album létrejöttében az István a király sikere is szerepet játszott. Tóda alakítása után Deák Bírgyulára már nem csak egy zenekari különleges hangú énekeseként figyeltek, hanem önálló előadóként is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. A Rossz fél ezért nem jelentett azonnali szakítást a Hobo Blues Banddel, inkább átmenet volt a közös munka és Bill önálló pályája között. A dalok jelentős részét ugyanazok az alkotótársak készítették, de a központban már egyértelműen Deák Bírgyula hangja, személyisége és előadói világa került. A zenekarból csak a következő évben 1985-ben lépett ki. A címadó dal szövegében a nehéz gyermekkor, a családi feszültségek és a hátrányos helyzetből való kitörés jelenik meg. Ezek összecsengenek Bill életének több valóságos tapasztalatával, de a dalszöveget nem érdemes minden sorában szó szerint önéletrajzként hallgatni. Hobo úgy alakította ki a lemez szövegvilágát, hogy abban Bill sorsa és a külvárosi élet története egyszerre szólaljanak meg. Az első órát Deák Bírgyula első szólóalbumának címadó felvételével zárjuk. Ez itt már a Rossz fér, de maradjatok velünk, hiszen a hírek után folytatjuk a megemlékezést a közelmúltban minket itt hagyó Deák Bírgyulára munkásságát visszaidézve.

0: Hobby Rádió.
1: Így napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Ősvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Továbbra is a közelmúltban minket itt hagyó Deák Bill Gyulára emlékezünk itt a Hobby Rádióban. A második órában is Bill életének és pályájának fontos állomásait idézzük fel, természetesen az ő dalaival. A mikrofonnál továbbra is Csák Attila. Az előbb a Kocsma Blues-t másik ismert címén, a Pongrácz úti kocsmát hallottuk. A dal egy régi kőbányai ivóvilágát idézi fel. Nem előkelő belvárosi hely volt, hanem egyszerű külvárosi kocsma, ahol a környékbeliek találkoztak, beszélgettek és együtt töltötték az időt. A szöveg már egy eltűnőbe lévő világra tekint vissza, ahol a kocsma elcsendesedett, de a hozzá kapcsolódó történetek és emlékek megmaradtak. A felvétellemez története meglehetősen különös, ezért az évszámok között könnyű elveszni. A dal annak a Bill Kapitány Blues Circus című albumnak a része, amelyet már 1986-ban rögzítettek. Bill ekkor már kilépett a Hobo Blues Bandből és önálló pályájának megszilárdításán dolgozott. A lemez dalait a Kormorán zenészeivel készítette. Jenei Szilveszter gitározott, Margit József basszusgitározott, Németh Gábor dobolt, Koltai Gergely pedig fuvolán működött közre. A zene döntően blues és blues rock volt, de népzenei hatások is megjelentek benne, mely a kocsma blues hangzásában is jól felismerhető. Az album azonban elkészülte után hosszú időre háttérbe szorult. Először 1990-ben független kiadásban jelent meg hanglemezen és magnókazettán, ezért csak korlátozottan jutott el a közönséghez. Szélesebb körben 2001-ben vált hozzáférhetővé, amikor felújított hangzással CD-n is kiadták. Na de kanyarodjunk vissza a 90-es évekhez, amikor Bill folytatta önálló pályáját. 1993-ban jelent meg a Bűnön, Börtönön, Bánaton túl című albuma. A cím ellenére ennek nem volt köze személyes börtön tapasztalathoz, ugyanis Deák Bill Gyula nem ült börtönbe. A lemez dalai továbbra is hobó és pókágon írta számára, vagyis az egykori alkotótársakkal való kapcsolata különválás után sem szakadt meg teljesen. Újabb fontos állomás következett 1999-ben, amikor megjelent a Bord Blues Békességet című albuma. A lemez zenei világának kialakításában jelentős szerepe volt Póka Egonnak, a dalok többségének szövegét pedig már Horváth Attila írta. A felvételeken a magyar jazz és blues több kiváló muzsikusa is közreműködött, köztük Babos Gyula gitáros, Szakcsi Lakatos Béla zongora művész, Toni Lakatos szakszofonos és Tornocki Ferenc gitáros. Deák Bill Gyulára elsősorban énekesként emlékezünk, de számos dal létrejöttében szerzőként is részt vett. Többek között Bangó Margittal is kapcsolatba került, ugyanis saját elmondása szerint neki írta a Hosszú Fekete Haj című dalt, amely Bangó Margit előadásában vált széles körben ismerté. Később mások köztük Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi is feldolgozta. A dal története azonban Bill pályájának ennél korábbi időszakához vezet vissza. Már a Hobo Blues Band előtti években a kőbányai sztár együttessel is énekelte ennek a szerzeménynek a korai változatát. A zenekar tagjai között Bill mellett ott volt többek között Dobor József és Sárközi Pál is. Horváth Attila később a Baró Roma Csajt a sztár együttes régi közszájon forgó dalaként idézte fel. A sztár együttes misorában élő korai dal a Bangó Margit által népszerűvé vált Hosszú Fekete Haj, valamint az 1999-ben lemezre került Baró Roma Csajt, tehát ugyanannak a dalötletnek és zenei történetnek az egymást követő állomásai. A közismert refrén is annak alapgondolata mindegyik változatot összeköti. A későbbi lemezfelvétel ugyanakkor már átdolgozott formában készült. A kiadványon Deák Bill Gyula mellett Dobor József, ifjabb Dobor József és Sárközi Pál is szerzőként tűnik fel. Bill Roma származását nyíltan vállalta, miközben mindenek előtt magyar blues és rock énekesnek határozta meg önmagát. Ezt az önazonosságot a zenéjében sem kellett külön magyaráznia, ugyanis természetesen fért meg benne egymás mellett a blues, a rock, a kőbányai környezet és a roma zenei örökség egyaránt. A következő felvételben is magától értetődően találkoznak ezek az elemek. A dal Bill játékosabb, humorosabb oldalát is megmutatja, a története pedig a pálya kezdetétől egészen az 1999-es albumig ível. Következzen tehát akkor Deák Bill Gyula előadásában a Baró Roma

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Egy igazi rock klasszikus csendült fel az elmúlt percekben itt a Hobby Rádióban, a Zöld a Bíbor a Fekete Deák Birgyula előadásában, akire legnagyobb slágereivel és munkásságának kiemelkedő pillanataival emlékezünk a mai alkalommal. A magyar rock zene egyik legismertebb közönségdala eredetileg nem az ő számára készült, Bír életútjához azonban több szálon is szorosan kapcsolódott. A dalt a B-Box készítette 1982-ben Radics Béla halála után. Zenéjét Sáfár József és Cserháti István szerezte, szövegét pedig Csiga Sándor írta. A címben szereplő zöld Radics Béla egyik legismertebb dalára, a Zöld csillagra is utal. A közismert eredeti változatot Viki Dágyula énekelte, és a felvétel

1982-ben kislemezen, majd 1983-ban a P-Box Kőkövön című albumán is megjelent. A háromszín jelentését az évek során sokféleképpen magyarázták a szerzők, azonban nem adtak hozzá egyetlen kötelező megfejtést. Épp ettől válhatott több nemzedék számára is személyes dallá. Idővel nem csak a P-Box történetéhez, hanem Bencsik Sándor emlékéhez is szorosan hozzátartozott. Deák Big Gyula sohasem volt a P-Box tagja, a zenekar örökségéhez mégis személyes kapcsolat fűzte. A P-Box gitárosával Bencsik Sándorral 1986-ban megalapították a korábban már említett Bill és Box Company-t. Közös történetük azonban tragikusan rövidnek bizonyult, mint ahogyan már említettem, Bencsik Sándor 1987-ben mindössze 34 évesen elhunyt. 1995-ben a dal újabb jelentést kapott. A P-Mobil Petőfi csarnokban rendezett Bencsik Sándor emlékkoncertjén Deák Big Gyula, Tunyogi Péter, Varga Miklós és Viki Deák Gyula közösen énekelték el. A négy énekest négy rocktenorként is emlegették. A szerzeményt egy újabb verszakkal egészítették ki, így Radics Béla mellett már Bencsik Sándornak is emléket állított. A dal későbbi és saját koncertjeinek egyik nagy közönség kedvence lett. Önálló előadásban 2008-ban a 60 csapás című albumon is megjelent, ezt hallhattuk az imént. A következő felvétel ugyancsak Bencsik Sándorhoz és a Bill és a Box Company rövid közös történetéhez vezet vissza. Az 1986-ban rögzített zenei anyag csak 1990-ben jelent meg a Bill Kapitány Blues Cirkusza címmel. Ennek a lemeznek a záródala idővel szintén Deák Big Gyula koncertjeinek meghatározó darabjává vált. Következzen tehát akkor most ez a dal itt a Hobby Rádióban, amely nem más, mint az Üvölcsön a szél.

Még mindig Dark Bill Gyulára emlékezünk itt a Hobby Rádióban, ahol most a Kéne egy üveg bor című sláger csendült fel az elmúlt percekben. A dal első hallásra könnyed, borozós bluesnak tűnik, valójában azonban egyre hosszabb kívánságlistát sorol fel. Bor, szerelem, a testi fájdalmak enyhítése, pénzsiker, színpad és a közönség került egymás mellé. A szöveg egyszerre játékos és kissé keserű. Azt mutatja meg, hogy az embernek mindig kellene még valami, miközben a vágyak teljesülése önmagában nem old meg mindent. Dark Bill Gyula előadásában különös súlyt kap a színpad és a közönség említése. Életének testi nehézségei ellenére évtizedeken át újra és újra kiállt az emberek elé, a színpad pedig az a hely maradt, ahol igazán otthon érezte magát. Nyilatkozatából ugyanakkor az is kiderül, hogy életének legfontosabb biztos pontjait nem a daljátékos kívánságlistájában kellett keresnie. Számára a haza és az otthon nem elvont fogalom volt. Egész életében ragaszkodott Magyarországhoz, azon belül pedig Kőbányához, ahonnan elindult. Az országos ismertség és a sikerek sem szakították el gyökereitől. Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy azért szeretik az emberek, mert nem felejtett el, honnan jött, és az sem, hogy hová tartozik. Arról is beszélt, hogy lett volna lehetőség Amerikába menni, ő azonban nem azt az utat választotta. Kőbánya, a családja és az itthoni közönség fontosabb volt a számára. A kerülethez fűződő egész életén át tartó kapcsolatát 2008-ban a 10. kerület 10 polgári címmel ismerte el. Életének biztos hátterét a család jelentette. Feleségével, Máriával, akit mindenki Marikaként ismert, 45 évet töltött együtt. Bill nyilatkozataiban rendszeresen beszélt arról is, milyen fontosak számára a gyermekei és az unokái. Sikerei ellenére megmaradt annak a közvetlen kőbányai embernek, akinek a közönsége megismerte. Még a Bill név is a régi lakóhelyéhez kötődött. Elmondása szerint egy fiú ragasztotta rá ezt a nevet a telepen. A becenév később teljesen összefort vele olyannyira, hogy egyik unokája hivatalosan is a Deák Bill Gyula nevet kapta. A Billből idővel Bill kapitány lett. Ez az elnevezés már egy egész színpadi alakot és zenei világot jelölt. Az 1986-ban felvett, majd 1990-ben megjelent albumának címe is a Bill Kapitány Blues cirkusza lett. A lemezt 2001-ben felújítva ismét kiadták, az új kiadásra pedig egy 1995-ös koncertfelvétel is felkerült. A kapitány tehát most átveszi az irányítást, és már is jön a Bill Kapitány Blues 1, Deák Bill Gyula énekével továbbra is itt a Hobby Rádióban.

Ez volt a 60 csapás itt a Hobby Rádióban, ahol továbbra is a közelmúltban minket itthagyó Deák Bír Gyulára emlékezünk élettörténetének legérdekesebb pillanataival és legkülönlegesebb slágereivel. A dal annak a 2008-ban megjelent albumnak a címadó felvétele, amely Bill közelgő 60. születésnapjára készült. A cím egyszerre utalt az életkorára és mindazokra a csapásokra, amelyekkel addig meg kellett küzdenie. A lemez azonban nem egy pályát lezáró visszatekintés volt, hanem újabb lendületet adott Deák Bír Gyula későbbi korszakának. Egy évvel később megjelent a Király meséi, és 2009 novemberében nagyszabású életmű koncertet rendeztek számára a Papp László Budapest Sportarénában. A következő években rendszeresen fellépett, pedig az egészsége újra próbára tette, ugyanis 2012 végén súlyos szívinfarktust kapott, ezért több hónapra abba kellett hagyni a koncertezést. Felépülése után azonnal visszatért a színpadra. Élete végéig mankóval közlekedett, később pedig már gyakran ülve énekelt, de amíg az állapota engedte, folytatta a fellépéseket. Nem akarta, hogy testi nehézsége határozza meg azt, amit énekesként adni tudott. 75. születésnapját 2023. novemberében ismét az arénában ünnepelte a közönségével. Pályájának utolsó időszakában is koncertezett, és 2026. augusztus 9-én is még fellépett a Sziget Fesztiválon Bródi napján. Tordaként elénekelte az István a király két dalát, az Áldozatunk fogadjátok és a Véres kardot hoztam című részletet. Ugyanazokat, amelyeket a műsorunk első órájában mi is felidéztünk. Deák Bír Gyula pályája során a blues nem egyszerűen egy zenei műfajt jelentett. Saját életének veszteségeit, küzdelmeit és örömeit is ezen keresztül tudta leghitelesebben elmondani. A következő dal címe ezért szinte egész művészi pályájának hitvallásaként olvasható. Következzék már is a Mindhalálig Blues itt a Hobby Rádióban, ahol már remélhetőleg nem is kell mondani, hogy ki énekel.

Vilgyula előadásában szólt a Kastély a Hóban az 1993-as Bűnön, Börtönön, Bánaton túl című album egyik legcsendesebb és legmegrázóbb felvételeként, melyel továbbra is a közelmúltban elhunyt művészre emlékezünk még egy pár perc erejéig itt a Hobby Rádióban. A dalszövegét, Hobó zenéjét Póka Egon írta. Történetének középpontjában egy intézetben élő gyermek áll, aki a rideg valóságból a képzeletébe menekül. A Hóban látott kastély egy elérhetetlen, biztonságosabb világot jelent számára. Fontos hozzátenni, hogy a történet nem Deák Bilgyula gyermekkorának egyik eseményét meséli el, hanem az énekes itt egy másik ember sorsát szólaltatja meg. Bill megjelenése és rendkívüli mély érdes hangja elsősorban erőt sugárzott. Énekesként azonban nem csak a dacos, kemény vagy humoros dalokban volt hiteles. A Kastély a Hóban azt is megmutatja, milyen érzékenyen tudott megnyilvánulni a kiszolgáltatottságról, a magányról és a szeretet hiányáról szóló történetekben is. Nem kellett megszelídíteni a hangját, hiszen ugyanazzal a rekettes erővel tudta kifejezni a gyengeséget és a fájdalmat is. A következő dal már pályája kezdetén megmutatta ezt az oldalát. Bill első szóló lemezére az 1984-ben megjelent Rossz félre, mint ahogy azt már korábban említettem, Presser Gábor és Stevanovics Dusán írt számára egy személyes hangú szerelmi dalt. Presser Gábor később úgy idézte fel mindezt, hogy a szerzemény Bill éneklése, hangja és egész egyénisége ihlette. A dal ezért nem egyszerűen hozzákerült, hanem eleve az ő előadására született. A 2009-es Arina Beli emlékkoncertjén Presser Gábor zongora kíséretével együtt is előadták, Presser később ezt nevezte utolsó közös zenei emléküknek. Most azonban nem Presser Gábor zongorázik, de ugyanakkor Deák Bilgyula énekel, és hallgassuk meg, hogy miként is szól Dusán szerzeménye. Jön már is a Ne szeress engem most itt a hub.

A Dágbi Gyurára emlékező műsorunk végéhez közeledve csendült fel a Nem haragszom senkire című slágere itt a Hobby Rádióban. A dal címe jól illik ahhoz az emberi tartáshoz, amely nyilatkozataiban és pályatársai visszaemlékezéseiben is megmutatkozott. Beszélt nehézségeiről, a sérelmeiről és azokról az időszakokról is, amikor mellőzöttnek érezte magát, de nem ezek köré építette fel önmagát. Dolgozott, koncertezett és ragaszkodott ahhoz a közönségéhez, amely évtizedeken át kitartott mellette. Munkásságát már pályája korábbi szakaszában is elismerték. 1986-ban állami ifjúsági díjat kapott, 2007-ben pedig a Blues Patika életműdíjával jutalmazták. Ez az elismerés különösen fontos lehetett számára, hiszen attól a zenei közegtől érkezett, amelynek egész életét szentelte. A következő években több újabb kitüntetést is átvehetett. 2008-ban Artisziusz díjat és Sport FM emlékműdíjat kapott, valamint Kőbánya díszpolgárává választották. A díszpolgári cím nem csak a művésznek szólt, hanem annak a kőbányai embernek is, aki országos sikerei után sem szakadt el attól a kerülettől, ahonnan elindult. 2009-ben Fonogram életmű díjjal ismerték el. 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozatát, 10 évvel később pedig a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatát vette át. Budapest 2023-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta, 2026-ban pedig Máté Péter díjat kapott. A szakmai kerületi fővárosi és állami kitüntetések együtt mutatják, milyen széles körben ismerték el több évtizedes pályafutását. A díjak és a sikerek mögött azonban ott volt a család, amelyet Béla legbiztosabb háttérnek tekintett. Feleségével, Máriával, akit mindenki Marikának ismert, 45 évig éltek házasságban. Marika 2021-ben bekövetkezett halála súlyos veszteséget jelentett számára. Fia Tamás és unokái ezután is mellette maradtak, miközben ő folytatta a fellépéseit és készült a következő koncertjeire. A Hobo Blues Bandből való kiválás után sem szakadt meg teljesen Bill és Hobo kapcsolata. Az évtizedek során többször visszatértek egymás mellé, 2017-ben pedig Bill és Hobo újra együtt címmel közös turnéra indultak. Hobo a búcsújában azt is elárulta, hogy Marika halála után Bill felhívta és felvetette, hogy készítsenek ismét valamit közösen. Erre azonban már sajnos nem kerülhetett sor. Ez a telefonbeszélgetés mégis azt mutatja, hogy Dágbi Gyula élete utolsó időszakában is folyamatosan gondolkodott. A család tájékoztatása szerint Dágbi Gyula nyilvános temetési szertartása szeptember 30-án szerdán délután 1 órakor kezdődik a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában. Mindazokat, akik szeretnék lerúni kegyeletüket, arra kérik, hogy egyszer fehér rózsával érkezzenek. Az elmúlt 2 órában Dágbi Gyula dalaival és életének történetével emlékeztünk a magyar blues egyik legfontosabb hangjára. Szó esett Kőbányáról, a Hobo Blues Bandről, az István a királyról, önálló lemezeiről, pályatársairól, családjáról, sikereiről és azokról a csapásokról is, amelyek után újra és újra visszatért a színpadra. Az utolsó dal szövegét is Hobo írta és Póka Egon szerezte. Az 1993-as Bűnön, börtönön, bánaton túl albumról választottuk. A műsor kezdetén Kőbányáról indultunk, most pedig hazatérünk. Csák Attila voltam, köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk. Búcsúzóval pedig jöjjön Dágbi Gyulától az édes otthon. És

0: Ubi Rádió.
1: 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Jogutód nélkül megszűnt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Kibertámadás érte a Genertel biztosítót. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 centiméterre került a 2003. október 4-én mért 23 centiméteres történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst és azonnal leállította ügyfélportálját, majd weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Felisút, Leisút című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
3: Jaj!
2: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt újra a duplájó immáron negyedik adás, amelyben sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofon mögött ismételten Csák Attila. Ahogyan lapozgattam itt magam előtt az elkövetkezendő két óra adás menetét, legalább 23 okot tudnék még mondani arra, hogy miért is érdemes velünk maradni, na de haladjunk csak szépen sorjában. Carole King a Tapestry album nyitódalaként mutatta be az imént is felcsendült I Feel the Earth Move című szerzeményét 1971. februárjában. A szám zongora kíséretre épül, lendületes ritmussal és dinamikus váltásokkal tárja fel a szenvedély erejét, amikor egy szerelem olyan erős hatást gyakorol ránk, mintha maga a földre megnemeg. 5 héten át állt a Billboard Hot 100 élén, a Beat Slager listán a 6. helyig jutott, és máig a pop-rock történetének egyik legkiemelkedőbb metaforáját hordozza. 1990 tavaszán új életre kelt a klasszikus dal egy korszerűbb, táncos változatban. Mártika feldolgozása elektronikus alapokra és könnyen megjegyezhető dallamokra épül, énekét energikus refrének és lendületes tempó emelte ki. A verzió a brit kislemez listán a 7. helyig jutott, és a korszak rádióiban, klubjaiban is gyakran felcsendült, bizonyítva, hogy egy 70-es évekbeli szerelmes metafora is frissen szólalhat meg a 90-es évek hangzás világában. Ez a stílusváltó feldolgozás megmutatja, hogyan lehet egy klasszikus pop-rock szerelmes dal szenvedélyét átültetni a dance-pop energiájába úgy, hogy az eredeti érzelmi mag továbbra is érvényes maradjon. Szóljon tehát akkor most újra a régi nagy sláger új köntösbe öltöztetve, és töltsük együtt az elkövetkezendő két órát.

Az elmúlt percekben egy igazi retro különlegesség szólalt meg itt a duplájó műsorán. A svéd karamba formáció 1981-ben robbant be a Habba Habba Zuzu című nonsense diszkóslágerrel. A dal különlegessége, hogy teljesen értelmetlen, fiktív nyelven íródott, miközben játékos szinti hangokra és humoros énekmotívumokra épül. A felvétel hazájában, Svédországban 8 héten keresztül vezette a slágerlistát, Norvégiában pedig a második helyig jutott. Bár hivatalos német és olasz listás sikerekről nem maradt fenn hiteles adat, a dal mégis hamar elterjedt Európa klubjaiban, és a retro diszkó korszak egyik legvidámabb, ikonikus darabjává vált. 1996-ban DJ Dali készítette el a dal magyar változatát, Habba Habba Zuzu címmel. A feldolgozás az eredeti dal nonsense stílusát követve, játékos hangzással és magyaros, ám értelmetlen szöveggel készült, ezzel megítélve az abszurd humort. A felvétel a Sosolóza albumon is megjelent, és videóklip is készült hozzá. Hivatalos slágerlistás sikerekről nincs nyilvános adat, ám a dal a klub kontextusban és retro adásokban hamar népszerű lett, jól példázva, hogy a nemzetközi zenei humor magyar közegben is jól működhet. Ez a stílusváltó lokalizációs feldolgozás remek példája annak, hogyan lehet egy abszurd diszkó klasszikust magyar nyelven újra előadni, miközben megőrizzük az eredeti hobókás hangulatát. Olyan tehát a dal, amelytől a 90-es évek buliai zengtek, jöjjön tehát DJ Dali mondani valóban kevésbé bővelkedő, de annál inkább szórakoztatóbb dala most itt a duplájú során, ahol a slágerek tovább élnek.

Ez itt továbbra is a duplájó, ahol összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy hétről hétre újabb dalpárosokkal szórakoztassuk benneteket. Kim White 1981 novemberében adta ki az imént felcsendült Cambodia című dalát a Select albumhoz. A szám szinti pop és a 80-as évekre jellemző popos hangzásra épül fel, különös hangulat a keleties dallamokkal ötvözi a szöveget, amely arról szól, hogy egy pilótaként dolgozó férfi titkos harci küldetésre indul Kambodzsába, és ez tragikusan hat a párjára, aki mentálisan összeomlik. A háttérben a vietnámi háború, különösen a Kambodzsába zajló titkos bombázások mély traumát idéznek elő. Az érintett nő pszichésen elszakad a valóságtól, ami ritkán látott komolyságot visz be a popzenébe. A dal Svédországban, Dániában és Svájcban is az első helyet érte el, Németországban a második, míg az Egyesült Királyságban 11 héten át a 12. hely volt a legjobb pozíciója, és a legjobb 10-be szerepel Belgiumba, Ausztriában, Norvégiában és Hollandiában is. A francia DJ duo Offenbach 2023-ban jelentette meg az Overdrive című slágert Mohmejo Mahti vokájával, amelyben Kim White eredeti Cambodia dallamát idézi fel modern house elemekkel és retro szinti hangokkal. A hangzásvilág élénk, ragadós ritmusokra épül, és egy átdolgozott energia jellemzi, miközben a szerzemény megőrzi az eredeti hangulatot. A dal számos európai országban sláger lett, például Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és Szlovákiában toplistás helyezésekkel bizonyítva, hogy a múlt zenei témái a 21. századi klubokban is relevánsak tudnak maradni, és még mai ritmusokra is közönséget találnak. Ez az újrahasznosítás példa arra, hogyan szabadítható fel egy társadalmi hangvételű 80-as évekbeli popdal energiája a mai elektronikus táncparketten. Tehát akkor most táncra fel, alapozzuk meg az esetleges esti bulik hangulatát, jöjjön most akkor egy modern köntösbe a Cambodia itt a duplájó műsorán.

Bonnie Tyler 1983. februárjában mutatta be Gene Steinman érzelmekkel teli nagy hatású dalát, a Total Eclipse of the Heart-ot, amely most nálunk is megszólalt itt a duplájó misorán, ahol a slágereket továbbra is párokba állítjuk. Bemutatjuk az eredetit és egy feldolgozást is. Az imént hallott szám a drámai szerelmi küzdelmeket és a fény árnyék ellentétét idéző meséli el a belső vívódásokat. A dal 4 héten keresztül vezette a Billboard 100 listát, az Egyesült Királyságban pedig 3 hétig állt az első helyen. Megjelenése óta világszerte a szenvedélyes, vágyódó szerelem egyik legismertebb zenei megfogalmazásává vált, és generációk romantikus himnuszává nőtte ki magát. Nicky French friss hangzásban, pörgősebb, táncolható ritmusban dolgozta fel a dalt, amely 1995. januárjában jelent meg kislemezen, és hamar nemzetközi sikert aratott. Az amerikai Billboard 100 listán egészen a 2. helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig az 5. helyen szerepelt. Az új verzió megőrizte az eredeti érzelmi mélységet, de közben a klubok energiáját is becsempészte, így a dal ismét több generáció kedvencévé vált, ezúttal a táncparketteken is. Ez a stílusváltó feldolgozás példázza, hogyan formálható át egy lírai himnusz pörgős dance-pop slágerré, amely már is szólít a duplájúban.

Magyarország egyik legnagyobb tehetségű énekesét, hangszerelőjét, zeneszerzőjét és zongoristáját hallhattuk az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán. Ő nem volt más, mint Máté Péter és a zene nélkül mit érek én. A dal címe életének egyfajta mottójává és filozófiájává vált. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy közel 150 dal szerzője és előadója. Dalai évtizedekkel halála után is nagy népszerűségnek örvendenek. A nemzetközi szerzői jogadatbázisában 173 szerzeménnyel szerepel, leggyakoribb szerzőtársa és egyben a legjobb barátja is S. Nagy István volt. 1984. szeptember 9-én mindössze 37 évesen gyerekkora óta ismert szívbetegség a szívrohamot okozott, utolsó útjára tízezrek kísérték. A halála előtti napokban még 29 dalt énekelt fel, mely azt bizonyítja, hogy pályafutása életén túlmutató volt, és számtalan albuma jelent meg halála után is, melyek egyikéről az Egy darabod a szívemből címűről szólt az iménti dal 1989-ből. A Back to Black 2003-ban jelentette meg a Zene nélkül mit érek én című dalt, amely a Szent Iván napja című film hivatalos betétdalaként vált ismerté. A felvétel elnyerte a Vox Card díjat a legjobb magyar filmbetétdal kategóriában, és helyet kapott a zenekar azonos című nagy lemezén is. 2004 májusában Magyarország Európai Uniós csatlakozása alkalmából a Dolce Vele dokumentumfilmet készített hazánk kulturális életéről, amelyben a Back to Black ezzel a dallal járult hozzá a kortárs magyar könnyűzene bemutatásához. A film így nem csak a hagyományokra, hanem a modern zenei irányzatokra is reflektált. Ez a stílusváltó feldolgozás mutatja, hogyan talál új életre egy hazai ballada a modern pop-rock energiával. Szóljon tehát akkor most itt a Back to Black féle zene nélkül mit érek én című dal most itt a Duplájó műsor.

Az óra utolsó dalpárosának első balladája csendült fel az imént Jim Pitney jó voltából 1967-ből itt a duplájóban. Ez volt a Something's Gonna Gold on My Heart, amely fájdalmas, mégis felemelő módon mesél a szerelemben való kiszolgáltatottságról. A dal az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a toplistán, és máig az egyik legszívbe markolóbb szerelmi vallomásként tartják számon. Érdekesség, hogy a szerző páros Roger Greenaway és Roger Cook eredetileg David és Jonathan névvel jegyezték a dalt, de a nagy sikerű felvételt Jim Pitney adta elő először. Az énekes érzelmekkel teli előadás a generáció kedvencévé tette a szerzeményt. 1989-ben új életre kelt a klasszikus, amikor Mark Almond, a Soft Cell Front embere duettet készített Jim Pitneyvel. A közös verzió gazdagabb hangszereléssel, szintetizátoros háttérrel és lendületesebb tempóval új megvilágításba helyezte az eredeti dalt. A feldolgozás óriási sikert aratott, az Egyesült Királyságban első helyre került, és több európai országban is listavezető lett. A két generáció hangja együtt tette még időtállóbbá ezt a lírai remek művet, bizonyítva, hogy egy igazán mély dal új köntösbe is képes megszólítani a közönséget. Ez a stílusváltó feldolgozás remek példája annak, hogy hogyan hozható vissza egy 60-as évek szerelmes dallama a 80-as évek hangzásába, amely már is felcsendül itt a duplájú mi során, majd ezt követően válogatunk a nagyvilág történései között, hírek formájában, és jövünk vissza a második órával, szóval érdemes továbbra is velünk maradni.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrőgoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-ei félig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fiók telepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Gyere és álmodd az álmunkat újra, még nem kell, hogy vége legyen.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

Egy igazán kemény felvétellel nyitottuk a második óráját a duplájónak, melyben továbbra is sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofonnál Csák Attila. Alice Cooper 1989. júliusában a Trash című album előzeteseként mutatta be a Poison című glam metal szerzeményét. A dal azonnal óriási siker lett, a Billboard Hot 100 listáján a 7. helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig a 2. helyig emelkedett. A dal arról szól, milyen veszélyes tud lenni a szenvedélyes szerelem, amely egyszerre vonzó és fájdalmas. Ez a dal a 80-as évek egyik legemlékezetesebb rockslágere lett, lendületes hangzásával és erős érzelmi töltetével. 2003 végén a német Groove Coverage trance stílusban dolgozta fel Alice Cooper Poison című slágerét, új elektronikus alapokra és vokálokkal frissítve az eredeti dallamot. A remix még az évben megjelent kislemezként, és bekerült a 2004 márciusában kiadott Seven Years and 50 Days albumra. A dal a német Media Control listán a 7. helyig jutott, Ausztriában pedig csak egy karnyújtásnyira volt a dobogótól, és a német a dance rangsorok élmezőnyét is bőven erősítette. A Groove Coverage verziója ezzel bebizonyította, hogy egy 80-as évekbeli rock klasszikus új elektronikus formában is képes ugyanúgy életre kelni a klubokban és a rádiókban egyaránt. Ez a stílusváltó feldolgozás példázza, hogyan ötvözhető a glam metal drámaisága a trance korszak energiáival. Én először ezzel a változattal egy MotoGP nevezetű videójáték soundtrackjeként találkoztam, melyben a különböző Forma 1-es pályákon száguldozva hosszú éjszakákon keresztül próbáltam újabb csúcskörrekordokat felállítani több-kevesebb sikerrel. Csak nem 22 év elteltével ezen vidám éjszakák emlékének felidézéseként, na meg nem kevésbé Alice Cooper nagy sikerű dalának újraértelmezéseként, szóljon most ismét a Poison itt a duplájó műsorán, ahol a slágerek bárhogyan is de tovább élnek.

Ez volt a Brotherhood of Man és a Save Your Kisses For Me itt a duplájó műsorán, ahol a slágerek duplán szólnak. A Britpop csapat 1976-ban Eurovíziós dalfesztivált nyert ezzel a dallal, mely hivatalosan már március elején megjelent kislemezként, és két héttel a döntő előtt a Britpop listán már az első helyet foglalta el, ahol 6 héten át állt az élen. 1976 legnépszerűbb dala lett az Egyesült Királyságban. Könnyed, szívhez szóló dallamával a hűséges várakozás üzenetét hordozta, és az utolsó sorban derül ki az igazság, a szerelem, amelyről szó van, valójában a férj 3 éves kislányának szánt puszikról szól. A dal mindezekkel világméretű eladási sikert hozott, több mint 6 millió példányba kelt el, és az egyik legsikeresebb Eurovíziós győztesként emlékszik rá a zenei történelem. 1998-ban Csonka András új életet lehelt ebbe a régi dallamba. A Csókokkal vársz című romantikus felvételt eredetileg Stevanovic Zorán előadásában hangzott el, de Bandi egy új szövegváltozattal dolgozta át a szerzeményt. A friss változat az egy újabb Randi című albumán jelent meg, ahol a dal modern hangzásvilágával és érzelmes előadásmódjával hamar a közönség kedvencévé vált. A Valla Attila által írt szöveg egy új generációhoz is eljuttatta a dal mondani valóját. Ez a lokalizációs feldolgozás remekül szemlélteti, hogyan kell új életre egy Eurovíziós klasszikus magyarul, miközben megőrzi az eredeti optimista üzenetet. Szóljon tehát akkor most új köntösbe Csonka Bandi előadásában a dal, ez most itt a Csókokkal vársz, a duplájó műsor.

egy igazán nagy klasszikus csend dőlt fel egyenesen az Egyesült Államokból itt a Duplájó műsorán, ahol a legismertebb slágereket és azok feldolgozásait játsszuk hétről hétre. Don McLean American Pie című dal 1971 végén jelent meg, és hamar az amerikai könnyűzene egyik legmeghatározóbb darabjává vált. Ez a több mint 8 perces folk rock történet nem csak a rock and roll hőskorának állít emléket, hanem bemutatja, hogyan változott meg az Egyesült Államok a 60-as évek végére. A dalban megjelennek a polgárjogi harcok, a vietnámi háború és az országot megrázó politikai botrányok is, mindez szimbólumok formájában a tréfamester, a király vagy a fiatalon elhunyt zenészek alakja mind ismert eseményekre és előadókra utal. McLean célja az volt, hogy megmutassa, hogyan kapcsolódott össze a zene világa a társadalom nagy kérdéseivel. Ez a dal olyan, mint egy hangos emlékkönyv, felidézi a fiatalság lázadását, a nagy fesztiválokat és azokat a pillanatokat, amikor a zene még valódi reményt és erőt adott. A refrénben elhangzó Goodbye Miss American Pie sor pedig nem csak a múlt iránti vágyat tükrözi, hanem egy egész generáció búcsúját is, mielőtt új idők jönnek, más zenékkel, más kérdésekkel és talán több demokratikus reménnyel. A dal 1972-ben 4 hétig vezette az amerikai Billboard 600-et, az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, és máig az egyik legnagyobb hatású amerikai slágerként tartják számon. Madonna 2000 februárjában adta ki az ikonikus dal átdolgozását, amely a második legjobb dolog című film hivatalos betétdala lett, egy olyan romantikus vígjátéké, amely ugyan nem aratott átütő sikert, és Madonna filmes szereplése pedig megosztó fogadtatást kapott. Az új változat modern, elektronikus hangzással hozta vissza a klasszikust, digitális alapokra, letisztult énekhangra és visszafogott hangszerelésre építve klubbarát hangulat, miközben megőrizte az eredeti dal fő motívumait. Bár az új változat nem adta vissza teljes mértékben az eredeti dalszöveg mélyebb rétegeit, hangulatában mégis hű maradt McLean emlékkönyvszerű világához. A kislemez az Egyesült Királyságban a slágerlisták első helyére került, míg az amerikai Billboard 600 listán főként rádiós játszások révén a 20. helyig jutott. Ez a stílusváltó feldolgozás példázza, hogyan maradhat releváns egy politikai, kulturális mélységű folk rock eposz akkor is, ha klubbarát formában csomagolják. Szóljon tehát a dal most itt nálunk ismét, új köntösben a Duplájú műsorában.

Ez volt a Kiss and the Sunshine Band 1979-ből és a Please Don't Go itt a duplájú műsorán, ahol a slágerek tovább élnek. Ez a lírai diszkó ballada, de 1980 elején rögtön a Billboard Hot 100 lemezlista élére került, és egy teljes héten átvezette azt. Az elvágyódás témája a szerelmesek félelme az egymás nélküli létezéstől, ritka érzelmi mélységet vitt a diszkó zene világába, így vált a stílus egyik leglíraibb himnuszává. 1992-ben az olasz WU csapata friss Eurodance köntösbe öltöztette a számot, élénk tempóval és jellegzetes elektronikus ütemekkel. Az átdolgozás Olaszországban kiemelkedő sikert aratott, ahol egészen az 5. helyig emelkedett a slágerlistán, míg Németországban a dobogós 3. helyet szerezte meg. Európa számos országában szinte toplistára került, és ezzel az adaptációval a WU egy csapásra a 90-es évek meghatározó dance előadójává vált. Ez a stílusváltó feldolgozás remekül illusztrálja, hogyan alakul egy érzelmes diszkó ballada klub himnusszá, és kerülhet be ide hozzánk is a duplájú műsorába.

0: kujkörbösben.
1: Nézd az élet jó oldalát.
0: Dupláljon a feldolgozások műsorát.

Ez volt a Lokomotív GT a duplájó műsorán, vagy ahogyan sokan emlegetik az LGT. 1975-ben adták ki Mindig Magasabbra című negyedik albumukat, amely az egyik legsikeresebb albumuk lett. Ezen a lemezen szerepelt a Szólj rám, a hangosan énekelek is, egy szerethető, életközeli dal, amely a közös zenélés és együttlét élményéről mesél. A szám az évek során a zenekar egyik legtöbbet játszott felvételévé vált a hazai rádiókban, a rajongók pedig máig a legismertebb LGT dalok között tartják számon. A zenekar maga a magyar rock történelem egyik legfontosabb együttese. A névben a GT, a Gran Turismo rövidítése utalás a hosszú, tartalmas zenei útra, de sokan a mozdonyra is asszociálnak. A stilizált gőzmozdony motívuma több albumuk borítóján is visszatért, például a 424-es mozdonyopera lemezen, és szimbólummá vált. Az 1992-es búcsú koncerten egy valódi mozdonyon érkeztek a tagok a budapesti nyugati pályaudvarra. A dalról érdemes megemlíteni, hogy az LGT 1973 és 1976 között Kovács Katival is szorosan együtt dolgozott, és a közös munka több nagy lemezen is hallható volt. A Szólj rám, a hangosan énekelek című dalból Kovács Kati saját változatot is rögzített, így a szám két előadó hangján keresztül is új értelmet kapott. A rock és a líra találkozása ebben a felvételben valóban felejthetetlen pillanatot hozott a magyar zene történetében. Azonban Hevesi Tamás 1994-ben jelentette meg ezt egy éneten át kell játszani című albumát, amelyen megtalálható az LGT legendás dalának új változata. A feldolgozás Presser Gábor zenéjére és Adamis Anna dalszövegére épülve frissköntösbe szólal meg, modernebb hangszerelést kapott, ugyanakkor megőrizve az eredeti dal bensőségességét és közösséget ünneplő hangulatát. A szerzemény azóta is gyakran hangzik el hazai rádiókba, mely révén új közösség rétegeket is megszólít, így a dal széles körben ismert és szerethetővé vált, különösen azok körében, akik már az LGT-t is szerették. Ez a stílusváltó feldolgozás mutatja, hogyan őrizhető meg egy rock himnusz közösségi ereje új hangszerelésben. Jöjjön tehát akkor a labdarúgó edzőként is sikereket elérő Hevesi Tamás, aki most énektudását csillogtatja meg. Ez a Szólj rám, a hangosan énekelek itt a duplájó műsorán.

egy sláger, két dal, ez itt továbbra is a duplájú, ahol a slágerek tovább élnek. Bob Marley és a The Wailers 1973-ban mutatták be az I Shot the Sheriff című reggae klasszikust, amely egy üldözött ember szemszögéből mesél a hatalommal való szembenállásról. A dal szövege egyszerre szimbolikus és provokatív, egy olyan világot mutat meg, ahol az igazság sokszor elvész a rendszer útvesztőiben. A Burning című album részeként vált sikeressé, és az évek során az egyik legismertebb közéleti témákat boncolgató dallá nőtte ki magát, gyakran emlegetik a polgárjogi mozgalmakhoz kapcsolódó kulturális ikonként is. 1988-ban Malcolm McLaren, a punk kultúra egyik botrányhőse, új formába öntötte Bob Marley híres dalát. Az ő verziója radikálisan eltér az eredetitől, a reggae helyett punkos lendület, elektronikus dobprogramok és szintetizátor hangok határozzák meg a hangzást. Bár a hivatalos slágerlistákon nem ért el kimagasló helyezéseket, a remix jellegű újragondolás klubokban, alternatív válogatásokon és a korszak formabontó zenei közösségeiben mégis ismerté vált. McLaren ezzel is bizonyította, hogy egy erőteljes társadalmi üzenetű dal, még ha új ruhát is kap, megőrizheti eredeti lázadását és karakterét, és új közönségrétegeket is képes megszólítani a saját zenei világában. Ez a stílusváltó feldolgozás remekül példázza, hogyan maradhat releváns egy polgárjogi reggae dal punk-pop formában is. Voltak azonban ennek a dalnak híresebb feldolgozásai is, melyekre majd a későbbi adásokban visszatérünk, ugyanis a mostaninak a végére értünk, de ígérem, a jövő héten ugyanebben az időben ismételten intézek majd két órát, amelyben feleleveníthetjük a legismertebb slágereket és azok feldolgozásait. Addig is azonban köszönöm szépen a kitüntetett figyelmet, az I Shot the Sheriff új köntösbe öltöztetett változatával búcsúzik tőletek az elmúlt két óra műsorvezetője, Csák Attila. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Day. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
6: Igazi legendák az elmúlt jó pár évtizedből. Hölgyeim és uraim, hogyha ez a mondat hangzik el, akkor igazi örökzöldek és felejthetetlen legendák a következő 60 percben. Már is indul a UK Fever Show, az elmúlt jó pár évtized angol kislemezlista vezető dalaival, no meg szerény személyemmel, Sommer Gáborral, és már is elárulom önöknek, hogy a mai napon, igencsak régre, méghozzá 1975-be utazunk vissza, bizony abban a korszakba, amikor még én sem éltem. Szóval tényleg igazi történelemről beszélhetünk. Vágjunk is bele tehát az 1975-öt felidéző angol kislemezlisták élébe egy olyan legendás brit rock együttessel, melyet 1970-ben alapított Freddie Mercury énekes, Brian May gitáros, illetve Roger Taylor dobos, és később 1971-ben csatlakozott hozzájuk John Deacon basszus gitáros. Jelentős életművet hoztak létre a hard rock, a heavy metal, illetve a progresszív rock keretein belül. Az 1970-es és 80-es években a világ egyik legsikeresebb együttese volt a Queen. Művészi csúcspontjukat az 1970-es évek első felében kiadott albumaikkal érték el, a Queen 2-val, a Share Heart Attack-kel, valamint a Night at the Opera-val, ám később is sikeresek tudtak maradni, és lágerek sorozatát adták ki. Amerikában az 1977-es News of the World, illetve az 1980-as The Game albumokkal érték el a legnagyobb népszerűségüket, míg a 80-as évek elején eltávolodtak a hard rock gyökerektől, egyre több funk és R&B elemet vontak be zenéjükbe, ez azonban kereskedelmileg sikertelen lépés volt és kritikailag is felemás fogadtatásra talált. Az ezt követő időszakban Amerikában sosem tudtak újra sikeresek lenni, de Angliában ezután is a legismertebb együttesek közé tartoztak. Freddie Mercury 1991-es halálát követően már csak egyetlen karrier összegző lemezt jelentettek meg, majd pedig az együttes gyakorlatilag megszűnt létezni. John Deacon 97-ben visszavonult a zenéléstől, Brian May és Roger Taylor pedig 2005 óta a Queen plus Paul Rogers formáció tagjaként Paul Rogers vendégénekessel koncertezik. 2008. szeptemberében The Cosmos Rock címmel egy stúdióalbumot is megjelentettek. A Queen világszerte 150 millió lemezt adott el, az együttes erős befolyással volt számos utánok következő zenekarra. Ennek elismeréseként 2001-ben beszavazták az amerikai Rock and Roll Hall of Fame-ben, 2004-ben pedig az angliai UK Hall of Fame-be. 1975-ből jön tehát az első listavezetőnk, a Queen és a Bohém Rhapsodia, vagyis a Bohemian Rhapsody, aztán pedig Steve Harvey és Cockney Rebel közöse, a Makes Me Smile nem sokára 1975 angol kislemez listavezetői

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: A mai napon 1975 legnagyobb slágereit idézzük az angol kislemezlisták éléről, és már is jön egy újabb brit banda, méghozzá a Typically Tropical. A legismertebb daluk talán nekik a Barbados. Ezt a csapatot, ami egyébként egy duó, Jarrod Wine Hughes, illetve Jeffrey Calvert alakította, akik Hughes bandájában a Quasarban találkoztak egyébként ezelőtt. A Barbados egyébként 1975. július 5-én jelent meg az angol kislemez listán, 5 hét múlva már a number one pozícióban szerepelt, és összesen 11 hetet töltött az angliai kislemez lista élén a Barbados. Hughes, illetve Calvert közben elkezdett producerkedni, illetve egy saját stúdiót is alapítottak. Többek között írtak dalokat Sarah Brightmannek az I Lost My Heart to Starship Troopert 78-ban, illetve producerként közreműködtek a Judas Priest albumán, a Set Wings of Destiny-n. A Barbadost egyébként később újra sikerre vitte 99-ben a Venga Boys, csak éppen már egy kicsit átalakítva, a We Are Going to Ibiza címet kapva. Szóval 1975 egyik megalapozó slágere, a Typical Tropical és a Barbados, utána pedig a már jól ismert David Bowie, a jó nagy öreg, a Space Oddity-val nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
1: Ez a UK Fever Show. Szomival.
3: We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sokévi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma szeptember 26-a szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 21,8 fokot mutatnak a hőmérők. Justina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1301-ben Vencel király a koronázó érseket megjutalmazza. A koronázás augusztus 27. Fehérvárot végbe menvén a király Budán a koronázó Jánoskal. Érseknek Palocsavárat adományozta. 1777-ben Mária Teréziai elrendeli a Nagyszombati Tudományegyetem Budára a királyi várba való áthelyezését. Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az egyetemi könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 26-án köszöntjük Justina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A latin eredetű néva a Justinus férfi névből alakult ki, jelentése pedig Justus, azaz igazságos. Szeptember 26-án kívül a Justinák ünnepelnek még június 16-án is, becézése ennek a névnek Justi, Justika, Tina, Tinácska, Tini, Tinike és Justina, jeles viselője ennek a névnek Egervári Justina, költőnő, valamint önkedves Justina. Ugyanezen a napon köszöntjük még Cipóra, Cippóra, Ciprienne, Ciprián, Cipriána, Damián, Damos, Darrell, Demjén, Demény, Denton, Dömjén, Justinia, Kozima, Kozma, valamint Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1777-tel kezdünk, szeptember 26-án Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. Ekkor került a várba a jezsuita könyvtár is, amely a mai egyetemi könyvtár alapját képezte. Folytassuk 100 évvel később, 1855. szeptember 26-án John D. Rockefeller, a későbbi olajmágnás, megkapta első és egyben utolsó állását a Hewitt és Tattoo ingatlan közvetítő cégnél. Pontosan 22 évet ugrunk előre, 1877. szeptember 26-án megszületett Alfred Denis Courtauld, francia zongoraművész. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1877. szeptember 26-án halt meg Hermann Günther Grassmann, német matematikus, nyelvész. Folytassuk 1888-al, szeptember 26-án született T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus. Leghíresebb művei a Macskák könyve és a Gyilkosság a Székesegyházban. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1898. szeptember 26-án Brooklynban megszületett George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Leghíresebb művei a Kék Rapszódia és az Egy amerikai Párizsban. Ugorjunk most a 20. századra, 1922. szeptember 26-án meghalt Iván Fienő, színész, rendező, műfordító. És most kereken 10 évet ugrunk előre, 1932-re, szeptember 26-án született Almási Miklós, József Attila díjas esztéta, kritikus, akadémikus. Folytassuk 1939-el, szeptember 26-án Budapesten meghalt Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. szeptember 26-ával folytatjuk. New Yorkban ekkor halt meg Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Most is mindössze csak 3 évet lépünk előre, ugyanis 1948. szeptember 26-án született Olivia Newton-John, angol színésznő. És végezetül 1966. szeptember 26-án megnyitották az első budapesti művészeti heteket. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Üzenet a jelenések könyve első fejezetéből.
1: Imé eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 26-a, szombat. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 9. fejezet 43-tól a 45. versig. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték a szavak értelme felül. Emélkedés. A mai evangéliumi részlet meglepő ellentétet tár elénk. Miközben mindenki csodálkozik Jézus tettein, és az emberek ámulattal figyelik őt, a mi Urunk egészen másra irányítja a tanítványai figyelmét. Az ember fiát az emberek kezére adják, tehát saját szenvedését jövendőli meg. A tanítványok azonban nem értik mesterüket. Lukács evangélista ezt írja, beszédének igazi értelme rejtve maradt előttük. A csodák és a sikerek idején nehéz elfogadni, hogy a messiás útja a szenvedés és a kereszt, mert ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az emberfia nem diadalmaskodik úgy, ahogyan a világ várja, hanem megengedi, hogy elutasítsák, kiszolgáltassák, megöljék, mégis ő győz. Jézus ne csak egy csodatévő személy legyen számunkra, mert akkor elhagyjuk majd őt a próbatételek idején. A tanítvány nem csak a dicsőségben marad hűséges, hanem a sötét pillanatokban is. Amikor nem értjük, mi történik, akkor van a legnagyobb szükség a bizalomra. A kereszt titka nem megmagyarázható, hanem befogadható. És ha valami el van rejtve előttünk, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt, hogy még növekednünk kell, hogy megértsük. Uram Jézus Krisztus, néha nem ismerem útjaidat, nem értem szándékaidat. Amikor csend veszi körül az imáimat, amikor fájdalom ér, vagy amikor nem látom, merre vezetsz, akkor erősítsd hitemet. Add, hogy ne csak a dicsőséget keressem, hanem hűséges maradjak hozzád a nehézségek és próbatételek idején is. Taníts meg bízni benned akkor is, ha titkaid rejtve maradnak előttem. Hiszem, Uram, hogy te mindig velem vagy. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a békák csontjaiban is új gyűrűk keletkeznek minden téli alvás során, hasonlóan a fák évgyűrűihez. A tudósok ez alapján meg tudják határozni az állat életkorát.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Budapesten 21,8 fok van. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után versmese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hogy térek vissza, mint egy
2: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét megkérdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai, működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kosztolányi Dezső. Februári óda. Jaj, mi gödörbe buktat e február? Mély homályba. Csillagaim húnyó világa hamvad, földre ver le szörnyű betegség. Sorsom, mely eddig tétova ködbe bújt, egyszerre itt van. Szőnyeges és meleg szobámba sétál, mint a farkas rám vicsorogva. Ijedve futnék, ám de hová lehet? Nincsen menekvés. Zörgetek esztelen, kemény kilincsen és vasajtón koppan a szándék. Csupán te állsz itt, kedvesem. Árny gyanánt, távolba mosva, sápatag és merőn, már mint az özvegy, kit halott férj hűtlenül elhagy. Még nincs üres szó ajkadon, és hazug vigaszt se súgsz te. Mint a csodálatos józan való vagy, és a hűség, és mint a halál. Nagy. El is felejtem a szanatórium pálmáit, és a téli sötét delet, és a mélyből a fényes magasba fölkiabálok. Jó volt te véled járni a sárgolyó ürömvidékét, a keserű mezőt. Ó, boldogságom, édesanyja! Társam a rosszban. Én nem szerettem önmagamat soha, de te szerettél. Egyszerű és igaz jóságod oly gyors lángoló volt, hogy utolértél. Ha fújt a szél, még át se cikázhatott a gondolat, hogy meghűlök. Amikor önzésem is előzve, meghűlsz, már te kimondtad. Lásd, így dicsérlek szakszerű tárgyias, pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez. Mert köznapi voltál te mindig, mint a verőfény. Kések között, a végzet a vállamon, téged dalollak, még nyomorékul is, száj nélkül is, szájamba sebbel. Emberi nagyság.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Kedves gyerekek, ma este a Vacskamati Virágja című mesét Fodor Tamás mondja el nektek.

0: Ott állt Vacska Mati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz, kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit, na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent. Vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati. Emlékezni azt tudok, morogta Mikka Makka, azaz, hogy csak emlékezni tudok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka, nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte, ugye, meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta, meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, elővele. Ugye, nekem van születésnapom, rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacska Mati, hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati, de mikor? Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fitymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én, neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje bubját. Ajjaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka. Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagy kő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virul Vacska Mati. Az már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati, mit akkor? Ma április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majd elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére, fiúk kiabálta, Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner, Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner, Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Ha, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg súspitoltak. Összedugták a fejüket, csutyurú, mutyurú. Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó, pedig hozzá is elhallatszott, ahogy dömdödöm, azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na, és a kezükben, nalám a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserép virág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csuda egy virág volt, úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit, irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt, de egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg, uram fia, szegény-szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Ló Szerafin, dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna? Bizony nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárt, Aromó, Bruckner Siegfried, dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati. Pedig az én virágom, Vacskamati virágja. Mindig tudtam, ne haragudjatok.
0: Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat. Csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta, öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog? Zöldelleni? Sárgállani? Lilállani? Kékelleni? Dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot.
1: Jaj, ne! Esett kétségbe Vacskamati.
0: De igenis, elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni?
1: A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág. Sápat lettél. Tudom, mondta a virág. Csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála, mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág.
0: Miért szereted, háborgott Aromó?
1: Csak, mondta a virág. Vacskamati táncra pertült. Ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi. És olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: Lázár Ervin meséjét Fodor Tamás mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Képzeljék el, múltkor bekapcsoltam a televíziót, azt folyt belőle a hírek. Ha mondom, ez nem érdekli a gyereket. Ha képzeljék el, erre mondom, lejövök videótékába, itt megnézek valamit. Az a baj, alacsony növésű vagyok, mert harmadik polcon vannak azok a jóféle filmek. Nem érem föl.
2: A gyerek Boromira szereti ezeket a karateos filmeket, a gyerek. Aztán... Puzz, hol jött egy kínai? A Bruceli. Bejön a Bruceli, az mondja a Bruceli. Előveszi a kuncsákóját. Megbicsubis íze, így, ha puf. Orra megy a gyerek, azt mondja a gyerek, orra előveszi a csillag, puf, eldobja a csillagot, csarlókalapácsot, mindent eldobott a kínai. Minden erre a kínai. Na várjon, olyan fiasz, hogy gyerek, vegyek ki neki valami jó kínai is, ilyen kukizés film. Kivettem neki a Sárkány Nadrága című filmet. Meg a izét, ez a, az amerikai színész játsz, az a izé, az a nagyon frankó, hogy hívják, az a ninja háborúba megy. Meg az a másik nagyon jó, hogy a ninja lábosba semmi, az nagyon jó film.
1: Képzeljék el, én a múltkor láttam egy filmet, na ennek a filmnek volt a főszereplője, ez na. A, ez a na. Osztrák, ez a WC-építő bajnok, ez mi? A bodybuilder, ez a...
2: Mondja már ki!
1: Schwarzenegger!
2: Az!
1: Schwarzenegger! A svájci Jóskának a bátyja csak még...
2: Na, mi volt? Mondja
1: Szudánból. Már! Szóval ez a Schwarzenegger játszotta a főszerepet,
2: no.
1: Nem fogja elhinni, no. Mi volt a neve.
2: Mondja már!
1: Ventilátor 2!
2: Oh. Vagy... Nem, bocsásson meg! Nem a Trombinátor 2!
1: Mindegy, na, ez a Generátor 2 volt. Képzeljék el,
2: no.
1: Ez a svájci néger, ez belül egy masina.
2: No.
1: De,
2: ne.
1: Ez belül egy gép.
2: No.
1: Tele volt a belseje fémmel.
2: No.
1: A belül akcsiró működött, aztán a glimlámpa volt a szeme helyén.
2: No.
1: Az, nem vicce, hát nem fogják elhinni. A volt benne csavarhúzókészlet, ellenanya, meg francia kulcs, meg anterna volt a fejébe, az a vette a vétel.
2: Ne.
1: De, a szíve helyére meg beültettek egy motrot.
2: No.
1: Ágyékában meg atomerőmű volt a maghasadás vége.
2: Ez volt a svájci négy?
1: Aztán, mikor fölidegelték ezt a karburátor kettőt, annyit mondott, asztal a tiszta bébi, az mindenkit agyonlőtt.
2: Ne.
1: De.
2: Ne.
1: Nem fogja el, hát képzeljék el. Kérlek, megy a műsor, aztán, ez belül Dexion Salgóból volt, mondtam.
2: Oh, igen.
1: Alumíneum váz volt belülről.
2: Ne hülyéskedj.
1: De be volt vonva bőrre.
2: No.
1: Aztán től úgy nézett ki, mint a tanácselnő. Szóval vasalóból volt a láb.
2: Hogy ment a vasalóba?
1: Így vitte előre. Gőzölgött csak hátul.
2: Akkor a neva inget kivasalta.
1: Persze, lehetett állítani a bütykön, hogy terilén vagy kotton. Attól függ, jobb lábas vagy bal lábas volt. És hogy vitte magát, fő volt öltöztetve ez a bőrös ember.
2: Na.
1: Akkor minden, mint úgy nézett ki, mint ember. Volt rajta nadobán sapka, meg zsábásing, meg a tüsökorú cipő. Azt képzelje el, amikor minden megtörtént, elindult, fordult egyet, ugyanis a üldözőbe vette a nőcit,
2: na.
1: Meg akarta bizergálni. Fordult egyet, elővette a lefűrészert agyú detektívet, aztán ez a Liberátor 2-t elkezdték kergetni egészen Ózdig a Kohóig, na azt ott, amikor meg akarta kupakolni a nőcit, a nő meg belenyulatta a konnektorba, az teljesen elolvadt a Vibrátor 2. Na, ilyen volt az.
2: A gyerek baromira szereti a haboros filmeket. Megőrül. Na mentem a izébe, a videóval, tékába, ugye? Azt kivettem neki a Rumbó 1-et. Ez. A Rumbó 1-et? Oh, az a szilveszteri Stallone. Az olyan kemény.
1: Szép ember.
2: Oh, egy méter 6 centi vasahagy. Fogja magát fémesztelen, mint az állat. Előveszi a rombók és telehere feréli magát. Megromozza egyedül a vietnami haláltábort. Aztán, hogy? Oda megy, gépisztolyon! És azt nem értettem a filmbe, hogy a vietnámi haláltáborban, ugye, a szovjet örök lengyel gyuruhában miért románok káromkodnak, ugye? Na nem, nem baj, bement a CIA-ba a Rumbó.
3: Mit mondott a CIA-nak?
2: Oda ment a CIA-ba a főfőnökhöz, a nagy amerikai, hogy nagy csillagjai voltak. Oda megy a főnökhöz, a Rumbó, azt mondja, Fari bácsi! Így mondta a CIA-s főnökhöz. Elmennék ide meg, oda meg, visszahoznám a srácokat. Mert ebbe őrült be, hogy mindig szabadítani akar valakit. Meg közben, ugye, a Viet King Kongok elkapják a haverját, a Joe-t. Joe-t elkapják, az beteszik a vízbe, a víz alá, a rizses fődbe, ott tartják a ketrecbe. Azt egyszer csak, hogy a Joe-t beteszik a ketrecbe, mindig kínozza a Viet King Kong, oda megy, azt mondja, pangalingalung, mondja a Viet King Kong. Elővesz egy napraforgó pisztolyt, és ezt az amerikai vérbajt játsszák vele. Beleteszik a saját golyóját, és pörgetik. Oda megy a puskacsővel a szájához, azt mondja, kérsz kaulát, genya! Ilyeneket mond neki. Aztán a Joe meg így van a víz alatt, ha letelepedett a víz alatt, megnősült a víz alatt, az elvó. Két baromú szép kopoltyús gyereke született neki. Na, állott a Joe a víz alatt a ketrecbe, baromira, benn van a ketrecbe, ez csak mellé bújik egy kiló borsó. És így lett a Joe-ból rizibuzi. Nem tudom, hogy ez...
1: Vizi!
2: Bocsánat, rizi, vizi, buzi, így. No.
1: Na, én láttam olyan filmet, annak a főszereplője volt az az olasz úszó, az a Bacspritzer. Ez no. Izé, mind a spraynek olyan neve. Na, ő játszott a Pidónét, a zsalut. Képzeljék el, Pidóné a zsalu egyik este a sötét kapuajban kap egy fülest, mármint, hogy hónap a kikötőbe a Pavarotti nevű teherhajóba.
2: Melyik hajó?
1: Pavarotti nevű.
2: Pavarotti.
1: Az is jó. Rotterdami Pavarotti.
2: Igen.
1: Képzeljék el, ez olyan erős volt ez a Pidóné, hogy megszelídítette a vadkendert. Szóval megérkezik a kábítószer. Na, képzelje, nem fogják elhinni, hogy Pidóné fölül a repülőgépre, ahol Judit észreveszi, hogy az egyik oldala korpásodik. Judit észreveszi, hogy az egyik oldala korpásodik, a másik meg hullik. S akkor képzeljék el, leszáll Pidóné Hongkongba, azt a reptéren oda megy hozzá az összekötő, azt kérdi, hol a korpa? Azt mondja, Pidóné a Judit hajába maradt.
4: Hobbi Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Buddy Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Szivárvány.
1: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség ígéről tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
5: Szép napot kívánunk mindenkinek, ismételten csak eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy itt a mi konyhánkban, frissen bevásárolva, ízekkel, élményekkel telve most megosztjuk önökkel azokat a tapasztalatokat, amiket eddig a gasztronómia terén gyűjtöttünk. Egyfelől Sommer Gábor László Vazul lesz a kalauz.
6: Másfelől pedig, aki mindezekben irányítja önöket, na meg nem utolsó sorban engem is, ő pedig nem más, mint a konyhafőnöke Nacsa Móni. Ma is van egy témánk, és ehhez kapcsolódva sok receptünk természetesen. Ha már egy ilyen főzős műsorban vagyunk, itt a dobozokból, a rádióból. No szóval, citrussal készítünk ma mindenféle jó kis dolgot, akár narancsos jégpuncsot, amely a kis vendégváró, nem falatot, hanem italt.
5: Lesz itt habos narancsleves pisztácia gombócokkal.
6: Azután, hogyha már áttértünk a főételekhez, akkor borjúfilét készítünk citrusos kakuk füves öntettel és burgonyakörettel.
5: Polokon narányas.
6: Hogy pontosan mi ez? Tessék kivárni, higgyék el, meg fogja érni, ezt még egyelőre nem áruljuk el.
5: Illetve lesz itt desszertként citromos vanília csillag is, úgyhogy érdemes velünk tartani az elkövetkezendő 50 percben.
7: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Citrusfélékből készítünk ma mindenféle finomságot itt a konyhafőnök ajánlatában, most kivételesen nem előítellel, hanem akár egy vendégváró itallal készültünk. No hát nézzük is, mihez van ehhez szükségünk, méghozzá narancsos jégpuncsot készítünk. Szükségünk van fél liter fekete teára, fél liter pezsgőre, 10 deka kristálycukorra, 3 tojásfehérjére, 3 narancslevére, illetve a héjára is, 3 citromlevére, 10 deka finomított kristálycukorra, 10 deka fehér csokira, illetve mentára.
2: A teát a narancshéjjal megfőzzük, lehűtjük, majd leszőrjük, hozzákeverjük a narancs és a citromlevét, és a finomított kristálycukrot felöntjük pezsgővel, majd az italt hűtőben félig megfagyasztjuk. A tojásfehérjét és a cukrot keményre verjük, a jégkásához keverjük. A poharak falát belülről olvasztott csokoládéval kibéleljük, a jégpuncsot beleöntjük, fehér csokoládével, mentával és narancssal díszíthetjük.
1: Viszont, hogyha tényleg egy jó kis citrusos levessel szeretnének kedveskedni, ehhez is van természetesen ajánlatunk, habos narancsleves pisztácia gombóckákkal. Nem is akármilyen leves ez, lássuk, mire van hozzá szükségünk.
2: Amit feltétlenül be kell szereznünk, az úgy 40 deka burgonya, 2 sárgarépa, fél liter narancslé, 1 kis fejhagyma, só, bors, crème fraîche, 100 g borjúhús, 100 g tejszín és 50 g aprított pisztácia.
1: Először is a megtisztított, apróra vágott burgonyát, hagymát és a sárgarépát olajon megfonnyasztjuk, felöntjük a narancslével és körülbelül 30 percig fedő alatt főzzük. A levest bot mixerrel összepürésítjük, sóval, borssal ízesítjük és a crème fraîche-sel felhabosítjuk. A húst tejszínnel robotgép segítségével összemixeljük, hozzáadjuk a pisztáciát, kanállal gombócokat szaggatunk ki belőle, és sós vízben 5 perc alatt megfőzzük ezeket, a habos levest a pisztácia gombóckákkal kínáljuk, és miközben jó étvágyat kívánunk ehhez, már lehet is készülődni a főételekhez.
2: Már csak azért is, hiszen borjúfilét fogunk készíteni, illetve egy különleges mediterrán ételt, polokon narancsest, senki nem menjen sehová, hamarosan folytatjuk.
3: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szív, a táncra fel.
12: Egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Már is folytatódik az igazán üdítő és citrusos konyhafőnök ajánlata, ugyanis a mai napon ezt a hozzávalót használjuk szinte minden ételünkben. Megérkeztünk a főfogásainkhoz, elsőként egy borjúfilét ajánlunk, citrusos kakukkfűves öntettel és burgonya körettel. Nézzük, mire is van szükségünk ehhez. 4 teáskanál olaj, majd 70 dek a borjúfilé, 40 dek a burgonya, 2 darab citrom, 8 g kakukkfű, 16 evőkanál olívaolaj, só, illetve bors szükségeltetik, ha pedig minden megvan, akkor már is nekiláthatunk.
5: A citromból 2-3 szeletet levágunk és félre rakjuk. A maradékot kifacsarjuk és a felaprított kakukkfűvet, sót, borsot és olívaolajat hozzáadjuk, alaposan összekeverjük. Az öntet ezzel el is készült. A húst megmossuk, megtöröljük, majd 4-5 centi vastag szeletekre vágjuk, előkészítjük a grillezéshez. A burgonyát megtisztítjuk, 1-2 mm vastag karik vágjuk. A grillt előkészítjük, vagy olajat hevítünk egy lábasban, a grill felületet napraforgó olajjal megkenjük, rárakjuk a húszszeleteket és a burgonyát. Mindkét oldalukat megsütjük, sóval, borssal ízesítjük, a citromkarikákat is grillen átmelegítjük, ezzel díszítjük a húst, burgonyával tálaljuk, citrusos öntetet kínálunk hozzá.
4: No de, amit már említettünk, és hogy mi is lehet ez a rejtély, hát a hozzávalók tekintetében mindjárt ki fog derülni. Egy, ami biztos, pollókon narányász, és hogy mi kell hozzá, már is elárulja ezt Móni.
5: No nézzük. Kell hozzá egy egész csirke, egy evőkanál olívaolaj, egy hagyma, 3 narancs, 250 g fehér kenyér, só és bors.
4: Lényegében tehát ez nem más, mint a narancsos csirke. Először is a csirkét mossuk meg, töröljük meg, vágjuk négyben, sózzuk és borsozzuk be. Az olívaolajat hevítsük fel, és a húsok mindkét oldalát ezen megpirítjuk. A hagymát megtisztítjuk, megfelezzük, és nagyobb csíkokra vágjuk. A húst vegyük ki ezek után az olajból, és a hagymát aranybarnára pirítva benne, ismét visszarakhatjuk a húsokat. A narancsok levét facsarjuk ki, a gyümölcs húst pedig kiváljuk, és mind a kettőt a húshoz adjuk hozzá. Lefedjük a lámbast, és közepes hőmérsékleten körülbelül negyed órán át pároljuk, majd pedig levesszük a fedőt, és további 15 percig sütjük, illetve főzzük. A szósz ennyi idő alatt be fog sűrűsödni, sóval, borssal még egy kicsit utána ízesítünk. Fehér kenyeret kínálunk hozzá, higgyék el, mennyei lesz.
5: És hogyha ez még mindig nem lett volna elég a citrusokból, hamarosan folytatjuk, immáron édességet készítünk, mégpedig citromos vanília csillagot. Csak és kizárólag gombócartúr ajánlásával.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót. Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Gombóc Artúrt igazából nem lehet zavarba hozni, bármilyen alapanyagot mondunk neki, tud desszertet ajánlani, hiába ezért tartjuk őt itt a műsorban. No hát kérem szépen, ha már itt a mai napon citromot, illetve narancsot használtunk, akkor a desszerthez is ez dívik. Citromos vanília csillagokat készítünk, aminek tésztájához 40 deka búzaliszt, 20 deka vaj, 12 deka cukor, 2 tojás, 1 kis citromhéj, 2 darab vaníliarúd, 4 teáskanál citromlé, illetve só szükségeltetik. A tetejére pedig szükségünk van 2 tojássárgájára, 2 evőkanál tejszínre, illetve 10 deka porcukorra.
3: Nézzük, hogyan készül. Az összes alapanyagból kemény tésztát gyúrunk, alufóliába tekerjük és körülbelül 1 órára hűtőbe tesszük. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a tésztát körülbelül 4-5 centi vastagra nyújtjuk, csillagformákat szaggatunk ki belőle. A tojás sárgáját elkeverjük a tejszínnel, és megkenjük vele a csillagok tetejét, végül megszórjuk porcukorral. Körülbelül 10 perc alatt világos barnára sütjük, és a rokonok, illetve a szeretteink legnagyobb örömére még forrón tálaljuk.
2: Hamarosan hátra van még egy dolog, ami ilyenkor szokásos szokott lenni, ami tippelgetésünk, illetve ajánlgatásunk. Most már konyhai tippjeinkkel folytatjuk nem sokára, itt a konyhafőnök ajánlatában.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Itt is vagyunk ugye a hasznos konyhai tippjeinkkel, ezek ugye elmaradhatatlanok hétről hétre, nézzük az elsőt, ha már citrus. A citromhéját nem dobjuk ki, mély hűtőbe tesszük, fagyottan, könnyen reszelhető.
2: Érdemes azt megfontolni, hogy a hússzeletek közé forpakot tegyünk, és így fagyasszuk le, mert ezzel a módszerrel nem fog összefagyni, és annyi szeletet veszünk ki belőle, amennyire éppen szükségünk van.
1: Tésztát, levest, meggyet úgy fagyasztunk le, hogy egy literes teljes doboz tetejét levágjuk, zacskóval kibéleljük, ebbe tesszük a fagyasztanivalót, ha megfagyott, kivesszük a dobozból, így kis téglákat kapunk, melyek jól pakolhatók a fagyasztóban.
2: A zöld fűszereket, akár a petrezselymet, a zellert ledarálva vagy éppen apróra vágva bevizezett jégkocka tartóba tegyük vele, és fagyasszuk le így, így egy kocka bőven elég lesz a levesbe, könnyen kezelhető, és nem utolsó sorban még helytakarékos is.
1: A rántott hús készítésénél a panírozott húst olajba mártjuk, és egy lemez platin megsütjük, így nem szívja meg magát, és sokkal finomabb is lesz.
2: A legjobb vízkőoldó az bizony nem más, mint a citromsav, ráadásul ez a legolcsóbb is. Használjunk fogkefét és a citromsav segítségével pillanatok alatt eltávolítható a vízkő, akár a vízcsapról, sőt, még a mosogatóról is.
1: A gyümölcsleves sokkal finomabb lesz, ha tejfölben elkevert pudingporral habarjuk be, kicsit savanykás, de mégis krémes, mintha tejszint is használtunk volna.
2: Nem lesz csomós a rántásunk, hogyha a lisztet a hideg zsiradékban keverjük el, és csak ezután tesszük fel a tűzre.
1: Ha a megtöltött paprika minden oldalát kevés olívaolajon megpirítjuk, és csak utána tesszük paradicsomos mártásba, egyedi, nagyon finom ízt kap.
2: És egy nagyon jó kis apró tipp a végére, hogyha a halat filézünk, akkor a hal farkát sóma mártott ujjal fogjuk meg, így nem fog elcsúszni a hal.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: volt már a konyhafőnök ajánlata, reméljük, hogy mindenki megtalálta a kedvenc citrusos ételét, mi törekedtünk erre. Az elkövetkezendő 7 napban éljenek és egyenek jól, hamarosan folytatjuk, mégpedig egyéb tematikus főzőműsorunkkal. Szomer Gábor László Vazul egészen biztosan bevásárolni fog.
1: És aki segít nekem a főzési munkálatok irányításában, hogy mondjuk az édeset ne a savanyúval keverjem össze, csak is akkor, hogyha mondjuk Kínában vagyunk. No, szóval lényeg, ami lényeg, Nacho Moon is itt lesz pontosan 1 hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben, akkor fogunk legközelebb találkozni, úgyhogy jöjjenek önök is, és együnk nagyon jókat így az éteren keresztül. Köszönjük az elmúlt 1 óra figyelmét, legyen szép a további napjuk, a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobbyrádió, a Hobbyrádió.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sokévi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Média 1.
7: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Itt van velem Zabari István, az e-kereskedelem, az e-commerce szövetség elnöke, és egyben a Lumenet tulajdonosa, ügyvezetője. Szervusz István!
8: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket.
7: Több aktualitás miatt is kértem, hogy csatlakozz be ide a beszélgetésünkbe. Az egyik az egy szomorú aktualitás, nemrégiben elhunyt kis Erwin Egon, tulajdonképpen ennek a szövetségnek az egyik szellemi atya. Beszéljünk egy kicsit Egonról, és aztán pedig utána majd különböző egyéb elkereskedelmi témákról fogunk beszélgetni.
8: Igen, sajnálatos módon augusztus 7-én elment közülünk Egon. Egonról azt kell tudni, hogy többek között az e-commerce Hungary alapítója volt. A számlász.hu ökoszisztémát én azt gondolom, hogy legnagyobb részben ő alkotta meg azt az ökoszisztémát, amit ma Magyarország jó része használ, és számtalan, akár több tízzel kereskedőnek segíti a mindennapi munkáját. Nagyon-nagyon nagy fájdalom ez a szakmának, mert én azt gondolom, hogy hogyha Steve Jobs volt a technológiai világban az, aki elhozta az újításokat, az Egon volt a magyarországi Steve Jobs. Elsőként csinált, szinte első között csinált Magyarországon webáruházat a netpiaccal, ahol VHS-re majd DVD-ket értékesített. Tulajdonképpen én is régi motoros vagyok, de Egon már akkor exitált webáruházból, amikor én még nem is csináltam e kereskedelmet. Tehát, hogy mindig sok-sok éven keresztül előtte ment a szakmának. Az e-commerce Hungary-nek ugye alapítója volt, elnöke volt 6 évig, megrendezte az első konferenciákat, felépítette magát a szövetségnek az elveit, majd utána ugye a számlász.hu-ba volt vezető tanácsadó, tulajdonos is, aztán ugye 2020 után elindították a Bing-et, ami szintén azt gondolom, hogy magyar léptékkel egy akkora technológiai újítás, ami eddig még nem történt is, és iszonyat komoly jövő vár a Bing-re is. Sajnos most már Egon nélkül, Egon tudását próbálja továbbvinni minden érintett vállalat, és így az e-commerce Hungary is. Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzést minket a családnak.
7: Ráadásul nagyon fiatalon távozott közülünk az élők sorából.
8: Igen,
7: mi történt?
8: 60 éves volt. Nem tudom, hogy tisztem-e beszélni arról, hogy mi történt. Hosszantartó súlyos betegség után hunyt el sajnos 7-én.
7: És hát Egon nem újságíró is volt egyébként még pályája korábbi szakában, arról most te kevésbé beszéltél, én viszont el tudom mondani, hogy annak idején még a Magyar Televízióban volt szerkesztő, még tényleg az ősi, régi, a rendszerváltás utáni, de mai szemmel nézem már nyilván nem a mai közmédiában, és aztán pedig az internet kalauznál végzett nagyon hasznos és nagyon jó munkát, mi ott együtt is dolgoztunk, tehát, hogy ő is írt ebbe a labba, sőt, interjúkat készített. Az első magyar internet tévébe ő készítette az interjúkat, ott az IFABO kiállításon, és ott élőben, real audióval ment ki az adás. Hát akkoriban ez technológiailag is egy hatalmas újítás volt, tehát soha tényleg előtte nem csinált senki ilyen online tévés beszélgetés még ott Magyarországon.
8: Igen, Egon nem egyszerűen részese volt a magyar kereskedelmi történetének, hanem mindig úttörője volt, gondolkodója, közösségépítője, és ő maga formázta a magyar kereskedelem következő éveit.
7: És dokumentumfilmes is volt, tehát több filmet is készített az elmúlt években is, ezek fönn voltak a YouTube-on, bárki egyébként megtalálja őket mai napig, is érdemes megnézni. Szerinted a legfontosabb öröksége, amit itt hagyott közöttünk, az mi Egonnak?
8: Az előre gondolkodás. Tehát nem tudnék egy vállalatot vagy egy vállalkozást kiemelni, hiszen mindegyik korszakalkotó. Miután Egon a digitális, magyar digitális gazdaság egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt, talán ezt hagyta a környezetének örökül, ezt a lépésekkel előre való gondolkozást.
7: Romin, én gondolkodtam az, hogy ő olyan újító volt, aki azt mutatta meg, hogy nincs lehetetlen, tehát hogy kitalálták, hogy hát akkor legyen egy jobb bank, egy ilyen neobank, a világban már vannak neobankok, de itt Magyarországon mindenki szitta a bankokat, hogy drágák, meg körülményesek, meg minden, és egyszer csak jött Egon, és megmutatta, hogy hát ezt Magyarországon is meg lehet csinálni például.
8: Igen. Tehát, hogy mindig mert akkorákat álmodni, és álmodni persze sokan mernek, de ő pontosan tudta is, hogy hogyan fogja megvalósítani.
7: Most akkor kicsit azért már váltok a témákban, de az elkereskedelemnél maradva, hogy mik most a trendek a elkereskedelmi piacon jelenleg, mik a legfőbb kihívások, amikkel webkereskedők találkoznak, és hát a maguk a vevők is, a vásárlók is most egy új helyzetbe kerülnek itt a különböző változások, jogi és egyéb változások miatt.
8: Mi azt gondolom, hogy a mai elkereskedelemnek a legnagyobb kihívása a digitalizálódás. Olyan mértékű ez a változás, hogy az emberi fejjel felfoghatatlan. Hogy a saját cégembe említem, mi kollégákkal azt szoktuk mondani, hogy nem tudok aludni. Nem tudok nyugodtan aludni, mert hogy már látom, hogy ez is olyan mértékű eszköz, amivel megvalósítható egy olyan, ami 5-10 évig nem lehetett. Tehát, hogy egyfelől van egy olyan hatás, hogy most borzasztóan gyorsnak kell lenni a technológiai tudás megismerésében, hiszen ez a világon mindenkinek rendelkezésre, akár európai, akár távol-keleti elkereskedelem, és egyébként nyilván, amire te gondolsz, azt gondolom, hogy életbe lépett egy olyan szabályozás, ami az esélyegyenlőtlenséget némileg korrigálja a unión kívüli csomagok a vámtételenkénti 3 eurós díjával. Erre egyébként októberben jönni fog egy handfee, egy csomagonkénti 2 eurós. Pillanatilag ez az azt jelenti, hogy ezek a távol-keleti nagy ismert platformok kevésbé hirdetnek, így a magyar kereskedőknek most egyébként egy nagyon jó lehetőség van. Ügyes kereskedőkkel, akikkel beszélgetek, egyértelműen az jön vissza, hogy most kapnak levegőt, tehát ugye a hirdetési versenyekről azt kell tudni, hogy egy bíd alapú minden hirdetési verseny, ahogy számotokra egy tévében, egy médiában is korlátozott az a mennyiségű hirdetés, ami meg tud jelenni. Nyilván, hogyha valaki, és az elmúlt 16 évben ugye erre volt példa, a médiát vagy valamelyik hirdetési platformot úgy dönt, hogy elönti hirdetéssel bármilyen anyagi áron, akkor a piaci alapon működő kereskedőknek nem sok hely maradt sem óriás plakátra, és a mi esetünkben Google hirdetésre, TikTok hirdetésre, vagy akármelyik platformon való megjelenésre. Most ez a roham egy picit hátrébb állt, de azért azt látni kell, hogy nagyon gyorsan kell az európai kereskedőknek beletanulni ebbe a digitalizált világba, még jobban digitalizált, egyébként digitalizáltak vagyunk értelemszerűen, mert nyilvánvalóan, ha csak mondom a januári olaszországi példát, az említett egyik ilyen platformon a Temuval kapcsolatban, akkor azért azt látni kell, hogy egy technológiai úttörő az sokkal gyorsabban mozogja ki a jogszabályokat, mint ahogy egy Európai Unió képes azt megalkotni. Most itt ugye sok éve nyitott kapu volt ez a történet, hogy a 150 euró alatti csomagokra vámmentesség van. Ugyanakkor, amikor meg egy hagyományos kereskedő hozta be az Európai Unióban, akkor fizetett nagy kontingensben, akkor természetesen fizetett bőven vámot, meg mindenféle eljárási díjat, meg Európai Uniós engedélyeztetést és sok mindent, és ugye a kínai platformok ezt kihasználták, és gyakorlatilag nyilván sokkal versenyképesebben tudták eljutatni a csomagokat az Európai Unióba. És hogy mire gondolok itt a kimozgás tekintetében, arra gondolok, hogy ezt az előbb említett handfee díjat, ami csomagonként 2 euró lesz az Európai Unión kívülről érkező csomagok esetében, ezt az olasz kormány ősszel úgy döntött, hogy ő szeretné már most januártól bevezetni, nem pedig ugye 26 októbertől, ami kötelező lesz. Ezen a hosszasan vitáztak, és januárban életbe lépett a törvény, aminek a következménye az lett, hogy január 10-én az olaszországi TEMU csomagok már nem olaszországban landoltak repülővel, hanem Magyarországon, és így nem mentek tovább kamionnal, tehát beléptek az Unióba, tehát nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy kimozogja azt a jogszabályt, amit elég körülményesen de meghozott az olasz kormány. Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy ez egy pillanatnyi állapot, én egészen biztos vagyok benne, hogy hamarosan publikussá válik, hogy hol lesz majd regionális központja ezeknek a távol-keleti platformoknak, és újra ezt a versenyt fel kellene mindenkinek venni. Nem lesz egyszerű, és egyébként értelemszerűen tizedeli egész Európában a kereskedőket ez a történet, de ezzel együtt kell élni. ezért is azt gondoljuk, hogy, hogy ebből tanulni kell azokat a dolgokat, amiket viszont ki lehet mondani, hogy jól csinálna, azt meg kell tanulni. És persze vannak olyan dolgok, ami bőven jogszabály ellenesek, és az Unió még mindig tart, illetve most lezárult egy darab FOMO alapú bírság, gombokat kaptak mondjuk úgy büntetésként, de nem arra gondolok, hanem számos olyan dologban elkereskedelmi szemmel ezeken a platformokon, amiket viszont meg kell tanulni egy európai kereskedőnek, mert hogy nagyon jó húzások. Mondok egy nagyon érdekes példát, ugye bizonyára nagyon sokat rendezte is e-kereskedőtől, amikor a futárszolgáltató átkerül a csomagon, akkor már onnantól kezdve a futárszolgáltató kapsz értesítőket arról, hogy hol tart a csomagod, mikor kapod meg. Hogyha megnézed ugyanezt a temón, akkor nagyon ügyesen ezt kikerülte, azt mondta a futárszolgáltatóknak, hogy nem te fogsz küldeni valamit, hanem majd én küldök valamit, beintegrálja a futárstátuszokat a saját levelébe, és a saját levelében minden esetben ott van egy gomb, ami viszont totálisan össze van köpve a hírlevélküldő rendszerével, hogy csak egy gombnyomásodba telik, és akkor jönnek a fantasztikus ajánlatok. És magyarul valószínűleg arányaiban 100-szor több feliratkozót gyűjt össze, mint bármelyik európai, és nem egy magyar KKV-ról beszélek, hanem akár egy európai nagy platformról beszélek. Tehát, hogy vannak benne azért olyan húzások, amire azt mondja az ember, hogy igen, ez egy 5-ös skálán, egy 5-ös.
7: Kicsit még visszaugranék a Temu és a kínai platformok témakörére még az elejére a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen akkor eddig a vásárlónak megérte megvenni külföldről, mert olcsó volt, aztán most jön egy olyan pont, hogy elkezdik az uniós országok megdobni a plusz költséggel, hogy kevésbé onnan rendeljenek terméket, de a Temu már akkor tulajdonképpen elkezdi ezt kicselezni azzal, hogy akkor mondjuk Magyarországon keresztül hozza be a terméket, aztán meg majd gondolom Magyarország is lép, és akkor előbb-utóbb, tényleg, ahogy te is mondtad, akkor majd csinálnak itt egy regionális központot, de akkor ezzel meg is van oldva a kérdés, és maradnak majd a jó áraik a Temunak, tehát a vásárló szempontjából továbbra is megéri majd a Temutól vásárolni, csak már nem kínainak lesz beállítva?
8: Ennyire biztosan nem. Tehát itt azért látni kell az, hogy hogy az Európai Unióban forgalomba kerüljön valami, annak komoly ára van, és nem az az ára, hogy a kereskedő szeretne egy újabb Mercedes-t venni, az az ára, hogy annak engedélyekre van szüksége, azokat a termékeket raktárakban kimegy hatóság és ellenőrzés, sőt, mi több hatóság az árbevétel alapján azt mondja, hogy fizes élelmiszerfelügyeleti díjat, ilyen díjat, olyan díjat, hogy én a bevételed után kapjak valami pénzt arra, hogy amikor úgy gondolom, akkor kimenjek ellenőrizni. Ez egy élő törvény, tehát hogy magyarországi kereskedelemben számos kereskedőpartnerünket érintenek ilyen felárak, tehát ez nyilvánvalóan felárazza valamelyest a terméket, hiszen valamiből azt ki kell fizetni azokat a díjakat, és akkor nagyon remélem egyébként, hogy ebbe változás lesz, nem tudok elmenni szó nélkül magyar hulladékkezelési díjak mellett, ami egyébként sok esetben többszöröse, de értsd akár 5-10-szeresen, mint egy osztrák és egy cseh és egy stb. Tehát konkrétan az e-kereskedelemben a Temu jelenség az leginkább már hab volt a tortán a magyar e-kereskedelemben, tehát hogy azt látni kell, hogy egy cseh e-kereskedő nagyságrendekkel versenyképesebb Magyarországon. Az én esetemben nem mondom ki a márkát, van olyan cég, nagy gyártó cég, aki magyarországi, hogyha én veszek tőle terméket, akkor néha az a hulladékkezelési díj miatt másfélszer annyiba kerül, mint hogyha a cseh versenytársam megveszi, bevallotta a töredéke hulladékkezelési díjat, és visszaküldje a vásárlónak Budapestre. Van mit fejlődni, mondjuk úgy, tehát ezek teljesen nonsens állakotok, de azt látni kell, hogy mindig ugye egy ára van, és mind a hulladékkezelési díj, mind akár a felügyeleti díja, mind a kiskereskedelmi különadó, amit nem, ugye elvileg kivetették a platformokra, még az előző kormány, bárhányszor próbáltunk állásfoglalást kérni ebben, hogy választ kapni ebben, hogy vajon ki van-e valóban vetve, vagy csak ismét a magyar kereskedőknek sikerült egy újabb problémát okozni, hiszen egyébként azt sikerült okozni, nem kaptunk rá választ, tehát hogyha ezek a díjak megjelennek a termékek árában, akkor egyértelműen az ár az módosulni fog, de ne gondold azt, hogy mi ennek szurkolunk. Mi nem annak szurkolunk, sokkal fontosabb lenne a fogyasztó szempontjából, hogy egy kontroll lehetne a termékeken. Tehát, hogyha most a távol-keleti csomagokat nézem, akkor a két platformon, csak a vásárlónak mondom, érdemes rákeresni az ismert magyar márkákra, nem mondom ki, még azok a ruházati vagy cipő márkák, amik eredendően magyar cégek, hát meglepően sok termék van fent ezeken az oldalakon. Mondjuk úgy, hogy a gyártó portfóliójának az 50-szerese van, ami elvileg az ő terméke, gyakorlatilag tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy a hamisítványok korlátozása az egy nagyon fontos lenne. Most gondolj bele, hogyha egy abautyú méretű vállalatnál kiderülne, hogy hamis Nike-cipők kerültek forgalomba, az elnök vezérigazgató lemondana, nem tudom, hogy milyen államtitkár kérne bocsánatot, tehát, hogy elképzelhetetlen egy normális kereskedelemben egy ilyen. Hát itt meg aztán termékeik százezreit érintettek ezzel a problémában. A veszélyességi részéről pedig nem beszélve, hogy akárhány vizsgálatnak utána nézel az Unióban, hogy akkor most megvizsgáltak ezen a platformon 100 darab USB töltőt, és nagyjából 100 darab életveszélyes, tűzveszélyes, és a többi. Megvizsgáltak 200 gyerekjátékot, úgy 180 darab tartalmaz veszélyes anyagot a gyerekre. Tehát, hogy ezt el tudod képzelni egy hagyományos, egy magyar játéknetnél, hogy a játéknet portfóliójában lévő ismert európai márkákat bevizsgálnák, és a nagyjából 100%-a életveszélyes? Elképzelhetetlen.
7: Elképzelhetetlenek tűnik, igen.
8: Itt azért van egy óriási különbség. És ezt helyre kell állítani. És ezt egyébként nagyon is jó, hogyha ide kerülne raktár, mert hogy ezt akkor lehet helyreállítani, hogyha a termék fizikailag elérhető, hogy ezt a román kormány már tavaly próbálta, hogy örömmel látják őket, mert hogy szeretnék látni azt a terméket, ami a forgalomba kerül. És egyébként az e-kereskedelemben szabályozás tekintetében még egész uniónak fejlődnie kell. Az előbb említettem ezt a mondatot, hogy ez a jéghegy csúcsa, vagy a haba tortán volt a távol-keleti dömping 22-ben. Valójában a döntéshozóknak, és azt gondolom, hogy a mostani kormány ezt meg is fogja érteni, mert azt kell megértenie, hogy már nincsenek határ. Tehát, hogyha egy élelmiszer üzletlánctal vetünk ki különadókat, akkor óhatatlanul az meg fog jelenni a kávé árában, és mindig szoktam mondani azt a példát, hogy én az elmúlt 5 évben az a feleségem nem vásárolt Lavazza kávét magyarországi forgalmazótól se, Tesco-tól se, senkitől sem, mindig egy csomagautomatából veszem ki, jellemzően csematricákkal 3-4 ezer forinttal olcsóban a kilós kávét. Innentől kezdve ugye a magyar gazdaságot ez nagyon-nagyon érinti, és arról nem beszélve, hogy még egy példát engedj meg ezzel kapcsolatban, hogy ha a szabályozás nem történik meg, nekem van egy konkrét elképzelésem, hogy hogyan lehet szabályozni a nemzetközi kereskedelmet, akkor hiába OSS rendszer be fog ömleni az országban olyan mennyiségű adóelkerülő és sok esetben bűncselekményt érintő termék, hogy az elképzelhetetlen. Bizonyosan te is használod a TikTokot, és bizonyosan te is szembe futottál azzal, hogy elfbárt vásárolhatsz után vételgond nélkül. Erre szlovákiai logisztikai központok vannak ráva, hogy ugyanazt az elvárt csomagolják be, csak minden nap változik a kereskedő papíron, aki megbízza őket, és Magyarországon az én 7. fiam arról beszél, hogy a suliban a legnagyobb probléma, és a tanárok is erről beszélnek, hogy sokan kereskednek elvárral, mert a gyerekek interneten vásárolnak elvárt, és az iskolába árulják, és az osztálytársainak nem kevés része elvárt szív. Most itt egy nagyon komoly szabályozási kihívás áll, mind a magyar kormány, és egyébként az Európai Unió előtt is.
7: Hogyha az árakat nézzük, mondjuk 100 egységnek tekintjük azt, ami volt korábban, még mielőtt ez a szabályozás bejött, akkor ahhoz képest mennyi most az ár, hogyha ugyanazt a terméket vesszük mondjuk a Temuról, illetve ez a magyar árakhoz képest hogyan viszonyul, és hogy fog ez alakulni akkor, hogyha megvalósulnak ezek a helyi, itteni ilyen logisztikai központok?
8: Nagyon nehéz erre egy általános mondani, hiszen hogyha a vennél 100 pár zoknit, akkor ugyanabból az okniból, akkor igazániból 3 euró a felár, akkor nem komoly tétel. Viszont, hogyha veszel 10 féle zoknit 8 féle gyártótól, az egyik műszál, az másik pamut, akkor mindegyikre vonatkozik a 3 euró, tipikusan arra a csomagra, ahogy én a visszajelzéseket kapom, azokra a csomagokra, amit így jellemzően vásároltak magyar vásárlók, 10.000 forint alatti, mindezt ingyen szállítással, nem kommentálom 2.000 forintos szállítási díj mellett, 10.000 forint alatti 5-10-15 tételből áru terméklista, mindenféle haszon, többnyire azért lássuk be haszontalan tárgyakkal, ott ugye egy nagyon komoly, akár 20-30 eurós tétel is megjelenik, ami gond nélkül duplázza az árat, tehát hogy ez nyilván versenyképtelenné teszi ebben a pillanatban, ebben a formában a platformot. Ez az áru egyébként beérkezne, normálisan elvámolva, nagy Isten minősítve, hogy ez egy Európai Unióban forgalmazható termék, akkor majd újra kialakul. Szerintem akkor is talán egy pár százalékkal, de már azok a hihetetlen dolgok, hogy teljesen ideális árba kerül egy termék, azok már nem hiszem, hogy meg fognak jelenni. Sokkal inkább egyébként szerintem abba az irányba fog elmozdulni a Temu és a Shein is, hogy a bőséggel, tehát azért azt meg kell látni, hogy én is találok olyan, nyilván olyan dolgokat, ami nélkül le lehet élni egy életet, de a múltkor azt hiszem, hogy balmenetes hatos fúrót kerestem, hát azt nem kapsz Magyarországon a sehol sem, tehát ugye ebben nem nagyon találtam, vagy körmös alátétet, és ilyen nagyon speciális dolgokat, miután termékek 10 milliói vannak, igazából találsz ott, és ez tök jó, tehát hogy ezt én kinéztem már jövőre egy napernyőt, napi tornát ott magamnak, egész egyszerűen magyar kereskedőnek olyan volumen méretű napi tornát nem találtam, sőt európainál sem nagyon, amit én itt kigondoltam magamnak is, és valószínűleg ott fogom majd megvenni jövőre. Tehát, hogy ebben van jövő, de nem az ár lesz a jövő, sokkal inkább a termékbőség, amivel nyilvánvalóan a világot elárasztó raktárakból sokkal versenyképesebbek tudnak lenni, mint egy helyi kereskedő.
7: A rádió kedvéért tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a beszélgetésünket Zabari Istvánnal, az e-kereskedelem, az e-commerce hazai szakértőjével. Rögtön jövünk vissza.
0: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1.
1: Ez itt továbbra is a Média 1. Köszönöm, hogy továbbra is itt vannak velünk. A vendégem pedig Zabari István. És hát ott tartottunk, hogy Temu, meg kínai kereskedők itt ellepték szépen a magyar vásárlók számítógépeit is, és onnan rengeteget rendeltek, aztán most mindenféle szabályozói változások történtek, de már ugye várható, hogy ezt is elkezdik majd, tehát talán mondhatjuk így, hogy kicselezni, vagy legalábbis erre a megoldást megtalálni a Temunál. Viszont a magyar kereskedők is egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek emiatt. Mit tudnak tenni, hogyan tudják a versenyképességüket megőrizni, visszaszerezni, és a magyar vásárlókat megtartani úgy, hogy közben nyilván ezek a kínai termékek akkor még így is olcsóbban jönnek be az országba.
2: Én, ahogy a riport elején is mondtam, hogy nem ellenségként kell tekinteni egy ilyen dologra, hiszen a világ folyamatosan változik, és az sem biztos egyébként, hogy minden jelenlegi vagy az elmúlt években tönkrement európai elkereskedőnek volt létjogosultsága, volt valódi hozzáadott értéke, sőt, biztos, hogy nem. Egy ilyen változása a világ változásaira, hiszen ez megállíthatatlan, akár az autóiparban is látjuk, erre úgy kell nézni, hogy mi az, amit tanulhatunk belőle, és ezért az e-commerce Hungary a szeptember 8-án megrendezésre kerül konferencián pont ezt tette fókuszba. Ezúttal bátorkodtunk azt tenni, hogy Kína legyen a vendégország, hiszen a kínai platformok nem csak árral versenyeznek. Versenyeznek sebességgel, adattal, technológiával, logisztikával, vásárlófigyelmet új logikával formálják, így ezek kereskedelmet is, és pont ezt akarjuk megvizsgálni a konferencián, hogy hogyan működnek ezek a modellek, milyen nyomást gyakorolnak a magyar piacra, milyen válaszokat adhatnak erre a hazai kereskedők, mert hogy egyébként adhatnak, nagyon sok esetben adhatnak, és nagyon sok technológiai változás érkezik a következő időszakba, amire nagyon-nagyon fel kell készülni a magyar kereskedőknek.
1: Melyek ezek a változások egyébként?
2: Szerintem, ami most a következő hónapokban legfontosabb lesz, az a TikTok shopping, és ezért sikeresen meghívtunk Magyarországra most először TikToktól vezetőt, tehát egy TikTok előadás lesz talán az egyik főanyagunk. A TikTok shoppingról azt kell tudni, hogy Kínában bődületes méretekben terjed, és megjelent Európában is, Lengyelországban már van, mindjárt mondani fogok számukat. Egy teljesen más értékesítési stratégiáról van szó, mint egy hagyományos Google shopping hirdetés, így ez egy Google shopping hirdetés ugye úgy működik, hogy én venni szeretnék valamit, és keresek valahol, és ez a Facebook, a Google ezt gyakorlatilag kiszolgálja, hiszen tudja, hogy azt keresem. Ezzel szemben ugye a TikTok hirdetés egy felkelek és nézek TikTokot, és egy influencer jóvoltából rájövök arra, hogy nekem rettenetesen szükségem van valamire. Bocsánat, kisarkítottam, tehát hogy én nagyon racionális vásárló vagyok, és ez nagyon-nagyon működik, hogyha megnézem, hogy jelen pillanatban a 25-ös adat szerint 64 milliárd dollár GMV-t hozott a TikTok shopping, mert eddig a 2026 első fél évben már 50 milliárd, tehát 92% növekedésben van csak 2026-ban, 20 piacon van jelenleg, ebből már 10 európai, körülbelül 1,35 millió aktív volt van TikTok shopping szolgáltatásban, és Magyarországon egyébként van 3,4 millió TikTok felhasználó. Ezek a számok együtt mutatják, hogy itt egy elég nagy valami készül, amire egy magyar kereskedőnek készülnie kell. Nem mindenkinek lesz való egyébként a TikTok shopping, mert egy bizonyos árést sajnos el fog vinni, nagyobbat, mint még a normál hirdetési rendszereknél is, ami 5-10%-ot képes elvinni, annál is nagyobbat. Itt szakértői számítások olyan 20% feletti összegről beszélnek, de bődületes forgalmat tud azoknak hozni. Látható egyébként itt az európai példákban, amiket látunk, hogy ezeknek a TikTok shopping hirdetési fiókoknak egy jó része semmilyen forgalmat nem tud hozni, mert nem tudja meglobolni ezt a történetet, viszont aki meg tudja, az akár százszoros növekedéseket ér, tehát bődületes számot, és és mindjárt majd hozok egyébként számot arról, hogy a lengyel piacon hogy néz ki, keresem addig azt az adatot. Igen, meg is vagyunk jelen pillanatban, tehát ugye a TikTok tavaly, a TikTok Shopping tavaly jelent meg a lengyel piacon. A GMV az első évben 2-3% a teljes kis kereskedelemnek, és 27 végére a teljes online kiskereskedelem 5-8%-ára várják elemzők ezt a forgalmat Lengyelországban. Tehát gyakorlatilag az online kereskedelem 8%-át egy éven belül ki fogja harapni csak a TikTok Shopping hirdetés. Tehát egy nagyon jelentős összegről beszélünk, és egy nagyon jelentős lehetőségről. Azért vannak Magyarországon nagyon sok olyan gyártó, kereskedő cégek, akik komolyabb profittal rendelkeznek, és hívják ezt a hirdetési büdzsét fizetni. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a magyarországi forgalmuk, mind pedig a régióbeli forgalmuk nagyságrendeket nőhet. Tehát, hogy gyártóknak mindenképpen azt javaslom, és komolyabb kereskedőknek is, hogy ezt a konferencia előadást ezt hallgassák meg. De ezen kívül egyébként elhoztuk az Alibabának egy vezetőjét, Mujú Duánt. Ő azt fogja bemutatni, hogy hogyan működik az Alibaba modellje, mi az, amit tanulhatunk az ő AI felfogásukból, milyen eszközöket használnak hozzá, és hogy hogyan válik az AI a nemzetközi kereskedelmi mindennapi munka eszközévé. Jelen lesz velünk egyébként Pogács az oldalán is, szakmai előadóként dr. Kozák Tamás kereskedelmért felelős helyettes államtitkár, és akkor majd nem sokára talán kitérek rá, hogy még számtalan szakmai előadó esetpéldákkal, kifli.hu-val, Daktelával, az árukeresővel, Heurékával, a Shoprenterrel, tehát számos olyan cég lesz nálunk, a Pepita Dolcsinec Józsival, ugye a Pepita egy igazi magyar sikersztori. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen a napon minden digitalizálásra nyitott kereskedőnek, és tényleg ezért nem az e-kereskedőt mondtam, jelen kell lennie, hogy lássa azt, hogy hogyan fogunk kereskedni a következő években. Lehet, hogy itt most már nem e-kereskedelmről beszélünk, hanem egy nagy ökoszisztémáról. Sok olyan jövőképet látunk, ahol szinte a webshop el is tűnik. Tehát a TikTok Shopping esetében például nem a hagyományos átkattintásos weboldalra modell lesz, hanem TikTokon belüli vásárlás lesz, és azután a forgalom után kell fizetni. Tehát konkrétan közvetlenül egy gyártó egy készletfeeddel, egy termékfeeddel, alkotók megbízásával úgy tud generálni magának forgalmat, hogy nincs weboldala.
1: És ez egyben azt is jelenti, hogy fix költsége nincs, vagy minimális, és nem kell fönntartania egy saját webshopot, és csak akkor kell fizetnie a TikTok felé, hogyha sikerült eladni igen. valamit?
2: Igen. Csak látni kell, hogy bődületes számok tudnak jönni egy pillanat alatt, tehát, hogy aki ezt jól csinálja, annak nagyon hamar logisztikai problémái lesznek, hogy nem győzi csomagolni. Tehát, hogy lehetőségek vannak, digitálisan fel kell készülni. Én látok sok ilyen magyar céget, akiben ott van az a potenciál, sokan meg is fogják bizonyosan ugrani, nagyon hamar ki fognak kerülni európai piacra óriási volumenekkel.
1: Ti például a Lumenetnél hogyan készültök erre a TikTokos világra? Tehát majd fölbéreltek valakit, egy influencert, aki néhány ilyen LED lámpával a kezében fogott valamilyen vicces dolgot csinálni, meg megmutatja a terméket, és akkor lesz egy partner, aki a kiszállítást végzi, vagy szóval hogyan készültek erre az egészre?
2: Az előtt elején talán említettem, hogy nem mindenkinek jó, tehát hogy a Lumeneten jelen pillanatban 127 ezer villamosság és virágítás technikai termék van, jellemző ugye kosárméretek, 5-10 darab, 5-10 fajta termék, ez nem alkalmas egy TikTok shoppingra, természetesen azért van pár ezer olyan termékünk, pláne szezonális termékünk, és ventilátor, konnektorba dugható fírelés, és sok minden, aminél egyéni próbálkozásokat biztos el fogunk követni influencerekkel, vagy saját tartalomgyártással, de ez sokkal inkább egy szűke portfóliójú vállalkozásoknak tud nagyon-nagyon sokat hozni. nyilván valami is ki fogunk próbálni mindent. Én magam sem tudom még, hogy. Tehát, hogy a külső ügynökségünk már dolgozik rajta, egyébként már készítjük a háttérben videókat, pont erre a célra, van egy saját videóstúdiónk is, de most formálódnunk kell nekünk is ehhez. Ez egy új terület lesz, amit majd együtt tanulunk a szakmával.
1: És a TikTok egyébként a logisztikai részét is valamilyen formában átveszi, vagy abban egyáltalán ugyanúgy marad minden, ahogy eddig, tehát a...
2: Gyakorlatilag, mint egy marketplace felület, hogy a logisztikai elállás és egyéb dolgot azt kereskedünk kezeli továbbra is, a marketplace felület pedig ad hozzá egy hirdetési lábat, vagy egy eladási lábat.
1: Beszéljünk egy kicsit az AI-ról, hogy hát nyilván egyrészt a webshopok üzemeltetését is elősegíti, meséltél is nekem erről, hogy nálatok hogyan, talán majd ezt a nézőknek is meséld el, de az is érdekes lehet, hogy a vásárlók oldaláról ezek az agentek, hogy azt mondod neki, vásárolj nekem holnapra be, és rábízod egy ügynökre, hogy akkor nézzen szét a webben. Ebben ti mit láttok, ez veszély, kihívás, egyáltalán ez mennyire realitás, hogy rábízod egy agentre, hogy akkor kérjél nekem, vagy vegyél nekem egy hűtőt, vagy legalábbis nézz utána, és akkor ez mondjuk nem okozhatja azt, hogy átterelődik a forgalom másik kereskedőhöz, mint ahol eddig megszokott volt.
2: A realitás az 100%, hogy ez meg fog történni. Éppen ezért egyébként lesz a konferencián mind AI témában Tóth Benedek, ugye a Molin AI-tól, aki AI cseteket fejlesztenek, és érdekesik, éppen tegnap este beszéltem vele, és a Lumeneten megjelent a voice funkció, ahol is az AI-jal hangol, gyakorlatilag mint egy telefonon beszélsz, és úgy ajánl termékeket, de itt lesz vadászillés a Google-től, aki pont ezeket a változásokat mondja el. Nagyon sok olyan változás történik szeptemberben, ami kifejezetten AI alakú, lásd, egy kereskedőnek képes kell legyen adni plusz paramétereket a Gemini felé és egyébként OpenAI felé, kifejezetten olyan paramétereket átadni, mint a highlight, a legfontosabb 5 dolog a termékről, vagy a kérdések, válaszok szekció, hiszen pont ezeket a jövő keresője az nem az a hagyományos Google kereső lesz, ez már biztos, egyébként ez szeptemberben, ha jól tudom, bevezetésre kerül Magyarországon is. Már most is ugye az AI fül látjuk, hogy nem a hagyományos 10 találat és lapozgatunk, hanem meg fogja válaszolni egy chat ablak a kérdésünket. És a válaszában azt fogja előnybe részesíteni, amelyik kereskedőtől kap erre adatot, hogy ez a szivattyú alkalmas-e 50 méter mélyre, ez a mágnes kapcsoló alkalmas-e erre, vagy ez a naperő alkalmas-e ilyen szélviszonyok között. Aki ezt a kérdést az oldalán is adatként megválaszolja az AI-ok felé, az a jövőben nagyon komoly előnyöket tud barkácsolni magának. Nálunk is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, most is háttérprogramok futnak egyébként saját szoftvereinken, hogy ezeket az adatokat előállítsuk, mert hogy nagyon közel vagyunk szeptember határidőhöz, és számtalan új olyan dolog jelenik meg, ami eddig a kereskedelemben nem volt ismert. Szóval egy teljesen reális képről beszélsz, 100%, hogy így fogunk vásárolni. Tehát engedj meg 2 példát, és persze mindenben lehet a rosszat keresni. Egyik példám, talán egy példa is elég, vettem egy nyomáskapcsolót a kútannak a

0: és a késletetés lenne ennyire. 5 perc alatt oldottam meg egy olyan problémát, ami felett vagyok, valószínűleg még egy szakember is vakarózott volna egy sort. Gyakorlatilag nem mondtam meg neki, hogy mit lát, hanem ő az 5 másodperces videóban megállapította, hogy ez milyen típusú berendezés, és mit mond a használati útmutatója. Szóval, hogy döbbenetes előny az, ami a vásárló számára is jöhet, nagyon tudatos vásárlás fog következni, szerintem csökkenni fog a random vásárlások, a hibás vásárlások mennyisége, de ez nagyon nagy szükség van a kereskedőktől az adatra. Az nem hozza adott érték, hogy van egy weboldal, amely egy termék névvel, meg egy homályos fotóval, az nem kereskedelm. Tehát, hogy ennél sokkal-sokkal több kell. Mi egyébként csak saját magamat mondtam, ebben a pillanatban 150-200 paraméterrel dolgozunk, és ez most kevés lesz. Tehát, hogy egy terméknél sok esetben 50-100 paraméterünk van, és lehet, hogy ez még kevés.
1: És ez nem fogja a vásárlókat külföldi webshopok felé terelni? Tehát, hogyha az AI azt mondja, hogy rendeld meg, és akkor ő majd nem a magyar kereskedőt hozza ki, hanem a nem tudom én az Amazont akár, vagy a Temut, vagy bárkit, akkor...
0: Hát itt egy digitális szabadság van, kérem szépen, tehát hogyha annak a kereskedőnek, most nem gondolom, hogy ez pont a Temu lesz, de egy Amazon akár simán lehet, jobb adatot szolgáltat az internet felé, a világ felé, akkor ebből nyerhet egy ilyet, mert nyilván csak tippelem én, hogy minden AI azért elsősorban hazai kereskedőt fog referálni, tehát Magyarországon megvásárolhatót, de kinyílik ezzel a világ, tehát hogyha a riport elején említettem egy-két ilyen elég speciális alkatrész, majd ő megtalálja nekem egy lengyel kereskedőnél is. Akkor lehet, hogy onnan fogom megvenni, hogyha jó az ár, rendben lévő minőség, és megkaptam azt az adatot, hogy nekem ekkora méretű kell, és ezt kell tudnia. Konkrétan csak egy példát a napvitorlás történetben, amit kerestem napvitorlát, ugye két fontos paraméter van egy napvitorlánál a színén kívül, az mondjuk a mérete és az anyag vastagsága. És egy nagyobb méretű napvitorlánál, hát elég kritikus kérdés, hogy milyen vastag az az anyag, hogy az első szél ketté fogja fújni, vagy pedig tartós lesz. Nem találtam Magyarországon ennél a méretnél olyan kereskedőt, aki nyilatkozott volna az anyag vastagságról. Mond.
1: Még egy dolog, hogy nagyon sokszor merült már föl, hogy jön-e az Amazon, nem jön az Amazon. Most hogy látod, hogy fog jönni Magyarországra az Amazon, vagy legalább itt a régióba elkezdi, vagy marad az, hogy Németország, meg Spanyolországban mondjuk ott van, de Magyarországon nincs?
0: Nincs erről információ, még nem nagyon látok ebbe változást. Magyar vásárlók egy rétege vásárol az osztrák-német Amazonról. Ebben én pont nem látok most változást. Sok-sok változást látok például, mint az OpenAI-nál is, ugye megjelenik az európai hirdetési lehetőség, tehát a ChatGPT megjelenik, de így nagyobb kereskedőket nem látok nagyobb mozgásban. Egy valaki viszont nagyon ügyesen mozog, és ez megint csak egy tanulandó példa a magyar kereskedőknek. Tehát ugye az Allegro az a jó pár évvel ezelőtt meg akarta vetni a lábát több országba, és volt, ahol az elmúlt ugye években visszaborult kellett teljesen fújnia, és nyilvánvalóan egy Allegro méretű kereskedő borzasztóan sújtotta az a hirdetési verseny, amit egy Temu diktált az elmúlt két évben, és most, hogy a Temu visszább lépett, nagyon ügyesen döntött ott a teljes marketing stáb, hogy akkor most fogjuk Magyarországon feltekerni a potmétereket, és hogyha a közösségi oldalakkal elsz, akkor elég sok Allegro hirdetéssel találkozol, és most már magyar vásárlóknak egy komoly része elkezdett Allegro-ról vásárolni, holott egyébként itt vannak talán másfél-két éve, de nem volt levegővételi lehetőséget, be kell látni egy olyan hirdetési dömping mellett, és ilyenkor, amikor ez a helyzet változik, akkor nagyon gyorsan kell mozogni, és most ez történik, hogy az Allegro nagyon gyorsan azt mondja, hogy nagyon jó, tehát hogy most tudunk rentábilis alapon hirdetési helyeket venni, akkor viszont vegyünk, és akkor csináljuk meg az ország forgalmát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jön az őszi e-commerce konferenciátok. Mondd el, hogy pontosan mikor és hogy lehet jelentkezni.
0: Szeptember 8-án fogjuk tartani az Európai Event Centerben, és a jegyeket most éppen egyébként kedvezményes áron az ekerkonferencia.hu oldalon találják a kedves érdeklődők, ahogy a teljes programot is, ami még folyamatosan egészül ki. jó magam is ott leszek, ugye azt tudni kell, hogy ez egy non-profit egyesületnek a rendezvénye, tehát nem egy profit-orientált

0: rendezvény. Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik elkereskedelem iránytól, vagy aki mélyebben benne van, neki ott már helye, és szeretettel várjuk őket szeptember 8-án.
1: Köszönöm Zabari Istvánnak, az e-commerce Hungary elnökének és a Lumenet ügyvezetőjének, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok.
1: Ez volt a Média Egy mára, egy hét múlva jövünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és minden héten 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket. Ezeknek a rádióknak a listáját megtalálják a weboldalunkon is. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címen, illetve a media1.hu per RSS címen az RSS folyamunkra, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról, legújabb híreinkről. Köszönni az önök figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra, tehát egy hét múlva.
2: Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét meghirdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
7: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
8: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
8: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán Jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt már a Duplán Jó harmadik adás, amelyben sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofon mögött Csák Attila. Az elkövetkezendő két órát is igyekszem majd igazán nagy slágerekkel és azok feldolgozásaival megtölteni szinte minden zenei kategóriából, szóval érdemes lesz most is velünk maradni. Na de vágjunk is bele, mert rengeteg dolog vár ránk. Az imintiekben az órát az X-el és a Kiss You All Over című dala nyitotta. 1978 áprilisában a Mixed Emotion album beharangozó dalaként jelent meg, és 4 héten át vezette a Billboard Hot 100 listát. Kanadában a második, Ausztráliában a harmadik helyig jutott. A puha akusztikus gitár motivumokat és romantikus lírát ötvöző szerzemény a testi vonzalom és az érzelmi intimitás témáját járja körül. A szeretet minden apró mozzanatát és a beteljesülés szenvedélyét körbeírva teremtett generációkon átívelő himnuszt. A könnyed hangszerelés, a dallamos vokál és a tökéletes pop szerkezet révén a dal a 70-es évek egyik legismertebb soft rock slágere lett. 1996. júliusában No Mercy, a német-amerikai Eurodance trió újra gondolta a klasszikust. A gitárt elektronikus szintetizátor váltotta, a basszus és a dobprogramok pedig tempós, klubbarát ritmust adtak a dalnak. Ez a verzió Európa klubjaiban és rádióiban is sláger lett, az Egyesült Királyságban a negyedik, Spanyolországban és Kanadában pedig az első helyig jutott, és az amerikai táncdallamokat vezető listán is feltűnt. A No Mercy feldolgozás a 90-es évek Eurodance hangzásának ikonikus darabja, amely a szerelmi szenvedét együttes táncolásra invitáló örömmé formája. Ez a stílusváltó feldolgozás kiválóan megmutatja, hogyan lehet egy 70-es évek soft rock balladáját a 90-es évek Eurodance klubhimnuszává formálni anélkül, hogy az eredeti érzelmi mag elveszne. Nos hát akkor jöjjön új köntösben a régi dal itt a Duplán Jó műsorán, ez a No Mercy és a Kiss You All Over.

Ez itt továbbra is a duplán jó, a slágerek nem ismétlődnek, hanem duplán szólnak. A brit jazz duó 1982. augusztusában mutatta be Only You című szintipop balladáját, amely Alison Moyet érzelemdús fokájával és Vince Clark minimalista szintetizátor játékával a brit listákon a második, az amerikai Billboard Hot 100-on a 41. helyig jutott. A dal a feltétel nélküli szerelem jelentőségét vizsgálja, és annak az érzésnek a mélységét, amikor csak az egyik fél képes megváltoztatni a másik életét. A hosszan kitartott zenei motívumok és a kifejező hangszerelés révén máig a 80-as évek egyik legmeghatározóbb szerzeménye. A Megasztár egykori zsűri tagjaként is ismert Pierrot 1994-ben negyedik szólóalbumát jelentette meg. Ezen a korongban található a talán legismertebb száma a Teli Hold, ami eredetileg nem szerepelt volna a lemezen. A kiadó kérésére cserélte le a feldolgozandó dalt Pierrot a jazzó szerzeményére, ami utólag visszatekintve remek választásnak bizonyult. Az Only You után a hazai feldolgozás is sokak kedvence lett itthon. Ez a lokalizációs hátdolgozás rendkívül szemlélteti, hogyan kelhet egy brit szintipop klasszikus új életre magyar nyelven, miközben a dal eredeti érzelmi finomságát is visszaadja. Szóljon tehát akkor Pierrot és a Teli Hold, most itt nálunk a duplájó mi során.

Edővé és a What is Love szólt az elmúlt percekben itt a duplájó műsorán, ahol a slágerek tovább élnek. Az Eurodance sláger 1993 májusában robbant be a klubokba. 13 országba került a toplisták élére. Németországban a második, az Egyesült Királyságban a 11., az Egyesült Államokban szintén a 11. helyig jutott. A dal a szerelem lényegét és vele járó sebezhetőségét kutatja, miközben bűhítő üteme és főbemászó motivumai a 90-es évek egyik legelterjedtebb tánczenei alkotásává tették. A sláger a Diszkó Potkányok című film egyik betétdalaként is szerepelt, amely tovább fokozta a dal nemzetközi ismertségét. 2023. augusztusában David Guetta, Anna Marie és Coily Rae Baby Don't Hurt Me címmel adtak ki egy új változatot, amely a legendás dallamot és a kérdésfolyamot friss dance pop köntösbe öltözteti, rebbetétekkel és dinamikus zenekari tetőpontokkal. A szám a bizonytalanság érzését maga biztossá varázsolta, összenőzve mindenkit arra, hogy bátran vállalja önmagát. A felvétel a Billboard Hot 100-on a 4. helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig az élre került, miközben a Dance Electronic Single listán rekord 55 héten tartotta magát. A dal videója TikTokon is hullámokat vetett, ugyanis a rajongók saját tánc kihívást indítottak, ahol a zene ritmusára kreált mozdulatsorok néhány nap alatt több milliós megtekintést hoztak. Így a szám nem csak a slágerlistákat, de az online közösségi teret is meghódította. Ez az újra hasznosítás kiválóan példázza, hogyan kerül életre a 90-es évekbeli Eurodance himnusz a mai poptrendekben úgy, hogy az eredeti érzelmi kérdések is friss, magabiztos értelmezést kapnak. Jöjjön tehát akkor napjaink egyik legnagyobb slágere most itt a duplájó műsorán.

Ez volt Joe Lukwood 1986-os nyári sláger a Hey You itt a duplájú műsorát. Igazi nagy klubslágerként híresült el a dal, amely a Brit Dance Chart listáján legjobb 20 közé került. A számban a megszólítás hangvétele és a visszatérő szintetizátor-gitár kombináció ráirányít az emberi kapcsolat kockázataira és felelősségi érzésére, mégis a táncélmény révén közösségi felismerést hordoz. 1987 elején a Modern Talking adaptálta a motivumot Dieter Bohlen jellegzetes Europop hangzásával és Thomas Anders bársonyos vokájával a német slágerlista élére került. Svédországban második, Ausztriában első helyig jutott, ezzel szélesebb közönséget nyerve meg. A produkció a két vokál közti harmóniákat és a telt szintetizátor dallamokat ötvözve új törzshelyet biztosított a táncos kedvű zeneszeretőknek. Ez a stílusváltó feldolgozás remekül mutatja, hogyan lehet egy underground klubslágert Europop hit formátumba önteni, miközben megőrzi az eredeti lendületét és tovább növeli a befogadó körét. Tehát most akkor következzen ismét egy olyan sláger, amely nagyobb sikert ért el, mint az eredeti. Jöjjön tehát akkor a Modern Talking és a Hey You most itt a

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hogy menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

józan fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak mások. Ha jó kedvem támad, én is jól bepitizálok, de bármennyit, így amit

0: Én már a műsor elején jeleztem, hogy igyekszem mindenféle műfajból válogatni, így kerülhetett most ide a duplájó műsorának következő dala is a Csárdás királynőből a Hajmási Péter Hajmási Pál. A Csárdás királynő Kálmán Imre 1915 végén bemutatott operettje, amelynek német nyelvű szövegkönyvét Leo Stein és Jenbach Béla jegyezte. A Johann Strauss Theaterben tartott tőzsbemutató után alig másfél évvel, 1916 novemberében már Budapesten, a Király Színházba is hatalmas sikerrel futott, és rövid időn belül világszerte több tízezerszer adták elő különböző címmel, így a Kálmán Imre nevével egybefolt Csárdás királynő minden idők talán legismertebb és legnépszerűbb magyar operettjévé vált. Érdekesség, hogy az angolok és az amerikaiak Gypsy Princess címmel állították színpadra, Szilviából cigány hercegnőt kreálva. Még a Broadway-n is futott az operett, igaz az a változat már kevésbé hasonlított az eredetihez. A történet középpontjában a pesti Orfeon primadonnája, Szilvia és a trónörökös Edwin herceg tiltott szerelme áll, amely a rangok és társadalmi különbségek ellenére győzedelmeskedik. Az operett mind a mai napig a magyar színpadok legnépszerűbb darabjai közé tartozik, és nincs olyan pillanat, amikor a világ valamelyik pontján ne csendülne fel legalább egy régi slágere. A Hajmási Péter Hajmási Pál név a darab eredeti történetében egyáltalán nem szerepel, az csak az 1962-es bővített lemez kiadás, a fogalmazhatok így furcsa tévedése, ami azóta is megmosolyogtatja az operett rajongókat. 2009-ben az általában vidám táncos és érzelmes dallamokat játszó testvérpár a Pocsirták helyezték át a művet a tánczene világába. A popos tempó és a szintetizátor futamok energikus alapot adtak a feldolgozott műnek. A MAZ top 10-be került, a televíziós zenei csatornák is gyakran játszották, és a retropop válogatások egyik sztárszáma lett. Ez a stílusváltó feldolgozás tökéletes példa arra, amikor a tradicionális dallamokat kortárs pop energiával ötvezik, megőrizve a kultúrtörténeti értéket. Jöjjön tehát akkor most egy táncolhatóbb, tempósabb verzióban a Hajmási Péter Hajmási Pál, a Pacsirták jó voltából itt a duplájóban.
1: Nem én jobb

Elmotló Boys, az I Love You To Run Me Softrock balladája itt a Duplá Jó műsorán, ahol továbbra is duplázzuk a slágereket, és hogy valójában slágerekről van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az imént hallott dal a Billboard Hot 100 listáján a második, a brit listán az ötödik helyig jutott. Lírai akusztikus gitár kíséretével, valamint lobószelít hangjával a viszonzatlan vágyakozás és a romantikus remény tökéletes kifejezője lett, több milliós eladással a 70-es évek egyik legismertebb dalává nőtte ki magát. Marcel Romanov 1997. januárjában adta ki I Love You To Want Me című feldolgozását, melyben a visszafogott zongora kíséret és a lágy vonósok szolgálják kiemelten az érzelmes fokát. Előadás módja a dal lírai szépségét hangsúlyozza, miközben megőrzi a popdal könnyed jellegét, így egyszerre szól a régi rajongóknak és az új hallgatóknak. A felvételt a YouTube-on már több mint 800 ezer alkalommal játszották le, és népszerűsége az online streaming szolgáltatások toplistáin is visszaköszön. Bár a Billboard Hot 100 mezőnyében nem fér be, amerikai és európai rádió könnyű zenei műsorában rendszeresen rotációba kerül, ezzel is bizonyítva, hogy egy időtlen dal napjainkban is képes új közönséget megszólítani. Ez a hű átdolgozás kiválóan példázza, amikor a dallam, a szerkezet és az érzelmi mag változatlan marad, csak az előadásmód alkalmazkodik a modern közönség igényeihez. Így tehát akkor most jöjjön maga a feldolgozás itt a Duplájóban, majd a hírek és a kereskedelmi információk után jövünk vissza a második felvonással, ami ígérem nem lesz kevésbé izgalmas, mint a mostani, úgyhogy érdemes itt maradni.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak, az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
6: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Hollandot Autóftás című dalával nyitottuk meg a duplájó műsorának második óráját, melyben továbbra is sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofonnál Csák Attila. Az imént hallott dal 1984. decemberében Ausztráliában a 11. Németországban a 15. az Egyesült Királyságban pedig csak a 48. helyig jutott. A szöveg a modern kapcsolatban megjelenő elszigeteltséget és a kommunikációs nehézségeket tárgyalja, miközben fülbe mászó táncos rock alapra épül, ami az évtized egyik emlékezetes közéleti popslágerévé tette. 2004-ben Dave Armstrong Out of Time címmel dolgozta fel az eredeti dal legismertebb zenei motivumát. Armstrong ezt egy dinamikus, ritmusos alapra építette, kiemelve a dalam ismétlődő elemeit. Bár a feldolgozás nem érte el kiemelkedő sikereket a brit vagy amerikai slágerlistákon, mégis sikerült megszólítania egy új közönség réteget. Az eredeti változat mondani valója, amely a magány és az elszigeteltség érzését fogalmazta meg, ebben az új feldolgozásban egy közösségi felszabadult táncélményé alakult át, így teljesen új értelmet kapott a fiatalabb generációk számára. Ez a mesafeldolgozás remekül szemlélteti, hogyan fonódhat össze egy 80-as évek érzelmi kiáltása a modern elektronikus tánczenével, friss életre keltve az eredeti témát most itt nálunk a duplájó során is.

Csillag, hogy miért nem szóltad el az elmúlt percekben itt a Hitler jó műsorán 1989-beli Ház Gábor jó voltából. 1946-ban született dalszerző, énekes, Bátyai Ház Kálmán olimpiai bajnok, labdarúgó, unokatestvére Delhosza John énekes. Labdarúgóként kezdte a pályafutását a Vasasban, Ház 2 néven játszott, de szívbetegsége miatt abba kellett hagynia az élsportot, majd zeneszerzőként dalokat írt olyan neves énekeseknek, mint Szécsi Pál, Máté Péter, Szűcsülit. Később gitáros előadóként járta az országot. A 70-es évek közepétől szóló énekesként aratott sikereket, rendszeresen turnézott a fonográffal, a Kék Csillaggal és az Express együttessel. Egyszerű, közvetlen, melegszívű, hétköznapi témájú három akkordos populáris slágereket írt, és a Metronóm 77-en az S. Nagy Istvánnal közösen írt Múlnak a gyermekévek című dalával közönségdíjas lett. 1980-ban önálló nagy lemeze jelent meg, ebben az évben Heilig Gáborral megnyerte a Tessék választani vetélkedőt a Te és Én című számával. 1983-ban kijött második albuma, de 1989-ben hosszantartó súlyos betegségben meghalt, és harmadik korongja, melyről az iménti dal is pörgött, már halála után jelent meg, így posztumusz lett. Egy a karrierjét Sáhidáról indító lány Roni néven 2005-ben adta ki első lemezét Álmok és Vágyak néven, a táncparkett barát hangzás régi dallamokkal és a szívből jövő ének diszkóbarát változata újabb sikert adott többek között a Csillag vagy nékem című dalnak is. A Mahasz Dance listán a 15. a rádiós top 40 listán pedig a 12. helyig jutott, és a Retrobulik sztárja lett. A feldolgozás a lírai áhítatott energikus együtt éneklésé formája, miközben a szerelmi metafora ragyogva él tovább. Ez a stílusváltó feldolgozás kiválóan szemlélteti, hogyan kell új életre egy érzelmes ballada az elektronikus táncparketten, megtartva az eredeti lírai fontosságot. Szóval tehát akkor most újra a Csillag vagy nékem, de már egy új köntösbe Roni jó voltából most itt a duplájó is során.

egy igazán meglepő és egyben ritkán hallott dal taktusai csendültek fel az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, ahol azt próbáljuk bizonygatni, hogy a slágerek még ha egy kicsikét olykor másképp is, de generációkat átívelően élnek tovább. Az imént pörgetett a Dream Academy Life in a Northern Town című dal 1985. októberében jelent meg, a Billboard Hot 100 listáján a 7., az Egyesült Királyságban a 15., Ausztráliában a 3. helyig jutott. A nosztalgikus folk-pop hangvétel, a fúvósokkal és akusztikus gitárral gazdagított hangszerelés azt a nosztalgiát idézi meg, amikor egy apróváros gyermekkorának emlékei még mindenre kiterjedő jelentőséggel bírtak. 1997-ben a Brit Daily OG Sunshine címmel instrumentális dance adaptációt készített. A refrénben elhangzó vokálmotívumot használta fel, és mindezt egy napfényes house hangzással ötvözte. A UK Single Charton a 2., a Eurochart Hot 100-on az 5. helyig jutott, és a nyári fesztiválok rendszeres slágerévé vált. Ez az újrahasznosítás remekül példázza, hogyan élt tovább egy 80-as évekbeli nosztalgikus refrén a 90-es évek dance parkettjein és fesztiváljain új generációk tárcélményeiben, és most nálunk itt a Duplájó műsorán is.

0: 70-es, 80-as évek egyik legismertebb sztárcsapata szólalt meg az elmúlt percekben itt a Duplájó műsorán, ahol továbbra is a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait gyűjtjük egy csokorba. Itt szólalhatott meg most a Boniem és a My Baker című dala, amely 1977 májusában robbant be a slágerlistákra, és óriási siker volt Európában. Németországban, Ausztriában és Spanyolországban a listák élére került, az Egyesült Királyságban pedig a második helyig jutott. A USA Billboard Hot 100 listáján azonban csak a 96. pozícióig kúszott, így Amerikában nem volt igazán sláger. Talán ennek oka lehetett az is, hogy a dal egy 1930-as évekbeli gangster asszony legendáját dolgozza fel. Kate Barker, akit My Baker, illetve My Barker néven is emlegettek, híres hírhet figura lett az amerikai bűnözés történetében. A Barker banda, amelyben 4 fia is tevékenyen részt vett, bankrablásokkal, emberrablásokkal és fegyveres támadásokkal vált ismerté. Az FBI 1935. januárjában egy hosszú tűzperbaj során lelőtte My Barkert, amely tovább növelte a legenda hírnevét. Bár később történészek vitatták, hogy Kate Barker valóban irányítója volt-e a bandának, az FBI mégis Amerika legveszélyesebb asszonyaként tartotta számon. A diszkóritmus és a karakteres refrén ezt a tragikus történetet formálta könnyed táncolható slágerré. 1999-ben Horny United és Sash közreműködésével jelent meg a My Baker Somebody's Grey Remix, amely rebbetétekkel és house hangzással frissítette fel az eredeti klasszikust. A Beat Dance Single Charton a 20., a Beat hivatalos Single Top 100 listán pedig a 22. helyig jutott, és a retro diszkó partik rendszeres részévé vált. A dinamikus feldolgozás révén a klubokban új életet kapott a klasszikus sláger. Ez a stílusváltó feldolgozás bizonyítja, hogy egy 70-es évekbeli diszkó himnusz a 90-es évek elektronikus remix kultúrájában is új életre kelhet, új közönséget meghódítva. Szóljon tehát akkor a My Baker egy zeneileg újraértelmezett változatban most itt a Duplájó műsorán.
1: Freeze, I'm My Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Ez itt továbbra is a duplájó, és mint ahogy már korábban is ígértem, igyekszünk mindenféle műfajból slágereket hozni, így ismételten egy olyan dal csendült fel, amely kereskedelmi rádióban nem nagyon szokott. Nino Rota 1968-ban komponálta az Afrelli-féle Romeo és Julia filmhez készült zenét, amely főként vonósokra, angol kürtre és oboára épül. Ez az instrumentális téma a tragikus szerelmi történet érzelmi mélységét jeleníti meg, és erőteljesen idézi a reneszánsz Itáliát. Azóta világszerte klasszikussá vált, sok feldolgozás és közönség siker bizonyítja maradandó hatását a filmzene történetében. Delhusza John 1953-ban született albán származású Artisziusz díjas magyar énekes zeneszerző és szövegíró, akinek édesanyja Ihász Elzsébet, a már itt nálunk korábban éneklő Ihász Gábor énekes nagynénje, így Delhusza John anyai ágon, mint ahogyan arra már utaltam is, unokatestvére a zenésznek és testvérének Ihász Kálmán labdarúgónak. Apai nagyanyja görög, nagyapja pedig albán, anyai nagyanyja német, nagyapja pedig magyar nemzetiségű volt.

18 évesen ismertté vált a Hegyek lánya című dalával, majd 1974-ben több aranylemezt is szerzett, sőt az NDK-ban az év énekesének választották, amely sikert korábban csak Kovács Kati ért el magyar előadóként. Az 1980-as években jelentős nemzetközi elismertséget szerzett, írt dalt a Gombe Dance-bennek és Goldiansnek, valamint kubai fesztivál győzelmet is aratott, mint legjobb zeneszerző. Itthon több sláger, például Csepregi Éva 1001 éjszaka című dala is hozzáfűződik. 1989-ben megkapta a Magyar Rádió Emerton díját. Az abban az évben megjelent Csavargók című albuma 100 000 eladott példánnyal platina lemez lett. 1996-ban Mediterrán című nagy lemezéért átvehette Albánia a legmagasabb kulturális kormány kitüntetését. 1 000 000 lemezét 2002-ben adták el, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemrend keresztjét. Ő volt az első, aki a populáris zene képviselőjeként vehette át a rangos kitüntetést. Ugyancsak 2005-ben a Vitézi Rend tagjává avatták a Dunai Városi Hősök templomában. Azóta a neve Ször Vitéz Lovag Dárhusza John. Szívesen szerepel a médiákban, több valóságshowban is láthattuk őt kereskedelmi csatornákon. 2012-ben az egyik ilyenben feleséget kerestek neki. Életének szerves része a spiritualitás és a vallási elkötelezettség. 2022-ben meghívást kapott a tibeti buddhista vallási vezető a Dalai Láma születésnapjára. Mi most azonban kanyarodjunk vissza 1988-ba, amikor is dalszöveget írt az imént hallott motívumra Rómeó és Júlia címmel. Az átdolgozás az eredetihez képest lírai verszakokat és refrén kínál, amely a tragikus szerelmi dráma legfőbb pillanatait adja vissza. Ez a lokalizációs átdolgozás remekül mutatja, hogyan lehet egy instrumentális filmzene klasszikust énekes popslágerré alakítani magyar nyelvű szöveggel, miközben az eredeti érzelmi mag változatlan marad. Szóljon akkor most a következőekben egy jó adag tartalommal megspékelve a Rómeó és Júlia története itt a Duplájó műsorában, ahol a slágerek tovább élnek akár magyar nyelven is.

Ez itt továbbra is a duplája, ahol a slágerek duplán szólnak. A mai műsor utolsó dalpárosának első slágere csendült fel az elmúlt percekben. Ő volt Ross Stewart, és ez volt a Dieting I'm Sexy című diszkó rock himnusza, amely 1978. novemberében debütált, és azonnal világsiker lett. A Billboard Hot 100 listát 4 héten keresztül vezette, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában pedig szintén az első helyig jutott. A dal a szexualitás felszabadult kifejezését és a saját vonzerő megélését ünnepli. Funkos gitárral, fúvósokkal és lendületes diszkórok alapjával megalapozta az énekes egyik legismertebb és legkedveltebb slágerét. 1997-ben az Entrance készített dance pop átdolgozást a dalból, amelyben Ross Stewart eredeti ének részleteit használták fel, rebbetétekkel, lendületes dobokkal és könnyen megjegyezhető dallamokkal ötvözve a klasszikus slágert a 90-es évek klub hangzásával. Ez a remix a brit klislemez listán a 7., a dance listán pedig a 30. helyig jutott, és hamarosan a klubok kedvencévé, egyben a retro partik emblematikus darabjává vált. Ez a stílusváltó feldolgozás remek példája annak, hogyan válhat a 70-es évekbeli diszkórok klasszikus a 90-es évek klub himnuszává az elektronikus remix technológia által. És ez a pillanat pedig remek alkalom arra is, hogy invitáljak titeket arra, hogy a jövő héten is ugyanebben az időben töltsünk együtt újra 2 órát a legnagyobb slágerekkel és azok feldolgozásaival. Remélem akkor is találkozunk, majd addig is köszönöm figyelmeteket. Most az Entrance slágerével búcsúzom, az elmúlt 2 órában Csákat illet hallottátok, tartsatok velünk továbbra is, sziasztok! You know that I be sexy.

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin Szendi Romulussal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több százmillió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, amerikai fotóriporter nyerte el. Egy az Egyesült Államokban szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 27-én köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. A név germán eredetű, az Adalbert név átvétele. Jelentése Adal, azaz nemes, nemesség és nemes fény. Szeptember 27-én kívül az Adalbertek ünnepelnek még április 23-án is. Becézése ennek a névnek Adal, Adal, Adalka, Albert, Albi és Albika. Jeles viselője pedig Adalbert prágai püspök, valamint ön, kedves Adalbert. Ezen a napon köszöntjük még Damian, Damos, Demjén, Demény, Denton, Dömel, Dömjén, Dömös, Florence, Florencina, Florentin, Florentina, Karel, Karola, Kozima, Kozma, Károly, Kósa, Mirabel, Mirabella, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Milyen bombák van?
4: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Movi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1772-vel kezdünk, szeptember 27-én született Kisfaludy Sándor költő. Leghíresebb alkotása a Himfi szerelmei. Folytassuk most a 19. század elejével. 1803. szeptember 27-én Párizsban megszületett Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. Folytassuk a 20. század századfordulójával, azaz 1900-zal. Szeptember 27-én született Clementine Paddleford, amerikai újságírónő, szerkesztő, akit a legismertebb főzési rovatvezetőnek hívtak Amerikában. 1953-ban 12 millióra becsülték heti olvasóinak a számát, változatos ételreceptjeiről volt híres. Folytassuk 1921-jel, szeptember 27-én született Vácon Jancsó Miklós filmrendező. Leghíresebb rendezései a Szegény legények és az Utolsó vacsora. 1963 a következő időpontunk, szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. És most folytassuk 1980-nal, szeptember 27-e az idegenforgalom világnapja. Az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az idegenforgalmi világnapot. 6 évet lépünk előre 1986-ra, ugyanis szeptember 27-én Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő, Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Romeo és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Putaságom története és a Szindbád című filmek főszerepe. Mindössze egy évet lépünk előre 1987-re, szeptember 27-én átadták a felújított Rádai Kollégiumot Budapesten, a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. És végezetül 1992. szeptember 27-én meghalt Hermann Neuberger, német újságíró, sportvezető, a FIFA alelnöke. A nyugat-német labdarúgás egyik úttörőjeként ő kezdeményezte a német nemzeti bajnokságot, a Bundesliga felállítását. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség FIFA alelnökeként a 78-as, 82-es, 86-os és az 1990-es világbajnokság előkészítésében játszott fontos szerepet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Üzenet a Galatákhoz írt levél második fejezetéből.
3: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Evangélium Szent Máté könyvéből, 21. fejezet, 28-tól a 32. versig. Abban az időben. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt: Szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Elmélkedés: Indulj az Úr szőlőjébe. Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szól, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap. Nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszinteséget és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk. Nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége. De nem feltétlenül ez a végső szó, mert utólag beláthatjuk a hibát és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz Isten országában való részvétel nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami, felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rottottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandóak most tenni? Lehet, hogy múltunkat bűn, félelem, közöny vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobb lator esete is. Az ő életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus Ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az Atyával való közösséget senkitől sem vonják meg, aki elindul. Bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok, félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ legedzettebb, azaz legszívósabb állata a szúnyog? Észak-Kanadai Szibéria területén, sőt az északi sarkon is képes megélni, csak úgy, mint az egyenlítői őserdőkben.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma szábre csirkét fogjuk elkészíteni, ez egy tradicionálisan zsidó étel. Egy nagy tálban keverjük össze a bort, a narancslevet, a reszelt narancshéját és a fűszerpaprikát, a sót és a borsót. Tegyük ebbe a pácba a darabolt csirkét körülbelül 2 órára a hűtőszekrénybe. Ezután hevítsük fel az olajat egy vastagfalú serpenyőben. Vegyük ki a pácból a csirkét, törölőpapírral szárítsuk le, és kapassuk meg mindkét oldalát szép barnára a felhevített olajban. Ezután szedjük ki a serpenyőből, és tartsuk melegen. Dobjuk a finomra vágott vöröshagymát a forró olajba, és kissé pirítsuk meg. Öntsük fel a páclével, és gyöngyöztessük 10 percig tűzhelyen. Tegyük vissza a serpenyőbe a csirkedarabokat, és kislángon páruljuk körülbelül 30-40 percig újra, vagy addig, amíg meg nem puhul a csirkénk. Ezután kiszedjük a csirkedarabokat, tartsuk melegen. Ezután a kimagozott olívabogyót adjuk a pecsenyéhez, és forraljuk nagy lángon, még sűrűsödni nem kezd. Locsoljuk meg vele a csirkedarabokat, hintsünk rá finomra vágott mentát, és forrón tálaljuk. Jó ételt kívánok hallgatóinknak!
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát, már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Ismét megkérdették a játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbója folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. Az OVF a honlapján arról írt, hogy az elmúlt évek szélsőséges hidrológiai és klimatikus viszonyai miatt fokozottan sérülékeny állapotba került a tó. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetőek voltak. A csökkenő vízszint miatt a tó vize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikó algák, a keleti medencében pedig magas klorofil A tartalmat mértek. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar közösség jogairól is. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show. UK.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Araçka.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Andrew!

0: Kamu reklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamu reklámot hallottak.